Itt a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.

ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled. Ez a

És nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

Gazdasági mutatók és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

0: A tévémoci nem hoz lázból,
1: még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
3: Még egy órára.
0: Legyen tánc!
4: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
0: Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

hajnalra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A montenegrói parlament elfogadta a menstruációs szabadságról szóló törvényt. Különleges irodalmi és zenei program lesz Komáromban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, közölte a társaság hétfőn az MTI-vel. Hangsúlyozták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubajhoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Közölték, július 31-től a Fly Dubai gépei szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubaj között. A járat sűrűség október 25-ig kétől pedig napi szintre emelkedik. Elfogadta a montenegrói parlament hétfőn az egészségbiztosítási törvény módosítását, amely havi 2 nap fizetett menstruációs szabadságot biztosít a nőgyógyászati betegség okozta fájdalmas menstruációban szenvedő nők számára. A jogszabály értelmében a kedvezmény azokra a nőkre vonatkozik, akiknél szakorvos igazolja az úgynevezett másodlagos diszmenorróea fennállását. A betegséget olyan kóros elváltozások okozhatják, mint az endometriózis, a mély mioma, a mély polip, a petefészek gyulladás vagy a policisztás ovárium-szindróma. Az érintetteknek a szakorvosi igazolást évente meg kell újítaniuk, és azt a következő év január 30-áig be kell nyújtaniuk munkáltatójuknak. A törvény indoklása szerint a módosítás célja, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen a nők egészségének védelme és a munkavállalói kötelezettségek között, miközben hozzájárul a munkahelyi előítéletek csökkentéséhez. Utolsó állomásához érkezik a Szép Szavak, Szép Hangok a Könyvtár udvarán elnevezésű program Komáromban. A Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. Július 31-én pénteken 18 órától Rónaszéki Dorina olvas fel, akit az R. Nagy Dorina Band kísér. Tataváros önkormányzata, a Futur Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, valamint a Tatai Városkapu ZRT szervezésében augusztus 1-én 16 órától rendezik a 43. Tatai Minimaraton és Félmaraton versenyt. Az esemény Tatavárosának legszebb részein halad majd át, várják a nézőket is.
0: Időjárás.
1: Ma napsütéses idő lesz, csak néha jelenhetnek meg fátyol felhők az égen, csapadékot nem jósolnak, 27 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, I és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Találkoztam ma reggel a takarító nővel, te találkoztál a portással, mindahányan láttak minket az interneten. Takarítónő mondta, hogy látott engem az interneten.
2: Igen, vissza is kérdezte, hogy akkor feltetszett iratkozni az OnlyFans-emre?
1: Tetszett látni a jobb lábamat? Ahogyan lecsúszik rajta a sejemkendő? És nyilván a Titanicolásunkat látták szerintem mindahányan, szóval arra gondoltam, hogy ezt a filmes vonulatot, hogy ilyen ikonikus filmekből egy-egy jelenetet előhozzunk, ezeket vinni kéne tovább, és gondolkoztam még így filmötleteken. Ugye múlt héten bedobtam, hogy a Szürke 50 árnyalatából egy klasszikus jelenetet előadhatnánk.
2: Igen, ezt én annyira nem pártoltam.
1: De aztán ráugrottam arra, hogy jó, aztán jöhetne a Magic Mike, és Kitty mondta, hogy ne rontsd el a kedvenc filmemet.
2: Nem is értem, új szintre emelnénk, nem hogy elrontanánk, újra értelmeznénk. Ez olyan, mint a feldolgozás.
1: Na és akkor gondolkoztam még így a hétvégén, hogy mit lehetne jól megcsinálni. Én élnék még veled egy Terminátort, te lennél az, aki mesztelenül megjelenik itt a Stúdium tér 1-nél. Majd megkérem itt a dohányosokat, hogy fújják köréd a füstöt. Nem látszik semmilyen művészi lesz, tehát az oldalról művészi. Tudod.
2: Az.
1: Azt érzem még, esetleg egy halálos iramban úgy, hogy kölcsönkérjük a Lackónak a régi rózsaszín Suzuki-ját.
2: Ez azt, egy jó dolog, igen, azt is lenne.
1: Eljátszhatnánk a Dolog című filmet, azt itt vennénk fel a WC-nél. És még egy eszembe jutott, de ezt elvetettem, a ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső.
2: Örülök, hogy nem a Szexi és New Yorkban gondolkodtál.
1: Mi, azt is el tudod képzelni?
2: Hát nem tudom, vagy, de hogy így a Tomival nem tudom, tehát hogy eljátszok ilyen fiúsba.
1: Te nyomadnánk Tomi és Jerryt is. Tomi lenne a bulldog, te lennél a Jerry, és én meg a Tom. Mindig én szívom meg.
2: Na igen, na az jó, az tetszik.
1: Na az is működne, vagy Dallas, de akkor ott szerintem a második jelenet után sakár részegen fetrengenénk valahol, tehát nem bírnánk olyan szinten fogyasztani, mint ők.
2: Igen, esetleg szomszédok.
1: Ez nem lenne
2: ha már ilyenek te, ha már ilyenek te magyar. Hát figyelj, nem tudom, tehát hogy...
1: Én leszek Ábel Anita Stipstop.
2: Oké, akkor én nem leszek Németh Kristóf, előre szeretném leszögezni. Én leszek Etus.
1: Etus?
2: Én leszek Etus, és majd ilyen hűtőmágnes bölcsességeket mondok bele így a kamerába.
1: Na az megy, azt szerintem menni fog neked. Jó, szavazzatok
2: egy jó meg, barátok közt.
1: Mi legyen a következő jelenet. Jó, és akkor legyen az a barátok közből, azt csináljuk meg, hogy te vagy ugye Tilda, bemész a szobába, és kijövök én. És akkor a Tomi, mint nagypapa megszólal, hogy Tilduskám, hogy megváltoztál?
2: Jó, ezt adom, ez simán, ez jó lenne.
1: Majd ezután Lackó legurul a lépcsőn, és azt mondja, hogy rohadt galacsin.
2: És kiderül, hogy Vili bácsinak elég szarizlése volt.
1: Mi most megyünk Enyingre nyaralni, úgyhogy...
2: Tényleg oda megyünk? Tudom, én már kiröhögtelek emiatt
1: párszor. El akartam mesélni adásban is. Arról van szó, hogy Siófokra megyünk, és összesen egyet akarunk aludni valahol. És Siófokon vagy horror plusz áfaáron van még ilyen egynapos lehetőség, vagy nem adják oda egy napra, mert már mindent befoglaltak így az augusztusi hétvégére. És megtaláltuk Enyinget, lefoglaltuk ott a szállást, hogy oké, az 14 kilométer, átmegyünk majd autóval a Balatóra, amelyik pillanatban így rányomtam, hogy foglalok, és átutaltam az előleget, csörög a telefon, hívnak a helyiek. Jó napot kívánok! Ön biztos ide akart foglalni?
2: Ez egy biztos, jó visszajelzés.
1: Biztos ide akar jönni? És akkor így mondom, igen, igen. És azt tudja, hogy ez nem a Balaton? Igen, tudom. Azt tudja, hogy a játszótértől is messze vagyunk? Igen, jó.
2: Ellenben mihez vagy közel?
1: Egy étteremhez. Ja, meg a temetőhöz.
2: Na, hát igen, ahhoz.
1: Az enyégi temetőhöz az jó, az
2: legalább közel. Csend van.
1: Na, és akkor várjuk. Erre mondta az öcsém felesége, most találkoztunk velük a hétvégén, és mesélt, és nagyon tetszett a sztori, hogy ők azt hiszem New Yorkban jártak, és elmentek, mondd.
2: Hát szép párhuzam, tehát az enyém New York, ez nekem is rögtön ez jutott eszembe.
1: Neked, ha enyégre gondolsz, egyből New York City,
2: abszolút,
1: nem?
2: Hogy de.
1: Hát vagy Bronx, nem? Nem lehet azt tudni. Na, és kézzel előmesélte, hogy el akartak menni a Társadalomtudományi Múzeumba, mert ez így tökre érdekelte őt. És el is mentek, és képzeld el, már ott az első métereken így ki volt írva, csupa nagy betűvel nagy táblán, hogy ez nem a Természettudományi Múzeum. A pénztárnál még külön felhívták rá a figyelmüket, hogy ugye tudják, hogy nem a Természettudományi Múzeumba jöttek. És mondták, hogy nem, mi igen, a Társadalomtudomány. Jó, csak hogy tiszta legyen. Itt nem lesznek dinoszauruszok. És mondták, tudjuk, direkt ide jöttünk. És úgy megörültek nekik, hogy onnantól méterről méterre kísérték őket, és mindent magyaráztak és mutogattak. Kézzel el hányan mehetnek dinót nézni oda, hogy eltévedtek.
2: Azért ez egy jó kis általános jelzés. A turistákra, meg amerikaiaknak így a, nem tudom, az általános IQ-ját utoljára úgy néz ki, hogy nem tudom.
1: Itt nem lesznek dinoszauruszok.
2: Mert hát tudomány, igen. Itt nincsenek dinológusok sem, mint a rossz, ugye a jó barátokban. Jaj, gyerekek, jó. Na, van, izgalmas.
1: Enyink, jövök.
2: Igen, Enyink az akkor már csak egy lépés New York, tényleg.
1: Igen, közel járunk, na hát.
2: De Enyingen legalább nem találsz semmilyen múzeumot.
1: Azt azért nem vagyok én abban teljesen biztos, majd felfedezem neked, de nincsen ilyen tájház, mert azt például tudom, Budörsnek a Heimatmúzeum a nagy központi múzeuma például, és az egyetlen hely, ahol én soha nem jártam, tehát a saját hazádban nem vagy proféta ilyen értelemben, de csak van valami faluháza.
2: Hát valami faluház, műfház, ilyenek biztos, hogy vannak, azért csak óvatosan vegyülj, szerintem.
1: Jó, na kérlek, írjátok meg, hogy Enyingen mit érdekel.

0: hogy most itt mindenkinek kiesett a magyar lehetőségeknek, mert állítólag nagyon nagy a gáz, és hogy most, hogy így az euró árfolyama hogyan alakul, mindenki megy Horvátországba, meg nagy a baj már. Láttam ilyen cikkeket is különböző turista fórumokon, hogy olyan vihar lesz Horvátországba, hogy oda nem menjél. Akkor pont a hétvégén mentünk Velencére kirándulni, és pont azon a napon megtiltották, hogy bemenjünk a Velencei tóba, már ami maradt belőle, mert hogy nem olyan a víz. Állítólag a Balatonnál is szenvednek, nagyon felmelegedett, hirtelen lehűlt, tehát hogy gázban így a turizmus, és mindenféle dolgokat próbálnak, hogy még többen menjenek, és még jobban élvezzék, és a 99 éves, azt hiszem Hungaroszpá, az szervezett például egy bulit, és most ezen van kiakadva az internet népe, mert hogy Varga Viktor beleénekelte magát Fecskében a medencébe, és ott énekelt, ami egyébként szerintem iszonyat cool, bár a gatyát megválasztatta volna jobban.
1: Valami mintás, és Fecske. Tehát, hogy ezért ha valaki így elképzeli, megvan a Varga Viktor, drága hallgatók.
0: Képzeljétek el Sandokent fénykorában. Papagájjal, ilyen Johnny Deppes madárral a fejében.
1: Igen, na hát ugye a Viktor, aki ugye jó magas fiú, mert hogy körülbelül olyan magas, mint te, csak szerintem mondjuk egy 10-15 kilóval vékonyabb.
0: Igen.
1: Tehát, hogy nagyon vékony. És
0: rasta, felkupírozott haj.
1: Felkúc, vagy ilyen felstócolt haj. És hát ugye egy ilyen színes fecske, ilyen mintás, fehér alapon, nem tudom milyen minta volt rajta, annyira azért nem stíroltam.
0: Ja, én sem néztem, de egyébként nehéz nem nézni, na és ezzel lépett föl ott a nagy medencénél, amiben a bálna farka is van, tehát ez a nagyon-nagyon nagy medence, és amúgy szerintem tök jó ötlet, tehát hogy itt a, és azon akadok ki, hogy itt most a turizmus vendéglátós oldalokon ki vannak akadva, hogy ilyeneket csinálni, és tényleg ezzel visszahozni a nívóját a dolognak, meg a vendégeket, de szerintem a közönség is élvezte.
1: Ugye én egyszer Balatonfüreden ott építettek a vízre színpadot, mondjuk azzal körbeszúrnézták a Balatont, aha, és több ilyen helyszín is volt, és ott voltam New Level Empire koncerten, még a régi felállásban, tehát még a Zolával. Nagyon jó volt, tehát hogy volt egy ilyen igazi nyári hangulat.
0: Hogy mennek be a színpadra? Kis csónakkal?
1: Hát ott azért volt egy ilyen külön kis kifutó építve nekik, ahol ők be tudtak menni.
0: Érted, pisi szünet a koncert alatt, ez mi egy derékig belesüllyed a Balatonba, és aztán látod az elégedett fejet, aztán visszaemeli magát?
1: De jó, mert közben folyamatosan tud énekelni.
0: De ne, ez nekem nagyon tetszik, hogy a pengetőt nem kidobod a végén, hanem a hattyúra rakod, és akkor aki lemeri szedni a hátáról, azé.
1: De mondom, tehát, hogy én javaslom a szervezőknek, hogy akkor hívják meg a következő hétvégére a nagybogit, de ott már kössék ki, hogy bikiniben kell fellépni.
0: Szerintem amúgy simán működne, vagy a bikiniben. Na?
1: Az
0: először.
1: És utoljára.
0: Nagyon kemény.
1: Kit hívnál meg tényleg? Most azért képzeld el a test, hogy ő is ott egy szápecskében mondjuk előadja magát.
0: Szerintem simán működne. Én el tudom képzelni tényleg ezeket a mai modern előadókat, és akár vízbicikliről milyen koncertet lehet tartani. Szerintem ebben van feeling.
1: Na azt lehet, hogy lenyomnák. Tehát azt mondjuk így kinézem belőle, meg a Young Flyból, tehát azért vannak ilyen arcok, vagy mondjuk a Hero Jégból, tehát azért ők simán adnák magukat
0: ehhez. Testalkatra ki lenne legcreepibb? Tehát akit így mondjuk egy ilyen fürdőgatyás fecskés koncerten így el tudnál képzelni. Tehát hát, hogy lenne olyan, akit nem akarnál, vagy nem, szerinted nem kéne, hogy bevállalja.
1: Mondd, azért a Desen fecskét nem nagyon tudok elképzelni.
0: Nem, az nehéz neked.
1: Nem. Tehát szerintem ő abszolút nem az az alkat. Tehát, hogy ő szerintem ilyen szerintem klasszik fürdőnadrágos, vagy ilyen hosszú fürdőnadrágos.
0: Gangstáig simán. Tehát, hogy szerintem... Mi most ezt
1: csinálják? Simán, de az egyébként, hogy tényleg.
0: Simán, de megcsinálnak. De nem fecskében. Lenne. Nem, hát nyilván...
1: Fürdőnadrágban.
0: Nyilván poénból azt is bevállalnák, de szerintem nem. Akkor mit tudom én... Hát, mondjuk a belgát el tudnám képzelni három színes ilyen izébe fecskében, tehát ahogyan a melegítők rajtuk szoktak lenni, ugyanúgy a fecskéket, ugye el tudom rajtuk nézni, ez simán működhet. De én ebben érzem a lehetőséget.
1: Igen, a BSV srácokat is el tudom képzelni. Ha már a nagybogit elhívják, akkor szerintem mennének vele, mert ők mostanában sokat koncerteznek együtt.
0: Ha már említettük UFO Zsoltit.
1: Igen. Júj! Ott nincs AI, tehát ott az a baj, tudod, hogy ott nincs AI. Igen, Péter azt írja, hogy Lajcsitól egy előadást azért inkább nem néznék meg fecskében.
0: Ó, pedig az azért lenne, és ott lenne hozzá zenei vonal is, mert a trombitával bemehetsz a vízbe, tehát ott nem veszélyeztesz semmit, és még hallanák is. Tehát a trombitálás a vízből, azt szerintem kifejezetten jó, vízipisztolyal lőném közben.
1: Egy jó kis playback trombitálás a medence közepén, a hullámmedencéből.
0: Jó lehet ez.
1: Sőt, egyébként ilyen bevállalósabb előadók még, mit tudom én, akár azt is tényleg vállalhatják, hogy bekenik naptejjel az ott napozóknak a hátát, tudod, a fellépés előtt, vagy pont, hogy a fellépés után. Ez mondjuk a nyeremény, tudod.
0: Nem mondasz butaságot.
1: Vagy... Ez a VIP-jegy, a VIP-jeggyel ez jár.
0: Vagy például Sauna Sans Herzog Ricsivel, és akkor bejön a kis harmonikájával, és ott megvan a felöntés, izzad, na.
1: Dicsikém, adtunk egy jó ötletet, tessék!
0: Mert Lajcsi

0: én is izzad, de...
1: De van, akinek ahhoz kéne egy szauna.
0: Így. Hát mennyi élmény van ott, nem?
1: Ugye, hát ha már ezt a vonalat hozod, a mulatós vonalat, hát kérem szépen, csocsesz fecskében.
0: Ú, az is gyilkos. Vagy masszázsmázzsal.
1: Egyébként a csocsászból simán kinézem, hogy ő nagyon élne egy ilyen strandos fellépést.
0: Mennyi minden van?
1: Bunyós Pityu?
0: Bunyós Pityu, az is metál. Bunyós Pityuval az óriás csúszdán. Lecsúszik-e úgy, mint zeneileg?
1: Komplett strandos turnékat tervezünk meg. Üzennénk mindenféle helyeknek, hogy nagyon szívesen adunk ötleteket. Jó,
0: hát
1: pénzért.
0: mennyire király. Strandlöplabda pályán egy berecki.
1: Az jó, igen. De nem, hát a strandlöplabda pályán a strandlöplabdás lányok kellenek.
0: Hát akkor oda viszont ilyen nizét kell, ilyen bestiák.
1: A bestiák. Ja, mondjuk újra kezdtek turnézni, nem?
0: A mindenki újra kezdte. Most a Shy Guys-t is láttam színpadon, a Baby Emergency Sisters. House is jön.
1: Ja, igen, ők újra kezdték a Baby Sisters, nem akar újra összeállni? Pedig abból a barnás-vöröses lányt nagyon bírtam.
0: A Baby Sisters-ban? Mm-hmm. Mert simán lehet. Akkor az ilyen wellness fürdőben, akkor ott vannak a termálmedencék, mondjuk egy termálbuli kordáékkal.
1: Jó van, na. Mondom.
0: Legyen!
1: Kreatívak vagyunk. Folytatjuk, nem ez lesz a dilemmának a témája. Kicsit az idő visszatekergetésről fogunk beszélgetni nem sokára, Kittivel együtt. Sokkal vidámabb téma volt az a kis strandos fellépős valami, amit itt tervezgettünk. Ja, de kiindultunk, a Varga Viktor egyszer fecskében lépett fel hajtószoboszlón. Igen. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy kiket tudnánk még elképzelni. Egyébként a gyerekmedencéig nem jutottunk el, pedig azért egy alma együttes fellépést ott a gyerekmedencénél.
0: Elképzelnéd kalapja kapott fecskében és kalapban?
1: Siván.
0: Az is működik, nem?
1: Siván, nagyon adja. Igen.
0: Brennyúl meg azért jó, mert az megszívja magát a jelmez, és egy idő után nem tud állva maradni.
2: Júj!
1: És atyamnál csúcsúvávát. Ja. Vagy egyébként halászül itt az almaszószt.
0: Az is jó, az almaszósz is jó, vagy akkor lehetnének még ilyen wellness programok, hogy mit tudom, egy köpölyözés a Cosmix-szal.
2: Ez egyre jobb. Köpölyözés
1: a Cosmix-szal. Igen, és a strandröplabda pálya mellett pedig Chris Rudy énekli a homokba rajzolt szerelmet, miközben pedig együtt szívecskéket rajzoltak a homokba.
0: Ez nekem nagyon tetszik. Ez nekem. Akkor a hangos bemondóba Ákos az utolsó hangos dalt elnyomja.
2: Ez mondjuk most...
1: Jó, igen, ez most egy picit módos sikerelet.
0: Jól van, nem?
2: Hát elvileg igen.
1: Lekopogjuk ilyen szerencsére, úgy hallottuk, igen, hogy jól van. Nem, miért egyébként a homokba rajzolt szerelmet tényleg ott elnyomná a homokban a Chris Rudy? Azért ez feelinges lenne.
0: Mi legyen az öltözőnél?
1: Vétek.
0: Oda ne engedjük a Cosmix.
2: Vétek! Cosmix Zsoltit bemenni.
0: Vétek az öltözőnél.
2: És az információnál?
1: Ott kosó.
0: Inflagranti.
1: Inflagranti. Ú, gyerekek, tényleg.
2: Tényleg. Úristen.
0: És valami olyat kéne, a jegypénztárhoz valami olyat kéne rakni, ami besürget. Tehát, hogy amiért nem azt érzed, hogy neked gyorsan meg kell menned, és meg kell venned a
1: jegyet. Mondom, kosó.
0: Ja, kosó az jó. Kosót ne rakjuk a büféhez, mert nem marad semmi.
2: Jó eligazítást adna a delfinekhez.
1: Ja, tényleg? Delfineket mutogattál meg, hogy hol vannak a delfinek?
0: Hát én ezt nagyon élem. Jó, de jó.
1: Jó.
2: Meg milyen jó, hogy a komplex zenei szakmát végig sértettük.
1: Nem, mi csak ajánlgatjuk őket. Próbálunk plusz fellépést intézni.
0: Ja.
1: Még a Groove House-t kihagytuk.
0: Meg az Alattai Cidit.
2: Na, Istenem. Ő törcsért csinálna.
1: Őt a kasszához rakjuk. Veszélyes lesz, de oda rakjuk.
0: Képzétek el, egy olyan Adam Sandler filmet hoztam be a Dilemma rovatba, úgyhogy nem vagyok nagy rajongója az alkotónak, de hogy ezt a filmet kifejezetten szerettem. És tök jó gondolatok vannak benne, ez a távkapcs, megvan, láttátok?
2: Az egyetlen egy olyan film, ami
0: mert ebben vannak gondolatok.
1: Rossz. Miért az Adam Sandlernek a többi filmjét bírod?
2: Igen.
1: Érdekes.
0: Hát ez sok mindent elmond Kittiről.
2: Köszi! Sokan szeretik, jó fiúk? Ti vagytok.
0: Te meg a család?
1: Meg Adam Sandler családja.
0: Na, de hogy a távkapcsban ugye nagyon röviden az a sztori, hogy van egy ilyen távirányító, amivel át tud tekerni jeleneteket az életéből, hogyha kicsit gyorsítani akarja a dolgokat, és csak egy kép ebből az egészből, például egyszer át akar tekerni 3 hónapot, mert tudja, hogy akkor előléptetik majd a munkahelyén, de hopsz, véletlenül 14 hónap lesz belőle, mert később jön az előreléptetés. És hasonlóképpen én más dolgokat is előre akar tekerni az életéből, amik unalmasak számára, vagy ami monoton, és a távirányító meg megjegyzi, hogy mit hova teker, és akkor utána egyszer csak azt vesz észre, hogy nem marad semmi az életéből, mert egyszer csak idős, mert a távirányító mindent átteker. Na mindegy, nagyjából ez a lényeg, de hogy ennek mesdjén elkezdtem azon gondolkozni, és ez lesz a mai dilemma, hogyha bármikor vissza vagy előre tekerheted az életedet, mondjuk 10 perccel, vagy akármennyivel, de minden egyes gombnyomásnál egy nappal megrövidíted az életedet. Nem tudod, hogy meddig tartam úgy, 80 évig, 100 évig, még 10 évig. De hogy megtennéd ezt, tekernél le, és milyen jeleneteket tekernél, hogyha igen?
1: Hát biztos, hogy lenne olyan, amikor használnám. Szerintem én akkor, hogyha mondjuk megbántottam valamelyik szerettemet, mert azért néha hamarabb beszélek, mint gondolkodom.
0: De ez ebben a szakmában is benne van, nem?
1: Adásban még ez néha vicces is tud lenni, otthon már kevésbé. De olyankor azért használnám. És akkor nem baj, hogy bukok egy napot.
0: Tehát az simán belemegy egy nap. Tehát az oké neked, hogyha egy ilyet visszacsinálhatsz, hogy akkor az mínusz egy nap.
1: Hát ha valami komolyabb bántást, vagy veszekedést, vagy ilyesmit meg tudok vele előzni, akkor igen. Na most gondolj bele, hogy most tényleg, ha mondjuk Andi használna egy ilyet, amikor valakit megbánt, vagy megsért, aki így nyom le.
0: Ott elég lenne a hangerőgomb.
2: Igen. Némi dolgom.
1: Szeretünk, Andi, egyébként.
0: Én meg biztos, hogy használnám olyan esetekben, ezt most nagyon élem, amikor hajnal valamivel elesik. Tehát amikor ilyen játszótéri bukások, rolleres bukás, nyilván az élete szempontjából fontos, hogy ilyeneket is megéljen, de hogyha mitől eldől a rollerrel, én simán adok egy napot, hogy akkor ne dőljön el. Tehát visszatekerem és elkapom.
1: De az meg kell neki. De az tényleg kell. Tehát az kell. Figyelj, nálunk is, tehát mi a volt olyan, hogy 4 helyen volt be rak tapaszozva. Mm-hmm.
0: Azt hittem, azt mondod, hogy volt, hogy te lökted el. Tanulja! Ez a beton, ez a salak.
1: Nem, de volt olyan, hogy elesett, aztán másnap meg ő is pont rollerrel esett el, szóval gyerekkorhoz ez hozzá tartozik, essenek csak.
2: Én is ugyanígy estem, keltem amúgy.
0: Lehet, hogy én tekernék olyat is, hogyha mondjuk ilyen orvosi beavatkozások vagy fájdalmak, tehát mondjuk egy ilyen fogbeavatkozás, egy fogkőlevételt úgy tekernék, mint a rossz sem.
1: Hát az összes ilyen fogorvosit simán.
2: Meg én, ami jó lett volna a vizsgák.
0: De várjál, úgy csinálod, hogy belemész, megtudod, mi a kérdés, visszatekered 10 perccel, és megnézed, hogy mi a téma, vagy legyünk túl rajta, és akkor tök mindegy, megbuktunk át, megyünk mindegy, de legyünk túl rajta.
2: Hát, legyünk túl rajta.
1: Nem, én simán, én akkor megnézném gyorsan, és akkor én parádéznék, én ezt élvezném.
0: Jó, valakinek szereposztó dívány, tekerés? Nem.
1: Ilyen nem.
0: Nem volt az életben.
2: Nem volt.
1: Sosem volt semmilyen perverz a szakmában, aki engem akart volna oda invitálni.
0: Oké, betegséget. Tehát amikor mit tudom én, ilyen fisi-fosi, higgyi-bugyi.
2: Köszönjük szépen.
0: Figyelj, csak hogy értsétek.
1: Volt, hát ugye most nekem a tavasszal nyaraláson azért volt egy ilyen éjszakám, azt mondjuk áttekertem volna, ha tehetem.
0: Na.
1: Meg én amikor covidos voltam gyerek, én akkor voltam nagyon rosszul.
2: Ja, azt is.
1: Azt azért úgy áttekertem volna.
0: És hogyha mondjuk a nemezisedet, a fő ellenségedet szivathatnád ezzel, adnál egy napot pluszba, vita, hogy valaki utál téged, és akkor azt mondja, hogy adok egy napot az életemből, de visszatekerem neki a hasmenéses napját.
1: Ja, figyelj, kettőt is adok. Kettőt is, és akkor duplán.
2: És még felgyorsított.
1: Simán. Na mit használ nekünk itt él a napire?
2: Hát én rózsaszint hoztam.
1: Végül is csajosabb, mint a zöld.
2: Igen, ugyanis képzeljétek el, hogy nem a Tindert pörgetik Finnországban, hanem rózsaszín bevásárló kosárral ismerkednek a szinglik.
0: Megcsinálták.
2: Megcsinálták.
0: A nagy ötletünket.
2: Igen.
0: Hogy ugye nem a mi ötletünk igazából, valahol már volt ilyen, hogy egy bizonyos élelmiszerüzletláncban, nem tudom én, megbeszéltek egy terméket, mit tudom én, az XY majonészt, hogyha valaki olyat rak a kosarába, akkor lehet tudni, hogy ő ismerkedni akar.
1: De ez milyen pervers, hogy bámulod a többieknek a kosarát, nem, hogy mi van benne.
0: Amúgy is belenézel, én mindig belenézel.
2: Vagy hogy így tudod, tetszik, és akkor így kutatod, hogy legyen már ott az a majonéz.
1: Vagy beledobsz egyet, tudod, hogy milyen jó csajat, teszek egy kis majonéz mele. Ez most elég hülye hangzott.
2: Igen,
1: ez így valljuk be.
0: Ez megy effektpadra.
2: És
0: mélyocsik szújra értelmezve.
2: És pont a majonéz, ugye?
0: Jó, de tehát, hogy értem, amit mondasz, de biztos, hogy belenézel a másik kosarába. Te nem szoktál?
1: Nem nagyon, nem. Örülök, ha megtalálom a sajátomat.
2: Azt akartam mondani, hogy nekem is volt olyan, hogy olyan serényen pakoláztam a mellettem állónak a kosarába, és így nézett rám, hogy amúgy mit csinál.
1: Azért, hogyha
0: mit tudod, az utolsó vizét, utolsó kannásbort vitt el a másik, akkor kiszeded a kosarából, amikor éppen máshol matat, nem?
1: Hát én nem, de a Kitty, igen.
0: Na és mi van? Itt
2: milyen
0: most,
2: vagy?
0: Itt most nem terméket kell pakolni, hanem színkódba kell menni, vagy hogy?
2: Nem, néhány finnországi üzletben bevezették a rózsaszín szingli kosarat finnül. Tud valaki finnül?
0: Persze, mondjad.
2: Mert vagy színkukori.
0: Színkukori, pont így mondják.
2: Vagy sínkukori, nem tudom.
1: Szerintem színkukori.
0: A kukori a lényeg.
1: Így van,
0: kotkoda.
2: Szóval, hogy ez egyértelmű jelzést küld a többi vásárlónak, hogy a kosár tulajdonosa egyedülálló és nyitott egy spontán beszélgetésre. A kezdeményezés, amely az elmúlt hetekben két közösségi média videó révén kapott nemzetközi figyelmet, a valódi személyes kapcsolódás lehetőségét hozza vissza a leghétköznapibb helyzetbe, a bevásárlásba. Ugye, hát ezt, ez az, amit én is szoktam hangsúlyozni, úgyhogy azonnal megyek Finnországba.
0: De te úgy szoktad, nem, hogy neki mész a kosaraddal, finom a jelezvén, hogy tetszesz.
1: Hupika!
0: De lehetnének más kategóriák is, tehát ez nekem nagyon kirekesztő, hogy itt csak ez a romantikus kapcsolat, meg a szinglik. Lehetne például olyan kosár, hogy én csak dumcsizni akarok valakivel. És akkor mit tudom én, ez a sárga. Vagy a fekete, a rohadtul ne szólj hozzám, elegem van belőled, kosár.
2: Jó, de itt most tudod, a szingliségre, meg az egyedül létre keresik a megoldást. Nem az, hogy te kivel szeretnéd dumálni.
1: Jó, hát figyelj, akkor tök jó, mert akkor megvan Andi kosara.
0: Ne szóljatok hozzám kosárral,
1: mert ne szólj hozzám, mit csak bevásárolni jöttem.
0: Hogyha valahol természetesen lehet ismerkedni, és jól lehet ismerkedni, az pont egy ilyen bevásárlás, meg egy ilyen bolt. Rohadtul ráérsz.
2: Meg egyébként ott is elkezdesz beszélgetni, nem? Hogy te azt a paradicsomot, tehát hogy ott is akár indulhat, meg, mint az időjárásra.
0: Meg a kosár tartalma, mert tényleg ezt mondom, nem? Hogy adja a beszélgetés témát. Tehát azt a lédit magadnak veszed?
1: Én is arra esküszöm, nekem is az a kedvenc típusom. Az jó, jó, nett szívó képessége.
0: Így.
2: Az már gáz, ha azt mondja, hogy az a hajlak az én kedvencem is.
0: Mire kell a sok elem?
2: Na, de tényleg egyébként nekem olyan szempontból tetszik, hogy tudjátok, én ezt mindig mondom, hogy ez lenne a jó, hogy mint régen, hogy a buszon szemeztél, hogy a bevásárló központban tényleg, tehát, hogy ez a interakcióba lépni egyáltalán valakivel, és nem az, hogy állandóan a telefonra, meg a digitális világra. Tehát érdekes, hogy az emberek keresik a digitális világban a valódi emberi kapcsolatot, nem? Tehát olyan ambivalens ez.
0: Hármunk közül te vagy szingli, tehát hát, hogy nálad releváns a kérdés. Csak ezt így fel akartam hány torgatni. Szóval te vagy még, te nem vagy kész hármunk közül.
1: Te nem vagy kész.
2: De én készülök.
1: Totál kész, a pasiktól totál kész.
0: Hogy kipróbálnád?
2: Én? Igen.
0: Egyébként. És volna olyan termék, amit rózsaszín kosárba nem mernél rakni? Tehát akkor, ha ilyen randi vásárlásra mennél, mert ez biztos vagyok benne, ha valaki randi vásárlásra megy és nő, akkor ott azért kicsípi magát. Van, amit akkor nem raknál bele? Tehát mit tudom én, a vodkákat máskor vennéd meg?
1: Ne, szerintem az simán belemenned.
0: Az beleraknál?
1: Az bármit.
0: De hogy van, amit nem raknál bele?
2: Nem, nincs olyan.
1: Kiti olyan, hogy fölvállalná önmagát?
0: Neked van, amit a hagymát nem raknál rózsaszín kosárba? Vagy
1: ja, valami, bármit. Pláne, de bármit.
0: Tényleg bármit?
1: Persze, abszolút.
2: Hát legalább mondhatja arra, hogy együnk meg együtt, és akkor mind a ketten büdös.
1: Nagyon jó, az igazán romantikus. A szájszag összehoz.
0: Szerintem egyébként, hogyha ilyen dumákkal mész, akkor először tesztelj kevésbé tetszőkön, és aztán tartsd a végére az alfa rózsaszint.
2: Ja, úgyhogy én javasolnám itthon is, hogy kezdjük el ezt. Csak ne rózsaszín, ne, hanem valami másra.
1: És akkor lehetne olyan is, hogy mit tudom, én egyébként nem vagyok szingli, de szívesen beszélgetek, ismerkedek? Mm. Tehát lehetne ez a kis huncut kosár?
0: Az a félelmem, így a huncut kosár ötletet felvetésénél, hogy Magyarországon ez elmenne rossz irányba. Tehát, hogy ez azért kell egy ilyen kulturált nemzet, mint a finnek, nem? Tehát, hogy Magyarországon ebből mekkora káosz lenne? Mm. Megjelennének az ilyen nagyon creepy cukros bácsik.
1: Ja.
0: Tehát, hogy itt ebben van egy parafaktor is.
1: Igen. Meg hogyha valaki nincs tisztában azzal, hogy mi a színkódnak a jelentése, csak úgy bemegy vásárolni.
2: És 80 éves bácsi leveszi.
0: Kérném szépen a ballonkabátos urat, a sárga répát, mert hagyja el az üzletet, vagy vegyen már valamit.
1: Kérem, hogy csak a bolt sárga répáját mutogassa, ne a sajátját.
0: Kérem, ne helyezze a mérlegre.
1: Vagy ha igen, akkor helyezze csomagolásba. Ami ugye plusz 15 forint. De egyébként maga a módszer jó, úgyhogy...
0: Erre még nem vagyunk elég érettek szerint.
1: Én azt mondom, hogy egy próbát megér, majd Kitty leteszteli, ezt elmeséli az élményeit.
3: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos machos!
3: Hello!
2: Minden machónak jó reggelt kívánunk, szevasztok! Az a helyzet, hogy egyébként fél hét múlt, most már 6 perccel itt vagyunk. Ha kedd, akkor volt erre egy pár befejezés, volt reklámszagú, meg még annó volt ilyen híres filmes, hogy akkor Belgium, ha jól emlékszem.
3: Igen?
2: Igen, de...
3: Ez... Ha kedd, akkor jó a kedv.
2: Hát igen, ez meg elég, hát ilyen kicsit ilyen zsékategóriás szlogennek hangzik. Viszont mindenki legyen boldog.
3: Na kösz, akkor én már a kész.
2: Nagyon, nagyon szívesen.
3: Ennyi voltam.
2: Innentől zenélünk, jó? Egészen. Délelőtt tűz, mindenki jobban jár.
3: Nem, már reggel már reggel kirögtél, pedig én teljesen nyugodtan és higgadtan csak elmeséltem a tegnapi napi sztorit.
2: Szeretnéd elmondani adásban?
3: Figyelj, én elvállalom, mert akkor tegyenek igazságot a hallgatók, hogy most tényleg rosszul fogalmaztam el, vagy ezt két férfi tehet így. Mert hogy az van, hogy nem volt tegnap aprom, tehát az automatából nem tudtam volna venni dolgot. Kólát akartam egyébként. És akkor Roland nagy lelkű volt, váltott nekem pénzt, egyébként nagyon jól vált, használjátok ti is Roland szolgáltatásait, mert végül nem kéri el a pénzt, csak odaadja a váltót.
2: Magyarán adtam 2 500-as csak ugyaiba.
3: Jó, de én megkérdeztem tőle, hogy akkor már meghívjam-e valamire, és nem kért semmit. Tehát a Roland egy úr, ez a nagy vonalúnak kell lenni, ezt a gyakorlatban is képviseli.
2: Így van, teszem hozzá, nem jár az, vagy nem áll az ajánlat mindenkinek.
3: Nem? Nem áll az alkú?
2: Ne.
3: Ja, ezt most én még az elején tisztázod, oké. Okay. Elmentem az automatához, és ez a világ legrosszabb automatája, beleraktam a pénzt, leejti a kólát, de úgy ejti le, hogy ilyen állítva beleejti a fiókba, magyarul nem tudod kinyitni. Tehát, hogy a fiók teteje pont beleütközik a kóla tetejében, nem nyílik. Na, ilyenkor én mindig megkérem a Tomit, és valószínűleg itt lesz a Rolandnak a probléma, hogy rázza ki nekem, és a Roland itt elakadt.
2: Én mondtam, hogy nincs ezzel baj, ha nektek ez belefér.
3: És néha, amikor így a Tomi nekem kirázza, akkor kapunk bónusz ajándékokat is, például sportszeletet.
2: És egyébként az milyen klassz dolog, hogy ő rázza ki neked, és te kapsz még pluszban sportszeletet.
3: Na, és tegnap is nyertem így egy sportszeletet, megkaptam a kis kólámat is, és boldogan visszajöttünk. És nem tudom miért, de Roland valami más lát bele a sztoriba, mint ami a sztoriban van, pedig az azután történt, hiszen először iszunk, aztán vécézünk.
2: Szóval ilyen vidám történetekkel telik itt az idő, ugye?
3: Így telik ugye? A Buenos Morgen After.
2: Csak hogy teljen az idő, de semmi. Na, idézhetném itt ugye Torrentét, a klasszikust, kérem szépen. Na, úgyhogy ez van. Na, hát egy ilyen sztorival kezdte itt Ádi a napot. Ez nyilván egyből vidáman indul, meg jó a kedvem. Meg hát a másik, gyerekek, mindenki kapaszkodjon meg. Kibékült Kunu Mário és kávé tejszín.
3: Ne, mi történt?
2: Ismét van tejszín a kávén.
3: De várjál, ott nem a levegőben van egy börtönbüntetés?
2: Hát figyelj, most éppen a kávétejszínt körözték. Korábban már a Kunu Máriót is, most legutóbb ugye őróla tett ki egy ilyen szép profilképet a magyar rendőrség.
3: Pedig én megtanultam a britektől, hogy nem szabad a kávétejszínt körözni, mert ezt úgy kell kulturáltan, hogy előre-hátra, 12 óra, 6 óra, 12 óra, 6 óra.
2: Nem rázzák fel?
3: Nem. És akkor most a Kunu Mário most úgy békült ki, hogy jóbarik, vagy úgy békült ki, hogy visszatért?
2: Hát ennek utána nézek. Szerintem megint dull a láv.
3: Tejszínes a szája?
2: Hát ő most megint tejszínnel szereti a kávét, igen. Azt hiszem, talán.
3: Azt a mindenit. Azért történnek itt olyan dolgok, amiktől az ember megnyugszik, nem? Mikor így fölborul a rendszerünk, a békénk. Én is mesélek, jó reggel, mikor jöttünk idefelé, az úton rend volt, de amit el akartam mondani, hogy jöttek a Williams-es Istálónak a kamionjai, ott mentek előttünk, megelőztük őket, nagyon szépek voltak, tehát igen, használják...
2: Hát őket eleve a futamon is megelőzik.
3: Mindenki rendben, megelőzi őket.
2: Szerencsétlen Williams.
3: Jó, de ez a mennyesen, meg aztán végképp...
2: Azért, hogy ti is leelőzitek. Atya úristen.
3: Suzuki Vitarával. Balról. Mind a kettőt. Jó, most van nekik a nyári szünet, most pihenőznek egy kicsit, aztán azt hiszem, azt fejtettem meg, hogy Hollandia talán, de hogy most mennek, és úgy tűnik, hogy megvárják a reggelt, tehát hogy nem mentek bele a nagy dugóba, úgyhogy okosan csinálják ezt.
2: Hát figyelj, nem, nincsenek ők a nagy forgalomhoz hozzászokva, amúgy se, tehát hogy bár hát ott ugye, mert pont ugye a Science ugye az egyik, azt hiszem, hogy az album meg a Science, hát azért a magyar nagydíjnak az egyik legnagyobb hülyeségét, az csak a Science hozta össze.
3: Igen.
2: Azzal, hogy ott a Piastri gondolta, hogy akkor kicsit így oldalról meg hesegeti.
3: Ha meg, na mindegy, ez volt az egyik nagy hiba, meg a másik nagyon idegesítő, ez a váltóhiba volt. Jaj, mondd már.
2: Ez szintén a Piastri,
3: igen, a Piastri volt, igen, de hogy ez még ott, igen, de hogy, a, de hogy azt, azt hogy tudják így elrontani ilyen gyakorlattal? Na jó, mindegy.
2: Mármint mi, hogy a Sainz, hogy úgy benézte, hogy...
3: Igen.
2: Nem tudom, tehát azért vannak néha ilyen érdekes megmozdulások.
3: De ilyenkor gondolkozik el az ember, hogy ez ilyen taktikai, de nem, szerintem itt csak simán béna volt.
2: Nem, ott szerintem is simán elbénázta. Viszont figyelj, 310 000 voltak kint a hétvégén. Ja, teszem hozzá, hogy megyek, a jövő évi jegyárak kint vannak.
3: Na, és?
2: És?
3: Veszed?
2: Azt, hogy megnézte, figyelj, ha ki akar menni, kit család?
3: Igen?
2: Vasárnap. Fedett lelátó jó helyre, mert akkor már nem a domboldalon állunk, érted?
3: És nem a kukás autó mögött akarsz belógni.
2: Igen. Be lehet?
3: Egyébként a simára, ha veszel egyet, akkor a kukás autó mellett be tudsz futni egy ismerősöm szerint, csak akkor tudod megcsinálni, hogyha nem félsz rohadtul, hogy nekilapít a falnak, mert ezért benne van.
2: Ja, értem.
3: Ilyen 50-50, hogy megvan a meccs.
2: Meg előtte, a form, hát is, ha vagy meg lesz, vagy nem, igen. Meg akkor fogyjak le, amennyire lehet, ugye? Tehát, hogy ezért így lapjával beférjek.
3: Hát igen.
2: Ja. Na mindegy, szóval megnézte azt, hogy már jövő évi jegyárakat. Figyelj, laza egy misiből, olyan szép délutánunk lesz, lenne vasárnap.
3: Tényleg, és annyi éreztek, és amúgy az ételek nem lettek sokkal drágábbak.
2: Ja, és akkor, nem, hát akkor koplalunk, tehát aznapra böjt, aha, tudod, meg tömegközlekedés, de meg
3: az vagyunk. Az milyen tömegközlekedéssel menni, oda rogánozol a Forma 1-re, és akkor ott megveszed az 1 000 000 jegyet, és azzal mész be?
2: Hát valamiből össze kell rakni, érted? Na, szóval nem megyünk. Tehát
3: jó, de egyébként meg, hogyha meg csak akartad mondani itt a fogyókúrás dolgot, de hogyha nem jön össze a kamion mellett, vagy a kukásautó melletti beossanás, akkor utána szép vékony leszel.
2: És onnantól már igazából nem is fog zavarni, hogy bejutok, vagy nem jutok. Nem, amúgy is, tehát, hogy engem az, hogy a helyszínen nézek. Hát mondtam is a Nórinak, hogy figyelj, mondom, azért amilyen jegyárak ott vannak, hát abból már tényleg a helyszínen egy Barcelona Real meccs. Tehát simán.
3: Jó, ez érthető. Én nem tudom, én a Forma 1-en mindig ingyen voltam, mert vagy a anya unoka testvérének barátja vitt be, aki egyébként azóta börtönben van valahol, de amúgy tényleg jól válogat. Vagy apával mentünk, ő meg forgatott, mm-hmm, és akkor ott álltunk a közvetítő kocsi mellett. Figyelj, megvan a tökéletes. Ha kedd, akkor kiskegyed.
2: Hát persze, hát ez volt, csak ezt nem akartam így kimondani, de köszönöm szépen.
3: De Online még vannak,
2: azt tudom. Hát printben mindenféle formában vannak.
3: Tényleg?
2: Ezt vegyétek, úgyhogy nem is hallottátok. Jó, nem mondott a kolléga semmit.
3: De ha akarjátok, akkor menjetek el most egy... Van még újságárus?
2: Hát hogy ne lenne?
3: Hol?
2: Hát egy csomó helyen van újságáros.
3: Plázában esetleg, de, nem, de az is ilyen lottozó, és van újság is.
2: Hol? Nem, egy csomó helyen van.
3: Mostanában láttam kirakva egy-két újságot, de tényleg van ilyen, hogy újságárus?
2: Hát van, persze, meg egyébként egy csomó helyen lehet kapni újságot, tehát ilyen szupermarketekben is, meg ilyenek. Te hova jársz vásárolni?
3: Írjátok már meg, hogy ki az, aki közületek hallgatóink még vesz újságot. Te veszel? Mikor fogtál a kezedben utoljára újságot? Én fülest, rejtvénymagazint, de ez más.
2: Nem nagyon szoktam venni, de van. Nem szoktam, ritkán szoktam venni, de
3: újság?
2: Van.
3: Tehát most azt mondom, hogy oké.
2: Okay, asszony vesz ilyen kuponosat.
3: Az is ilyen jó, az újságírás fellegvára a kuponos újságot. Megveszem a kupon miatt, micsoda újságírás.
2: Hát de emiatt, hát miért? Hát vannak olyan, de most nem, pláne nem mondjuk ki ezeknek a magazinoknak a nevét, de azokat kifejezetten évente mondjuk kétszer a kuponok miatt veszi meg, aki megveszi.
3: Újság? Hát már a legyet is iPad előtöbb le.
2: Ja, hát kérem, akinél ilyen jól megy. Persze.
3: Szegény legyek.
2: Jó, valakkor.
3: De most már ez ilyen vékony nagyon az iPad, tehát nehéz vele lecsapni.
2: Jó, kecélozz is, ugye?
3: Igen, ez nem erre van. Na, a közlekedésről a Zsoltunk írja, hogy Buenos Morgan M1 Pestől tatabányáig jól járható, baleset és hatóság mentes, Pest felé is haladós a forgalom. Szép napot mindenkinek.
2: Na, köszönjük szépen. Nézem az élőtérképet, meg a hivatalos infókat. Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyjából valóban minden rendben, de hát ilyenkor még nem is szokott igazán probléma lenni, csak akkor, hogyha belefutunk egy-egy balesetbe. Annak meg most úgy tűnik, hogy se híre, se hamar. Reméljük így is marad, mert azért tegnap az M1-esen például volt egy ilyen árokba hajtós művelet, ami annyira azért nem szép.
3: 17 a fok, 29 lesz, ma is nagyon meleg lesz, de holnap még melegebb, 33, aztán a hétvégére 38-at is mérhetünk. Roland tegnap bekockáztatta a 39-et, azt sem tartom kizártnak.
2: Hogy mi mindennel foglalkozunk a mai napon, például egy picit kiruccanunk Norvégiába, ott ugyanis szigorúan szabályozzák az oktatásban a mesterséges intelligencia használatát, nem tiltják ki, illetve egy időre kitiltják, aztán meg ilyen fokozatosan vezetik be. Ugye alapvetően azért az oktatás területén a skandinávok mintaértékűnek számítanak, itt mondjuk inkább a finneket szokás emlegetni, kevésbé a norvégokat, de szerintem azért ott se szar a helyzet, már bocsánat, hogy így mondom, de ez egy észszerű gondolat lesz, és szerintem ezt jó, hogyha körbejárjuk, mert manapság már elválaszthatatlan a tanulástól az AI.
3: Igen, és hát itt megint az lesz a kérdés szerintem többek között, hogy hogyan lehet ezt betartatni, vagy akár ellenőrizni. Bár egyébként szerintem egy kulturált nemzetben, ahol a szülők is megértik, hogy ez a családnak, a gyereknek az érdeke, lehetséges, hogy nagyobb esély van arra, hogy ez működni fog. A másik pedig egy olyan sztori, képzeld el, ezt egy angol cikkben találtuk a feleségemmel. Én nagyon nagy Dr. House rajongó vagyok. És a sorozat nagyon sokszor megkapta azt a kritikát, hogy orvosilag vannak benne tévedések és tévesztések. És én ezt elfogadom, mert nyilván egy sorozatról van szó. De egy csomó orvosbarátom meg azt mondja, hogy baromi jó dolgok vannak benne, és igen, nyilván film, de hogy nagyon sok igazság alapja van annak, ami ott történik. És most ez utóbbi igazolódott, képzeld el, hogy a Dr. House segítségével diagnosztizáltak egy olyan betegséget, amiben a beteg belehalhatott volna, és enélkül nem jöttek volna rá, hogy mi okozza. Tehát olyan szövevényes, kuszaványos, stb. Volt, kobalt mérgezést diagnosztizáltak egy csípőprotézis miatt, egészen egyszerűen azért, mert az orvos látta ezt az epizódot a House-ból, nagyon-nagyon nagy volt a hasonlóság az ő esete meg e között, és kiszűrte a 100 millióból az egyet, azért, mert látott egy sorozatot. Tök izgi.
2: Illetve beszélgetünk majd még az elektromos rollerekről. Ezzel kapcsolatban tegnap egy poszt is kikerült a Facebook oldalunkra, egészen bátran kommenteljetek oda is, hogy ti mennyire szigorítanátok így az elektromos rollerek használatával kapcsolatos szabályokat. Hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lesz a helyszínünk, ahol is.
3: Na hát.
2: Hát úgy gondolta egy szabolcsi apuka, hogy ő bizony gyerekülést, hát konkrétan egy hintát szerel rá az elektromos rollerre, és így szállítja a gyereket. Hát mondjuk úgy, hogy azért ilyen biztonság technikailag, meg baleset megelőzés szempontjából nem annyira kifinomult megoldás.
3: No, és mindezt a mai műsorban modellezzük. Hoztam egy hintát, Nikitől elkérjük a rollert, és Rolandot fölakasztjuk a roller elejére. Ez lesz a Roland roller.
2: És egy lejtőn elindítanak így lefelé.
3: Elindulunk, és megnézzük, mi lesz az eredmény. Nem pont így, viszont ez a rolleres dolog, ez nagy téma, és most azt hiszed, hogy nagyot mondasz itt megyeileg, de igazából Budaörsön is volt egy ikonikus eset, majd azt is felidézzük, illetve hozzunk majd, vagy hát én utána kerestem néhány ilyen otthon eszkábált ötletnek, fejlesztésnek, mint amilyen ez a hintát erősítünk a rollerre és visszük a gyereket módszer, és megnézzük majd, hogy szerinted veszélyes-e vagy jó ötlet.
2: Hát kíváncsi vagyok, én ezt nagyon elítélem egyébként, tehát hogy tényleg konkrétan egy műanyag hintát szerelt a csávó az elektromos rollerre, és a másfél éves gyereket tette bele.
3: De és amúgy azt jól láttam, hogy ő ezt magát fotózta, tehát hogy ez nem olyan, hogy lecsípték, vagy elkapták egy fotón, hanem ő így büszkén készített egy képet, hogy jó, micsoda feltaláló vagyok.
2: Igen. Tehát, hogy ez a hülye, ám de büszke kategória.
3: Na, az a legrosszabb, nem?
2: Az a legveszélyesebb.
3: Igen, mert ott nincsen belátás.
2: Így van. Na, úgyhogy írjatok, jó? Hogy ti hogy álltok eleve az elektromos rollerhez? Milyen tapasztalataitok vannak? Szerintetek mennyire lenne érdemes szigorítani a szabályokon? SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A rendőrök 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. Fokozott állatorvosi ellenőrzést vezettek be Dél-Szerbiában juh és kecskehimlő miatt. Sportprogram lesz időseknek Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A balatoni vízrendészeti rendőrkapitányság munkatársait a hétvégén 7 alkalommal riasztották, 12 embert kellett kimenteniük a Balatonból, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon hétfőn. Azt írták, az erős szélben 3 szapos sodródott messze a parttól, egyikük másodfokú viharjelzés idején, valamint sekély víz miatt elakadt kishajó és irányíthatatlanná vált vitorlás is bajba került. Mentésre volt szükség továbbá, amikor fonyód előtt a szél elsodort egy 12 éves kisfiút a gumicsónakjával. A gyermek a csónakból kiugorva próbált meg a part felé úszni, de az egységek még időben ráleltek, és az üresen sodródó járművel együtt épségben adták át az édesapjának. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a fürdőzők figyelmét, hogy mindig figyeljék a viharjelzést, kerüljék a hirtelen beugrást a vízbe, valamint az extrém melegben a nyílt vízen tartózkodást. Ne fogyasszanak alkoholt, az úszni nem tudók vagy gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek, vízi járművön pedig használjanak mentő mellényt. Fokozott állatorvosi ellenőrzést vezettek be a dél-szerbiai Raska környékén, miután juh és kecskehimlőt mutattak ki egy helyi gazdaságban. A hatóságok szerint minden szükséges intézkedést megtettek a fertőzés tovább terjedésének megakadályozására. A betegséget egy olyan gazdaságban azonosították, ahol 67 juhot és 60 bárányt tartottak. A laboratóriumi vizsgálatok kevesebb mint 24 órán belül megerősítették a fertőzést, ezt követően pedig az állategészségügyi előírásoknak megfelelően mind a 127 állatot leölték. Ez az első juh és kecskehimlővel kapcsolatos megerősített járványgóc Szerbiában 2026-ban. A fertőzött gazdaság környezetében szigorú állategészségügyi felügyeletet rendeltek el, ellenőrzik az állatok mozgatását és fokozott megfigyelés alatt tartják a környező tenyészeteket. Az állatorvosok a közeli településeken is vizsgálják az állományokat, hogy időben kiszűrjék az esetleges újabb fertőzéseket. Július 29-én ingyenes bemutató rendezvénnyel mutatkozik be Esztergomban az Elfogadás Egészség Sport Aktivitás Program, amely az aktív egészségtudatos időskort támogatását tűzte ki célul. A Véja Géza közösségi házban megrendezett eseményen a résztvevők többféle mozgásformát is kipróbálhatnak. A programban szenior jóga, élménydobolás, valamint önvédelmi és eszkréma foglalkozás is szerepel, amelyeket kifejezetten az idősebb korosztály igényeihez igazítottak. Az aktív programokat követően a szervezők közös ingyenes ebéddel várják a résztvevőket, ahol az ajurvédikus táplálkozás alapjaival és életmódtanácsokkal is megismerkedhetnek. A részvétel ingyenes, azonban előzetes jelentkezés szükséges a fejagéza@gmail.com e-mail címen, vagy a 0633 555 605-ös telefonszámon.
0: Időjárás.
1: Ma napsütéses idő lesz, csak néha jelenhetnek meg fátyol felhők az égen, csapadékot nem jósolnak, 27 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgan I és Roland.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt, szavaztok, 7 óra 5 perc, egy ilyen mém jött velem szemben, hello, hogy nyugodt vagyok, mint egy hiperaktív, hisztis koffeinnel túltöltött hörcsög. Igazából csak a hörcsög részét nem értem. Tehát, hogy miért pont egy hörcsög? Meg nem tudom, milyen lehet egy hörcsög, amit túltöltesz koffeinnel, ez így föl leszaladgál, akkor ott a nem akvárium, minek nevezik, ez terrárium.
3: Terráriumnak nevezed a ketrecét, szerencsére. Ketrec, neked vagy... se volt sose hörcsögöd, jó?
2: Ja, azt ketrecben tartjuk, nem, hörcsög az... minden, én terráriumba raknám.
3: Figyelj, hogyha a hörcsögödnek megrepett a páncélja, akkor kezdj el aggódni, jó? Tehát az nem az.
2: De miért? Hogyha terráriumba rakod, akkor mi? Akkor sztrájkol? Nem hajlandó ott élni, vagy mi?
3: Nem biztos.
2: A válogatós?
3: Ha nyitva hagyod a tetejét, akkor el van.
2: Fene a pofáját?
3: Ha nem hagyod nyitva a tetejét, akkor csak rövid ideig van el.
2: Jó, de a terrárium az, ilyen, az nem nyitott tetejű?
3: De jó, van olyan. Na, de az a lényeg, hogy nyilván mert a halaknak, meg a technősöknek is kell levegő. Szóval, hogy van olyan, hogy a hörcsög túlpörög, elég gyakran egyébként, és azt nem kávéval éred el úgy általában, hanem mindenféle ilyen férgekkel, meg ilyesmivel. De szerintem, hogyha kávét adsz neki, akkor nem tudom, hogy túlélje, de ha igen, akkor biztos nagyon vicces látvány lesz. És milyen lenne egy teknős bekávézva?
2: Tényleg.
3: Dupla sebességgel.
2: Ja. Vagy bepiáltatva. Nem, ilyeneket nem csinálunk, nyilván. A Rédl kolléga csak ellássa a teknőst télre, mert szerintem el kell.
3: De szakmailag úgy rendben van, tehát ebben még senki nem tudott belekötni ebbe az érvelésembe. Amúgy pedig most a bekoffeinezett, arról az jut eszembe, amikor egyszer megpróbáltam megdönteni a rekordot, így egy nap valami bődületesen nagyon sok kávét ittam. Én azután is tudok aludni, tehát hogy igazából ilyen szintű problémám nem volt. Aztán megittam 15 kávét, meg egy kólát még. Annyi volt csak, hogy a moziban nem bírtam a filmet nézni, mert folyamatosan rohangáltam a WC-re. Ennyi hatása volt az egésznek, de az alvásban engem nem zavart.
2: Amúgy én is simán alszom, tehát ha még este kávézom, tehát vannak ismerőseim, akik mondják, hogy ó, hát délután 5 után, hát biztos, hogy nem kávézunk, hát akkor nem alszom, mondom, tényleg. Én este 8-kor beverek egy kávét, én ha kell utána úgy alszom, mint
3: sőt,
2: a bunda.
3: Sőt, egyébként néha vasárnapi délutáni szundi, az kávé után a legjobb. Tehát, hogy a kettő így összefügghet, nekem nem kiüti egymást, de tudom. Bár most van megint egy kutatás, nekem most azt tetszik, hogy a napi 5 kávé az még oké.
2: Figyelj, én mondjuk napi 1, max. 2 kávéval működöm.
3: Én is mostanában visszavettem magamat, de pusztán azért, mert nincs rá szükség. Tehát most érted, szeretem az ízét, én azért iszom amúgy.
2: Én is, de ennél sokkal durvább egyébként az energiaital, na azt meg aztán pláne ne ígyátok.
3: Átálltam a rövidre. Az egészséges, az gyümölcs, rost, meg ilyenek.
2: Így van, napindító, rakéta, kis voltnál, ugye? Van ott alattatok valahol? Ti le tudnál szaladni, ha akarnál?
3: Fél rakétára nincsen pénz, ilyen tipli van. Az olyan, mint a joghurt. Képzeld el, még árulják. Bődület. Igen, és nem is lehet úgy elnevezni. Tehát kicsit olyan, mint a... Mi az, amit nem lehet nevén hívni? A pálinkát nem lehet csak bizonyos pálinkát pálinkának hívni, ugye? De vodkát se lehet bárhogy, tehát van voda, meg Volga, meg ilyenek.
2: Én azt tudom, hogy volt az egyik nagy ilyen hipermarket láncnál a matrózital.
3: Aj, a matrózital.
2: Amit nem lehet rumnak hívni, mert nem az.
3: Igen.
2: De azért az alkeszoknak kell, pláne, hogy ugye saját márkás, olcsóbb, mit tudom én, és akkor ez volt a matrózital.
3: Igen, van a matrózital, meg a régen a madaras Tesco-ban volt a Hector sör. A Hector sör volt 47 forint, amikor gimis voltam, 1% alkohol volt benne, és hozzáadott cukorral készült, és a 47 forintból 20 volt az üvegbetét. Mi lehetett abban?
2: Hát,
3: a Hector, egy jó Hector.
2: Jobb, ha nem tudod, szerintem tüske, itt azt írja Zsolt, hogy tüske. Ja, szóval, hogy na, ilyeneket ne fogyasszatok, jó, reggel már napindító torna, mondom ezt én, ma úgy keltem fel, mind a két vállam, úgy fáj, hallod.
3: Na, de tényleg mi van veled, ilyenkor elalszod? Tehát rosszul feküdtél éjjel? És erre hogy... tudnál figyelni? Tehát lekötöd magad este?
2: Nem, nincs ilyen BDSM elalvás, tehát ez nem így működik. Nem, igazából azt nem tudom, hogy tudtam mind a két vállamat elaludni, mert hogy az egyiket elszoktam, nálam az ilyen alapjárat, de hogy mind a kettőt.
3: És hogyha most azt mondom, hogy kapsz egy ezrest, hogyha egy másodpercemből tapsolsz a fejed fölött, akkor nem tudod megcsinálni?
2: Hát dehogy nem, simán. Ahogy már adtál egy ezrest reggel, úgyhogy...
3: Ez igaz. A kávéról akartam még elmondani, hogy én ma hosszú idő után eldöntöttem azt, hogy otthon megfőzöm magamnak, mert úgy sokkal olcsóbb, meg gazdaságos. És beraktam a kapszulát, úgy voltam vele, hogy a család kibírja, biztosan átalusszák azt az egy berregést, amíg az elkészül. És képzeld el, valami rosszul szúródott ki a kapszulán, és elkezdett főzni, de úgy, hogy felrobbant az egész, és a teljes konyha csupa kávé lett ma reggel. Mellette jött ki, fölötte jött ki, alatta jött ki az acvíz, szóval gyakorlatilag hallott a család egy hosszú berregést, egy robbanást, meg az én feldolgozási mechanizmusomat, amit úgy kommunikációban lenyomtam, amikor ezt realizáltam.
2: De látod, ezért kell

0: magam vagyok a megtestesült odafigyelés.
1: Nem tudom.
0: Ha most ezt a feleségem hallja, akkor lehet, hogy mindjárt jön egy SMS, én erőhögjek már, én erőhögtessek már.
1: Csak azon gondolkozom közben, hogy azért egyen lehetnél ebben is csendesebb, hogy mondjuk a sütőbe rakod, mert annak aztán semmi hangja nincs.
0: Hogy ne, persze.
1: Kicsit izé oda rottyantod, vagy a motorra ráhelyezed, és mire bejössz, meleg.
0: És végig egyensúlyozom, tudod, bejönnék ilyen 5 km per órával.
1: Romániában lehetett kapni, az nekem nagyon tetszett, olyan kávé, presszó kávé volt, egy joghurtos dobozban árulták, és a joghurtnak volt egy ilyen dupla fala, már hogy a doboznak, és volt benne valami anyag, hogyha behorpasztottad a joghurtos doboz alját, akkor az felmelegedett. Régen ilyen kézmelegítőkbe is rakták azt az anyagot, és akkor gyakorlatilag maga a doboz felmelegítette a kávédat. Csak aztán bebizonyosodott, hogy ez az anyag, ami benne van, az eléggé veszélyes az egészségre, és nem jó, hogyha a kávé közelében van, de tök menő volt.
0: Úgyhogy akkor maradok inkább a mikrónál, szerintem az a jobb megoldás. Jó. Na, úgyhogy mondom, én így csinálom, egyszer próbált ki. Szerintem megéri. Na, nézem közben, hogy mi a helyzet az utakon, mert azért ilyenkor már el szokott indulni a reggeli csúcs, mindig máskor, mert vagy mindenkor máskor, így nyáron ugye azért annyira nem, és valóban azt látom, hogy egyébként ugyanúgy béke van itt az utakon. Hát ott Herceghalomnál
1: békemenet?
0: Ott a felhajtó környékén van, ott lehet, hogy történt baleset, de az nem az M1-es.
1: Imádom ezt a közlekedési híreket, tehát ez a zongora órát adok, veszek, rólad megérti, mi van, és megpróbálj átadni.
0: Igen, de na, szóval a 22-es kilométernél, az M1-es felhajtónál történt baleset, de nem az M1-esen. Csak annyira bele kellett zoomolnom az élőtérképbe, hogy lássam, hogy konkrétan melyik úton van ez.
1: Azt mondtam, hogy miben reménykezted, hogy amíg a végére érsz a mondatnak, történik valami?
0: Hogy addigra tudom értelmezni azt, amit látok, igen. Azért néha vannak ilyen hiú ábrágyaim. Egyébként az M1-esen tényleg minden nyugodt, meg itt a megye településein is.
1: Király, 18 fok van, 29 lesz, egyre melegebb a héten, készüljetek erre, és július 28-át ülünk, ez az év 209. napja.
0: Így van, és mindjárt azt is elmondom, hogy milyen névnap van, hogyha sikerül oda görgetnem az adásmenetben.
1: Abból a megyéből kiveheted, ahol a rolleres volt.
0: Szabolcs?
1: Igen. Isten életesen minden nem Szabolcsot.
0: Igen. Igen.
1: Aztán van ma még Ada, Alina, Nauzika. Neked is folyik a Nauzika.
0: Nauzika, igen, szokott így, allergiás vagyok.
1: Győző.
0: Győző névnap is van, úgyhogy igen, győzők ünnepelhetnek.
1: Na ez majd még fontos lesz a szülinaposoknál, majd látod, mert hogy akkor most a Győzike is ünnepel.
0: Én gondoltam, hogy akkor előre is ugrok, de akkor nem.
1: De nyugodtan ugorj.
0: Nem, mert maradjuk akkor Bálint gazdánál. Bálint György, aki Gyöngyösön született 1919-ben ezen a napon, hát ő volt ugye gyakorlatilag az ország kertésze.
1: Aztán az én kedvencem a mai napon, 1945-ben született Jim Davis, amerikai képregényrajzoló, és ő alkotta Garfieldot, és tudtad? Én ezt tegnap tudtam meg, hogy a saját nagyapjáról mintázta Garfieldot.
0: Igen, egyszer olvastam. Szakács Tibor, magyar színész, 1966-ban született, leginkább talán szinkron színészként ismert.
1: 1970-ben Várfi Sándor, magyar színész, humorista, őt azért tartom nagyon fontosnak, mert személyesen ismerem, Budaörsön a rádiónak ő volt a szignál hangja nagyon sokáig, jó fejem úgy.
0: Bea asszony, szintén ma ünnepel, Gáspárné Balla, Beáta, nem tudom, ez egy ilyen sok milliós kérdés lehetne egy műveltségévetélkedőben, hogy mi az ő teljes neve. 74-ben született Bea asszony, boldog születésnapot.
1: És Harry Kane, 1993-ban szemtelenül fiatal angol labdarúgó.
0: Hát azért már annyira nem szemtelenül fiatal.
1: Mi 93-mal?
0: Hát 33 éves lett.
1: És? Az nem?
0: Hát azért a 23, arra mondanám.
1: Ezt de, mondod így 40-en túl?
0: Nem, hát most focista mércével a 33 éves, hát most érted, van neki még mondjuk 5 éve.
1: Ja, hogy itt szakmához méret, hogy ki mennyire
0: hát
1: idős.
0: Persze, focista mértékkel, hát persze.
1: Tehát például a csípőprotézis tesztelőnek még fiatal?
0: Annak igen. Nem hiszem, hogy ilyen karrier várna rá. Gyanítom, hogy nem lesz rászorulva.
1: Kaszkadőrnek milyen?
0: Azt nem tudom, szerintem spermabankdonor se lesz.
1: Az se lesz már? Jó, rendőrnek fiatal vagy idős?
0: Hát, annak kortalan.
1: Szakácsnak?
0: Nem tudom, hogy főz. Beasszony, maradjunk abban, ő jól főz.
1: Őrhajosnak?
0: Hát erről megkérdez meg a kaputibit.
1: Jó, vannak érdekességek is a mai nappal kapcsolatban, például szerintem egy nagyon-nagyon használható információ, mivel lehet ma menőzni, hogy 1851-ben ezen a napon készült el az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. Magyarul le tudták fotózni azt, hogy nincs semmi.
0: Egyébként augusztus 12-én lesz megint napfogyatkozás.
1: Tök jó, megint megnézhetjük a semmit?
0: A semmit körülbelül, de majd utána nézek, mert pont találtam egy cikket ezzel kapcsolatban.
1: Jó, de várjál, lesz, tudom, de innen látszik majd. Na jó, ezt majd, mert én úgy tudom, hogy látszani fog innen valamicske, de nem az egész.
0: Fogalmam nincs. Nézzük gyorsan a világnapokat. Hepatitis világnap van. Ez a legfontosabb, valóban hivatalos nemzetközi egészségügyi világnap, így a

0: a mai napon, úgyhogy tisztelegjünk így ezelőtt.
1: A nagyon sok természetvédelmi világnapok közül ez az egyik, nem ENSZ világnap, de mégis sokan tartják, természetvédelem világnapja van, szóval ma ne szemetelj, majd holnap.
0: Illetve tejcsokoládé nap van.
1: Én itt csokis vagyok, te?
0: Én bármilyen csokis vagyok, én ezt is azt is szeretem.
1: És itt a kedvencem, víziparkok napja van, amerikai ünnep, július 28-ra esik, tehát ha teheted ma, csobbanj.
0: És ráadásul még az időjárás is adott lesz ehhez, mi pedig nem sokára hozzuk a csillagok üzeneteit.
2: Komáromban rádió felhangosít, háttérzaj leszáll. Forrás Rádió.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Bizony, mégpedig 8 perccel, negyed 8 után nézzük is, hogy mit üzennek ma a csillagok. Kedves Kos, ma valaki bedob egy ötletet, amit elsőre őrültségnek tartasz, estére viszont már te szervezed azt. Egy váratlan üzenet pedig alaposan átírhatja a délutánodat.
2: Bika, ma rájössz, hogy valami sokkal bonyolultabbnak tűnt, mint amilyen valójában. Jutalmazd meg magad valamivel, amit normális esetben felesleges pénzkidobásnak neveznél.
1: Egy fél mondatból ma komplett történetet gyártasz, kedves Ikrek, de ezúttal meglepően közel jársz az igazsághoz. Este olyan emberrel futhatsz össze, akitől régóta szeretnél kérdezni valamit.
2: Na hát, Rák, megyek urológushoz, bocs. Rák, ma ne te legyél az, aki mindenki problémáját automatikusan megoldja. Kapcsolj ki pár órára, és kapcsold ki a belső ügyfélszolgálatodat is, csinálj valamit kizárólag magadért.
1: Ma feltűnően jól áll neked a spontaneitás, kedves oroszlán, ezért mondj igent egy hirtelen programra. Ráadásul valaki olyan bókot mondhat neked ma, amit még napok múlva is felidézel.
2: Szűz, valami ma nem terv szerint történik, és éppen ettől leszel jobb. A nap tanulsága néha a B-terv sokkal szórakoztatóbb, mint az A.
1: Ma egy apró döntésnél ne kérdezz meg öt embert, mert csak összezavarnak, kedves mérleg. Az első megérzésed lesz a nyerő, még akkor is, ha szokatlan választásnak tűnik.
2: Skorpió, ma különösen jól kiszúrod, ha valaki mellé beszél, ezért nehéz lesz téged megetetni egy gyenge kifogással. Estére viszont engedd el a nyomozó üzemmódot, mert egy jó program várhat ma rád.
1: Kedves nyilas jegyű, ma rád férne egy kis környezetváltozás, még akkor is, ha csak egy másik útvonalon mész haza. Egy spontán kitérőből meglepően jó élmény születhet.
2: Bak, ma valami olyasmire költhetsz, amit elsőre nem terveztél, de később nem bánod meg. Munka közben pedig egy régi ötletet hirtelen újra használhatónak tűnik majd.
1: Ma ne próbálj átlagosan viselkedni, úgy sem áll jól neked, kedves vízöntő. Egy szokatlan ötleted először néhány furcsa pillantást, aztán komoly érdeklődést válthat ki.
2: Halak, ma különösen erős lesz a megérzésed valakivel kapcsolatban, és érdemes hallgatnod is rá. Este pedig válasz zenét a hangulatodhoz, mert egy régi dal váratlan emlékeket hozhat elő.
1: Mi pedig előhozzuk azt a témát, hogy Norvégia szigorúan szabályozza az oktatásban a mesterséges intelligencia használatát, fokozatosan tervezik ezt bevezetni, hogy konkrétan mik a részletek, kiderül az óra második felében, és természetesen csatlakozik hozzánk Andi is.

0: az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg. Mert ő is erre ébredt. Buenos Morgan!
1: Hey guys, I'm Kygo.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
1: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez volt Ádi kedvenc dala.
1: Ez mi? Ez minden idők legrosszabb dala.
0: Hát, jó ez.
1: Nem, ez borzasztó. Dudolj belőle, egy gondolatot dudolj vissza belőle.
0: Ennyi volt.
1: Nem lehet. Mi volt ez?
0: Azt mondta Ádi, hogy akkor játszanánk inkább padödőt. Hát mondom azért a...
1: Hát inkább padödőt, mint ezt.
0: Lúnak is van vége, szóval hagyna.
1: Hát ez
2: egyébként
1: mi volt?
2: Én is inkább hallgatnám a padödőt, mint ezt.
1: Írja meg nekem, aki nem hallgatna szívesebben padödőt, mint ezt. De mi volt ez?
0: Aki ezt írja, letiltjuk.
1: De letiltjuk. De most tényleg mi volt ez?
0: Mi? Ez egyébként, figyelj, egy 22-es sláger, ez nagyot ment.
1: Ebből megjelenek? Hol megy ez nagyot?
0: Figyelj,
1: berakod, hazamész, leülsz a munkanap után, kitöltesz egy pohár bort, és berakod ezt.
0: És rákívánok Eliza Rose-ra, igen.
1: Azt értem, de a dalára is?
0: Mindjárt megnézem neked a nézettségét, addig mondjad el, hogy mi van Norvégiában. Na, idegen kívül.
1: Jó, Norvégiába fogunk utazni. Szia, Andi.
2: Sziasztok.
0: Ja, itt van Andi, igen, egyébként.
1: Ja,
0: hello.
1: Egyébként, igen. Hello. Szóval Norvégiába utazunk majd, mert hogy szigorú szabályozások vannak ott az AI használatában, ugyanis megelégelték a norvégok, hogy a gyerekek gyakran már a saját nevüket is az AI-jal próbálják leírni, illetve azzal írnak fogalmazásokat, oldanak meg feladatokat, mindenkinek ott van a telefonján, és kitalálták, hogy erre ki kell találni valami olyan szabályozást, amit bevezetnek a teljes oktatási rendszerbe. Tudjuk, hogy a finnek messzeföldön ismertek a jó oktatási rendszerükről, de egyébként itt északon többen, így a norvégok is példát mutatnak ezzel.
0: Na, csak YouTube-on több mint 2 millió megtekintés. Csak mondom, tehát, hogy a komplett padödő életműve szorozva 50-nel.
1: 2 millió. Ez annyian véletlen is rámennek. Én felrakom most persze. Egy videót, az is 2 millió.
0: Persze, véletlenül is rámennek.
1: Minket is annyian néznek és hallgatnak.
0: Érted, a Madonnára mentek rá véletlenül ennyien.
1: Jó, de rá életében.
0: Tehát azt te mondom. Nem a dalaira, hanem rá, igen. Na szóval ez van Norvégia, aki ugye, ami elkezdi így
1: behozni. De azt mondta, hogy mi a szabály. Ezt nem mondtam.
0: Na, mert hogy ugye fokozatosan hozzák be, tehát hogy az első 7 évfolyamon ott nem engedik meg, tehát hogy 13-14 éves korig nincs AI, 14-től 16 éves korig már használhatják, de tanári felügyelettel, és a 17-19 éveseket arra tanítják, tehát nagyjából ugye a középiskola utolsó 2-3, inkább 3 évfolyama, hogyan használják tudatosan és megfelelően a mesterséges intelligenciát.
2: Ez jó. Ezt itt is bevezethetnék, szerintem.
1: Na jó, meg annyi kérdést vett fel. Az első, hogyan lehet ezt ellenőrizni, illetve betartatni?
2: Hát ez sehogy, maximum egy applikációval a telefonra, ami korlátozza.
0: Szerintem sehogy nem lehet. Tehát az első 7 év folyam az egy ilyen lutri.
1: Mert ugye
0: vagy használja, vagy nem.
1: Ugye a feleségem most végzett el egy mesterképzést, és ott például elmondták azt, mert ez most egy ilyen teljesen új, és most az egyetemek is idomulnak hozzá, hogy figyeljetek, nem szabad használni AI-t. A szakdolgozatban sem, meg sehol sem, sőt, alá is akartak velük irattatni egy ilyen papírt, csak még nem volt meg ennek a hivatalos háttere, és ezért ők az átmeneti évfolyam, ahol még nem írták alá, de már ki volt mondva, de amúgy meg mindenki használja.
0: Persze, tehát szerintem manapság ezt nem lehet már teljesen visszaszorítani. Az, hogy kiskorban nem engedik, ennek ugye alapvetően az a háttere, az az elgondolás, hogy tanuljanak meg a gyerekek gondolkozni, és ne automatikusan az AI-hoz nyúljanak.
1: Ráadásul ugye itt már írni se kell tudni, mert lehet vele dumálni. Bocs?
2: Hát meg van különbség abban, hogy nem tudom leírni a nevemet se, meg abban, hogy mondjuk rákeresek gyorsan valamire.
1: Jó, mondjuk neked jogos, mert a Hitalert is nehéz, de mondjuk a Nur Eldersont leírni, vagy a Kist meg a Tótot, azért van különbség.
0: Igen, szóval azért én azt gondolom, hogy manapság ez egy reális veszély lehet, hogy a gyerekek annyira természetesnek veszik az AI-nak a segítségét, hogy már nem is próbálnak maguktól problémákat megoldani, hanem automatikusan ehhez az eszközhöz nyúlnak, és akkor például a probléma megoldó képességük a nullára redukálódik.
1: Igen, de az sem mindegy, hogy milyen AI-t használ az ember, mert nekem egy orvos is haverom mondta, meg a TFS-ek is mondták, igen, hogy írtak szakdolgozatot, AI segítségével, vagy vizsgára készültek AI segítségével, és képzétek el, hogy 100%-osan úgy történt, hogy aki a fizetős, tehát az előfizetéses AI-jel csinálta meg, az átment, aki az ingyenessel, az mind megbukott.
0: Mert azt lehet, hogy jobban ki tudják szűrni, nem?
1: Nem, egészen egyszerűen csak rosszabb volt.
2: Hát meg rosszabbul, szokott igen amúgy rossz
1: mondjuk
2: dolgokat is
1: írni. Mondjuk a tud, tehát a fizetős is tud jó nagy baromságokat összeszedni, de hogy ilyen szintű különbségek is vannak. Most az is nagy kérdés ebben egyébként, hogy fér hozzá mondjuk egy elsősnek már van telefonja?
0: Hát egy elsősnek szerintem még nincs, de mondjuk otthon van számítógép, hát szülői segítséggel.
2: De van telefonjuk.
0: Hát biztos, hogy vannak, de azért ott
2: sok,
0: még nem annyira elterjedt.
2: Van.
1: Megkérdezem az AI-t.
2: Sajnos.
0: Van az elsősöknek. Szerintem elsősök többségének még nincsen. Aztán már alsó tagozat vége felé, ilyen harmadik, negyedik, ott már azért úgy előfordul, hogy ott már azért egyre több gyereknek van, sőt szerintem negyedik végére már mindenkinek van.
1: Oké, neked van akkor a gyereked, aki már használhatja az AI-t. Használhatja az AI-t?
0: Használhatja az AI-t, persze.
1: És előbb használhatja az AI-t, mint mondjuk lehet Facebookja? Tehát, hogy ez már ugye sokat beszéltünk arról, hogy hol van a szabályozás, hogy ezt 13 évnél húzzák meg. Szerinted az AI előbb lehet a kezében, mint hogy lehessen Facebook profilja?
0: Szerintem igen.
1: Oké, a 13 évesen a hanyadikos valaki?
0: Hetedikes, ugye általában.
1: Hetedikes, tehát akkor nagyjából ott húzzák meg ők a határt, ahol a Facebookra is fölmehetsz majd Norvégiában.
0: Igen, onnantól kezdik el ugye bevezetni az AI-t, és mondjuk azt, hogy tanári felügyelettel, én azt gondolom, hogy 13 évesen már rengeteg diák többet tud az AI-ról, mint a tanárok.
1: Uh-huh. Azt írják itt, hogy 9-11 éves korra, 4.-5. osztályban már a norvég gyerekek 94%-ának van saját mobilja. Tehát akkor mondjuk 4.-5. megkapják azt az eszközt, amin elvileg ott lehetne az AI, de nem lehet, illetve nem használhatják.
0: Úgy is használják, tehát szerintem ezt nem lehet teljesen visszaszorítani. Én a fokozatos bevezetését, meg azt, hogy megtanulják tudatosan használni, azt én minél korábbra tenném. Pontosan azért, mert úgy is használják a gyerekek az AI-t, tehát hogy figyelembe kellene venni a realitásokat, és akkor már arra rávezetni őket, de ezt a közösségi oldalakkal kapcsolatban, nagyon sok mindennel kapcsolatban bevezetném, hogy ha már úgy is használják, és nem lehet egyébként tiltani, mert tényleg nem lehet, akkor legalább használják okosan, és ehhez adjuk meg a kellő infókat, de nem csak nekik, hanem a szülőknek is.
2: De ez bármire vonatkozik, pontosan. Ez a közösségi oldalak használatára is vonatkozik. Tehát az a probléma,
0: igen,
2: hogy ugyanúgy nem lehet ezt sem ellenőrizni, mint ahogy azt sem tudod ellenőrizni, hogy most a gyerek használja-e a Facebookot vagy sem. Ráadásul már olyan applikációk is vannak, amiben elrejthetsz a másik applikációt, vagy tényleg? Bármi más. Persze.
0: Na, én ezt meg most tanulom.
1: Tehát ez
0: meglátod?
1: Olyan, mint amikor a egri csillagokba belerejted a képregényt, vagy a Playboyt.
2: Hát hasonló alapon működik egyébként.
1: Ez a típusú probléma megoldás. De hogy lehet ezzel lebukni? Tehát mit tudom én, ott van a földrajz dolgozat, és akkor felteszik a kérdést, hogy mi Magyarország főváros, és akkor beírja a gyerek, hogy Budapest, és hogyha akarod, adok további lokációkat, amiket érdemes meglátogatni. Így lehet lebukni?
0: Nem tudom, hogy lehet lebukni, hát lehet, hogy olyan szófordulatokkal, tehát ilyen tipikus, ilyen AI-os válaszmintákkal, és akkor abból ismerik fel.
1: Egyébként nagyon jó, ez egy jó kérdés, amit feltettél nekem. Én is gondolkozom ezen. Budapest.
0: Ja, valami ilyesmi. Igen. Nem, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet visszaszorítani gyerekek. Tehát, hogy annyira tényleg a gyerekek életének a része már. De hát valljuk be, hogy azért néha én is, amikor, mit tudom én, a gyerekeknek mondjuk leckében kell segítséget adni, akkor hát azért én is így kénytelen vagyok az AI-t megkérdezni, különösen matek leckénél.
1: De menjünk egyel hátrébb. Ugye volt az, hogy azt mondták, hogy az internet segítségével kihal a tárgyi tudás. Tehát, hogy már nem tudunk dátumokat, meg ilyesmiket, mert minden ott van a zsebünkben, és ott visszük magunkkal. Az AI segítségével mi hal ki? Tényleg a gondolkodás?
2: Hát igen. Meg hát szerintem a szociális készségünk is, mert ha most belegondolsz, egy csomó olyan hír van, hogy mit tudom én, valaki az AI-ba szerelmes, meg hogy az AI-jal beszélget, meg az a barátja, meg stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon nem jó irányba megy ilyen szempontból. Tehát már így sem kommunikálunk rendesen egymással, meg így is nehéz akár párt is találni. Tehát mi lesz, hogyha ez tovább fejlődik?
0: Mondjuk azért
2: akkor már tényleg nem beszélgetünk egymással?
0: Igen, mondjuk azért te is, Andi, ha belegondolsz, most elnézel jobbra, ott az Ádi, szembenézel, itt vagyok én, akkor lehet, hogy
1: jó, de például abban egyetértünk, nem, hogy a Révai nagy lexikont már kidobhatjuk. Tehát, hogy arra már nincsen szükség.
0: Hát aktívan nem nagyon fogja forgatni.
1: Ti is vettétek a tudásfáját?
0: Volt egy csomó ilyen volt nálunk is, persze.
1: Nem, meg ott van az egész széria szerintem fönn, de ugye ezek már nem annyira kellenek. És akkor most a gondolkodást is kidobjuk. Jó, de akkor mi marad? Tehát mit kell tudni jól ahhoz, hogy az AI-t használt promptolni, meg kérdést feltenni? Tehát azért van, ami megmarad, nem? Vagy, mert ugye mindig azt szokták mondani, most próbálok egy kicsit derülátóban gondolkozni, mindig azt szokták mondani, hogyha valami kihal, akkor valami más megerősödik, vagy valamiben fejlődünk. Miben fejlődünk?
0: Hát a logikai gondolkozás talán. Tehát meg tényleg mi kell ahhoz, hogy jó promptot tudj adni? Ahhoz azért kell kommunikációs készség.
2: Hát egy AI, meg kell egy alaptudás is szerintem.
1: Kell egy AI, ami promptot ír.
0: Ja, tényleg, majd lesz egy promptot író AI, ami igen, utasítja a többi AI-t. igen, kell egy alaptudás, kell a logikusság, kell a jó kommunikációs készség.
1: Kell a gazdagság, hogy vegyél egy olyan eszközt, amin fut.
0: Igen, kell egy lényeglátás, én azt gondolom. Kell azt, hogy azért úgy tömören tudj fogalmazni.
1: Oké, nyilván itt azért én ezt feltételezem, hogy Norvégiában a népesség, illetve a családok, így tehát a szülők is érettebb szinten lehetnek, mint mondjuk, hogyha haladunk keletebbre Európában. Az a nagy kérdésem nekem, hogy oké, ők erre most figyelnek. Hogyha valaki nem süllyed bele ennek az örvényébe, és mondjuk megfékezi az AI használatot annyira, hogy a gyereke ugyanúgy megtanul logikusan gondolkozni, AI nélkül tanul, stb. Mivel lesz ő jobb, mint a többiek, akik csak az AI-t használják? Tehát ő neki előnye lesz az életben ezáltal? Ez olyan, mint hogy azt mondjuk most, hogy nekünk előnyünk van azokkal szemben, akik mondjuk a mai fiatalok, mert mi még kézzel tanultunk írni gyöngybetűkkel, meg megtanultuk a dátumokat, tehát ergo van jobb memóriánk, mert nekem aztán abszolút nincs. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy az, aki nem úgy csinálja, mint az örvény, az jobban teljesít majd valahol valamiben?
0: Nem tudom, szerintem ez kérdéses. Lehet, hogy az általános műveltsége nagyobb lesz, de hogy például a probléma megoldó készsége az jobb lesz-e, vagy a logikai gondolkodás módja jobb lesz-e, hát ebben azért nem vagyok biztos.
2: Hát én az általános műveltségben sem vagyok biztos.
0: Tehát, hogy szerintem ezek jó kérdések, majd hosszú évek múltán kapunk rá választ. Azért látod azt a fajta magyar zsiványságot, meg kreativitást, hogy azért egy műanyag hintát teszel egy elektromos rollerre, azt azért nehéz pótolni.
2: Jobb.
0: Majd 9 után na fogunk jó, ezzel foglalkozni, nem véletlenül mondom.
1: De ez nagyon jó, hogy ezt mondod. Akkor most itt van egy helyzet. Otthon vagy, és el kell jutnod mondjuk az 5 kilométerre lévő munkahelyedre.
0: 20 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei édesapa vagy. Van egy másfél éves gyermeked.
1: 10 percen belül el kell jutnod. Van egy elektromos rollered. Hogyan oldod meg? Mondd a megoldást. És aztán megkérdezem az AI, hogy oldja meg, és megnézzük, melyikötök teljesít jobban.
0: Hívok egy taxit? Mondjuk Szabolcsban kint a faluban, de Nyíregyházáról kijön.
1: Andi?
0: Mondjuk 20 perc alatt nem ér ki se. Tehát,
2: stoppolok.
0: Stoppolsz.
1: A gyerekkel?
2: Hát miért ne? Hát a gyerekkel előbb fölvesznek.
0: Ah! Látod? Ő már érzelmileg hat a sofőrökre.
1: Oké, most megkérdezzük, hogy
0: fölvesz
1: csinálod.
0: Fölvesz egy szimpatikusan szűk ruhát, mint ami ma van rajta, plusz a kisgyerek.
1: Hát azt mondod, hogy gyerekkel kellendőbbek a nők? Ezzel azt állítod?
2: Hát neki ezek szerint.
1: Jó. Na, én most akkor a roller megoldás az egyik ötöknél sem játszik. Roland hívja a taxit, te pedig stoppolsz. Az AI a következőt csinálja. Ha a gyerek 2 éves, 5 kilométerre van a munkahelyed, akkor vigye a másik szülő a gyereket valahova, és te menjél be tömegközlekedéssel és rollerrel. Szóval akkor most melyik ötök volt a jobb? Az AI vagy ti?
0: Szerintem mi.
2: Szerintem
1: most például itt legyőztétek. Szóval igen, ilyen helyzetekben lehetséges, hogy nem ez lesz a megoldás, de magamon is észreveszem, hogy sokszor már ehhez fordulok, ahelyett, hogy saját gondolatokat indítanék meg, és ez nagy baj.
0: Igen, na ez kell szerintem elkerülni, és erre lehet jó ez, hogy Norvégiában azért erre megpróbálnak odafigyelni. Na hát ennyit az AI kérdésről. Az elektromos rollerek szabályozásáról utolsó órában akkor még mindenféleképpen beszélgetünk, mert hogy ez egy valós, egy abszolút true story, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy 20 éves apuka egy műanyag hintát kötött rá az elektromos rollerre, és a másfél éves gyerekét így szállította. Egyébként erről képet is láthattok, mert a Facebookon van egy poszt a Facebook oldalunkon, és én oda tettem kommentben az eredeti képeket.
1: Igen, és a mai beszélgetésünknek pedig a tanulsága legyen az, hogy mindenki írjon tollal és kézzel, dobjuk ki a mobiltelefonokat, térjünk vissza a távíróhoz, számítógép szétrug, áram kiköt, és boldogan élünk, még meg nem halunk. Holnap.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. A héten még lesz kihelyezett véradás Vármegyénkben. Diego Luna és Asghar Farhadi is a Szarajevói Filmfesztivál díszvendége lesz. A mikrofon mögött hitt Taler Andrea, jönnek a részletek. Nem kezdődött jól az idei szezon, ezért a forgalom fellendülését várják a következő napokban a dinnyetermesztők, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján hétfőn közzétett piaci összesítőben. A kedvezőtlen folyamatokat az időjárással magyarázták, a június végi hőhullám ugyanis felgyorsította az érést, így július első hetére bőséges kínálat alakult ki, ám a hőmérséklet visszaesésével csökkent a kereslet. A kettő szorosan összefügg, a közlemény szerint a dinnyefogyasztás kánikulában a legerősebb, hűvösebb időben jelentősen mérséklődik. Augusztus első felében a szabolcsi és hevesi dinnye kerül forgalomba egyre nagyobb mennyiségben, de a bizonytalanságok miatt az árak alakulása nem tervezhető. Ha mégsem élénkül a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, olvasható a közleményben. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ezen a héten még tart kihelyezett véradásokat. Július 30-án 15 és 18 óra között a Csolnoki Művelődési Házban, míg július 31-én 15 óra 30 és 18 óra között a Dadi Közösségi Házban nyújthatják karjukat. Tatabányán július 31-én rendezik meg az újabb bánhidai limonádé és kertmozi ingyenes programot a Puskinnál. 18 órától zenél Járinka Erik Máté, 20 óra 30 perctől pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar zenés vígjátékot lehet megnézni, várják az érteklődőket. Diego Luna, mexikói színész rendező és Asghar Farhadi kétszeres Oscar-díjas iráni filmrendező is átveszi a Szarajevói Filmfesztivál egyik legrangosabb elismerését, a tiszteletbeli Szarajevó szívét az augusztus 14-én kezdődő filmmustrán, jelentették be a szervezők hétfőn. Diego Luna kivételes filmes pályafutásáért és a kortárs filmművészetre gyakorolt hatásáért részesül az elismerésben. A mexikói alkotó a Cannes-i Filmfesztiválon bemutatott legújabb rendezését, az Ashes, azaz a Hamvak című filmet is elhozza Szarajevóba. A művész emellett mesterkurzust is tart, amelyen pályája tapasztalatait és a kortárs filmkészítésről vallott nézeteit osztja meg fiatal alkotókkal, filmes szakemberekkel és a fesztivál közönségével.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben csak elvétve jelenhetnek meg felhők, és Vármegyénkben csapadékra sem kell számítani, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek!
3: Hello.
2: Hello, hello! 8 óra után járunk, 4 perccel, ez már a Buenos Morgan harmadik órája. Szokás szerint körbenézünk ilyenkor az óra elején az utakon.
3: Milyen szép zacskód van?
2: Köszönöm szépen!
3: Lesz. Mindig ilyen ajándékcsomagokba hozza a Roland a reggeliét, vagy a nem tudom miért.
2: Igen, igen, azt, hát ilyen uzsi.
3: A mai nagyon szép.
2: Ez, pedig ezt már sokszor, csak nem hoztam még be ide a stúdióba, ez ilyen optikás.
3: Igen, szemüveg van rajta, meg tudjátok ilyen, amit messziről kell nézni, élesen kell látni, és akkor semmi nem éles rajta, csak ami előtt ott van a szemüveg.
2: Így van, nem mondom, hogy ezzel szoktam tesztelni a látásomat, mert nem, ez kellően kicsi, praktikus, és pontosan belefért az az egy banán és tejber is, amit behoztam.
3: Ennyit Roland zacskójáról, most pedig mondd, mi van az utakon?
2: Igen, Tomi-féle kirázós sztorit nem szeretnéd így 8 után is elmesélni?
3: Ez reggel az jó volt, amúgy 20 fok van, 29 lesz, dög meleg, ez várható a hétem.
2: Hát még a hétvégén akkor 39 lesz, Herceghalom térségében torló az M1-esen. Ez mondhatjuk, hogy abszolút megszokott most már. Egyébként ezt leszámítva azt látom, hogy Tatabánya, Tata, Komárom, Esztergom, Dorog, mindenhol minden rendben, balesetről nem kaptunk bejelentést.
3: És akkor beszélgessünk arról, ami mindenkit érdekel, Oswald Marika. Mert az előbb Andi eszembe juttatta.
2: Na, erre kíváncsi vagyok, és ebből hogy jössz ki jól? Andiról jutott eszedbe az Oswald Marika? Miért? Andi cigány kerekezett? Csak jó, én nem láttam.
3: Barométeresőre áll. Nem, arról van szó, hogy Andi itt mesélte hírekben, remélem ti is figyeltetek, mert tök jókat mondott arról, hogy mennyire veszélyben van a dinnye termesztés. És akkor mi így elkezdtünk beszélgetni Rolanddal, hogy én még idén nem vettem olyan igazán jó dinnyét, ízben volt jó, de túlkásás volt az állaga, akkor volt én is, aminek rossz volt az íze, de az állaga volt nagyon király, de hogy idén valahogy ez így nem megy nekem eddig. És Andi mondta most, hogy most bíznak benne, hogy majd fellendül a dinnye termesztés, de hogyha nem, akkor majd jövőre rosszabb lesz. Na, és erről jutott eszembe, tudtad, hogy Oswald Marika otthon termeszt dinnyét?
2: Azt hagyja, hogy én nem tudtam. De hogy te ezt honnan tudod?
3: Na ugye? Követni kéne talán a Blikket?
2: Erről cikkez?
3: Nem, erről videó van.
2: Tényleg, van róla videó? Hát ez...
3: De azon csodálkozom csak, hogy nem az volt a cím, hogy Oswald Marika mutogatja dinnyét. Tehát, hogy biztos, hogy az ő helyükben valami ilyesmi cikket találtam volna hozzá.
2: Az a szom.hu. Tudod, a szom.hu, ja. De ők nem szoktak az Oswald Marikáról.
3: Furcsa címeket szednek.
2: Igen, ők az Opitz Barbie-ról. Hát ugye hozzák ezeket a mindenféle hashtag csecs címeket.
3: Na de engem ez teljesen lenyűgözött. Én tudtam, hogy lehet ilyet, de hogy nagyon sok víz kell hozzá, meg nagyon-nagyon gondosan kell intézni a dolgokat, de mondta, hogy neki mettelen az anyukája is csinálta ezt a kertészkedést ilyen nagy üzemben odahaza, de tök szimpatikus volt az egész sztori, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy ezek szerint, hogyha van az embernek kertje, és megfelelően bánik a kertjével, akkor ott tud dinnyét termeszteni, tehát hogyha neked mondjuk nem műfőved lenne, vagy egy részt kivágnál belőle, és ott ültetnél, akkor te tudnál dinnyét a hátsó kertben növeszteni?
2: Hát lehet, hát azért...
3: Ez a világon a legcoolabb dolog.
2: Hát vannak ilyen dinnye termesztő földek azért lent, mondjuk Békésben elég sokan foglalkoznak ezzel.
3: Igen, csak gondolom szénnél kell locsolni, nem? Tehát, hogy ez valószínűleg itt nálad akkor nő neki, hogyha hagyol locsolnád.
2: Hát kérdezted a tatabányai panelparaszt gyereket, érted, aki dinnyét a boltban lát, szóval, hogy
3: nem veled kéne megbeszélni.
2: Halvány dunsztom nincs tényleg, de
3: drága
2: működik.
3: Drága hallgatók, van bárki közöttetek, aki dinnyét termeszt? Már hogy nem ilyen nagyban, hanem csak kicsiben, tehát hogy így hátul a kertjében.
2: Szerintem ebben a térségben ez nem annyira elterjedt. Mondom, inkább Nyírség, meg Békés megye, ott tudom, hogy ott azért így termesztenek dinnyét.
3: Földek, de hogy te meg tudod magadnak csinálni hátul, ez a világ csúcsa.
2: Igen, csak ott nem énekelnek olyan jó operettet, mint az Oswald Marika.
3: Várjál, aki küldött nekem dinnyeföldet. Vagy mi ez, nem? Mónika küldte, de ő a tökét. Vagy mi ez? Ez tök?
2: Nem, és a Panna küldte ráadásul. De mindegy, tehát hogy hagyjuk is, hogy csak Mónika, a nevet rontod el.
3: Én nem, a Mónika küldött tököt.
2: Jaj, tényleg, de Panna is közben. Többen is küldenek.
3: Panna mit küldött?
2: Nálunk van dinnye is, azt írja.
3: Tényleg?
2: Na, tessék.
3: Az biztos, hogy nem dinnye.
2: Mónika is dinnyét. Az dinnye egyébként.
3: Mónika az egy dinnye?
2: Az még hagyja, hogy a horoszkópot félreolvasod úgy 6 csillagjegyből 4-szer.
3: De nem, menj el ott följebb. Az biztos, hogy nem dinnye ott az első képen.
2: De. Az egy dinnye.
3: Tök alakú dinnyéd van, Mónika.
2: Mónika,
3: neved... A lenti az oké, az dinnye.
2: Neved fenn magadra, az... nem. Ádi látásával van a komoly probléma.
3: Mi ez? Nem csak úgy megkóstolnám a házi dinnyét. Várjám.
2: Egy másik Móni is ír. Buenos morgen, fiúk, ti hol éltek? Szatyorban? Én nem is, de ismerősöm is termesz dinnyét, tököt, paradicsomot, meg szinte mindent is.
3: Ez milyen király?
2: Értem, Móni, én lakótelepen nőttem fel, tehát, hogy érted? Tehát, hogy nekem a kertemben is műfű van.
3: Nem ismertem félre, igen. Nem, csak jó, mindegy, ott a tök. Mondom, hogy ott a tök. Na mindegy, azt akartam csak mondani, hogy annyit még írjatok már meg, hogy ez kell bármi extra kunst, vagy ez simán ott nő, tehát hogy többet kell locsolni? Kell vele külön törődni, vagy ez úgy magától, és hogy ez jó lesz-e? Tehát, hogy ez finomabb-e annál, mint amit a boltban veszünk, vagy olyan lesz a végeredmény, mint amit mondjuk otthon a málna bokrunkon tapasztalunk, hogy így elrohad.
2: Miért, akkor megpróbálnád ott kint a balkonon a kis erkélyen nevelgetni a dinnyét?
3: Hát ezzel kezdenék, és aztán átállnék disznóra. Tehát, hogy így szépen fokozatosan akarom megtanulni a dolgokat.
2: De jó, mert egyébként a disznót az tartott kint a lépcsőházban is, nem? És akkor ő gyakorlatilag az egész lakóközösségnek a totem állata.
3: Hogy beindultak a hallgatók? Figyelj, mindenki a dinnyével büszkélkedik. Ú, ezek nagyon szépek, Tündi. Szépek a dinnyéid. Oda nézd, milyen jó.
2: Hát én nem tudom, mi van itt a térségben. Te ennyien termesztetek tényleg dinnyét?
3: Ez tök vagány. Mert nálunk paradicsom van, ami nagyon jó. Tehát a házi paradicsom nagyon jó, az apánál, meg nálunk meg a csilit ültettünk, és az is nagyon finom, azt én eszem. Ez mocsai dinnye, kérlek, a Tündié.
2: Figyelj, én kezdem elszégyelni magamat a kis műfűvemmel.
3: Azt, amit dicsekednek. De már régóta mondom, hogy emiatt szégyellettél magadat. Most jutottunk el ideig?
2: Pedig nagyon klassz holland pázsit tényleg, tehát egy minőségi ide.
3: Ki tudja egyébként minő alatta? Nézd be majd így, biztos, hogy
2: fel lehet hajtani, lehet, hogy tele vagy, igen. Tudod, mi kell

0: megoldani az ő problémáját, aztán végül egy Dr. House epizód nyújtott segítséget.
1: Nagyon komoly banánja van valakinek?
0: Jó, mi lesz a következő?
1: Engem még
0: mangó, vagy mi?
1: Hát de most hát tényleg minden
0: papaja.
1: Van. Meleget napfényt kapnak, teraszon paradicsom, de jókat küldtök. Hallod, megtelt az SMS-val. Kéne nekünk ilyen agrárovat. Nagyon rajta vannak a hallgatóink.
0: Bálint gazda után szabadon Ádi gazda.
1: Felfedezzük azt, hogy mi hol nő meg terem. Azért ez nagyon kemény, hogy és akkor leszeded otthon, és nem kell mérlegre rakni, hogy meg tud mennyi a súlya, meg beütni egy zacskóval vetted, hanem csak beviszed a lakásba, ezt megeszed.
0: Tök menő, valóban. Na, jó van, még továbbra is jöhetnek házi termesztésű zöldségek, gyümölcsök. Úgy látszik, hogy Ádinak megjött a kedve mindenhez.
1: Régen kaptunk ennyi SMS-t. Nézd, tehát görgetem, és tele vagyunk zöldségekkel, gyümölcsökkel, és szépek, jók vagytok. Büszke vagyok rátok. Gália dinnye. Hallod?
0: De mi, gál lakó telepi?
1: Nem, gália dinnye te.
0: Ja?
1: Ez egy dinnye fajta.
0: Azt én mondom, hogy gáli. Gáli, én is gáli vagyok.
1: Persze, ez ilyen futó dinnyét tudsz a panel falán, nem?
0: Hát meg is lepődtem, én is ott nőttem fel, gália dinnye, érted? Na mindegy. Na, jó, továbbra is jöhetnek, SMS és Viber számunk 0620 978 9785.
2: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

hőnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgent! Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Rédül Ádám.

0: Itt vagyunk 6 perccel, 8:45 után jön a Miböki a csőrünket rovat.
1: Hello!
0: És ugye már korábban említettük, hogy ezúttal a lekezelő hangnem, mint olyan fogja a mi csőrünket bökni. Nekem van erről egy friss sztorim, de nagyon részleteket nem szeretnék elmondani. Én orvostól tapasztaltam ezt nemrég, és hát finoman fogalmazva sem esett túl jól, sem a lekezelő hangnál, sem ez a kicsit ilyen kioktató jellegű megszólalások. És hát neked is van ehhez egy sztorid, ugye Ádi?
1: Mindig. És az a durva, hogy én viszonylag türelmes vagyok szerintem. Nagyon kevés olyan dolog van, amivel tényleg fel lehet idegesíteni és fel lehet bosszantani, de van erre egy jó magyar szó, ez a lefitymálás. Tehát, hogyha valaki úgy viszonyul hozzád, hogy érzed azt, hogy magaslóról beszél, és lenéző, és lekezel, és kvázi hülyébbnek tart magánál, az valahogy nagyon föl tudja bosszantani az agyamat, és szerintem, aki tényleg magasabb polcon van, mint én, és úgy kezel engem, mint partner, az sokkal magasabbra emel azzal, hogy fölemel. Tehát, hogy én sose hittem azt, hogy úgy tudsz te följebb kerülni, vagy előrébb kerülni, hogy valakit magad alá nyomsz. Tehát, hogy szerintem, hogyha fölemel maga mellé, akkor sokkal bejebb vagy, de én valahogy ezen nagyon-nagyon rá tudok pörögni ezekre a dolgokra, és nagyon fel tudom idegesíteni magam.
0: Igen, de konkrét sztorit akarsz mondani?
1: Majd fogok, de kezdtem el, a tiéd frissebb.
0: De nem, én nem szeretnék a részletekbe belemenni.
1: Akkor ez jó blokk lesz, Andi?
2: Hát ez jó. Nekem friss élményem meg nincs, úgyhogy, de amúgy én sem szeretem az ilyen lekezelő stílus. Egyébként orvosoktól ezt a legnehezebben viseli az ember szerintem.
0: Igen, pláne, hogy nálunk azért gyermek volt érintett a történetben, és hogyha a gyerekedről van szó, akkor még azt gondolom szülőként pláne ugrasz, és hát úgy, na, szóval olyankor azért úgy kinyílik a bicska az ember zsebében.
1: Most az van, hogy nagyon élesen megvan bennem, hogy volt egy ilyen sztorim, de nem jut eszembe a sztori. Ez egy rohadt jó blokk lesz.
0: Ez egy nagyon jó megszólalás.
1: De neked meséltem el, mit meséltem?
0: Nem mondtad el a sztorit.
1: Hát dehogy nem, a múlt
0: héten. Azt mondtad, hogy lesz egy sztorid erről. Tényleg? Nagyon jók vagyunk,
1: mikor,
0: ugye?
1: Mikor mondtam ilyet?
0: És én töltöttem be a 40-et.
2: Ezt jól kitaláltátok egyébként.
0: Nem, de ugye általánosságban is egyébként, ha ezt vesszük, ha elmész ügyet intézni, ha orvoshoz néz, ha bármilyen olyan hivatalos ügyben, ahol te úgymond ki vagy szolgáltatva, hiszen te egy szolgáltatást veszel igénybe, és nem vagy döntési helyzetben, hanem a másiktól függsz valamilyen szempontból. Lehet az egy ügyintéző, lehet tényleg egy orvos, lehet az egy pedagógus, vagy bárki, akinek ki vagy szolgáltatva, és egy ilyen hangnemet kapsz, úgy teszem hozzá, hogy te megadod a kellő tiszteletet. Mert az megint más, hogyha a te felütésed is olyan, hogy te kapásból úgy nyitsz, na akkor lehet, hogy jön egy ilyen válasz, és akkor meg is köszönheted magadnak, hogy ilyen helyzetbe kerültél. De ha te kellő tisztelettel indítasz, és kapásból egy ilyet kapsz válaszként, akkor az azért úgy, na, az úgy föl tudja cseszni az ember agyát.
1: És egyébként még csak az sem kell szerintem, hogy feltétlenül ilyen hierarchikusan alsóbb polcon érezd magad. Tehát mondjuk bemész az orvoshoz, és ott nem tudod, hogy mi van, mert te kiszolgáltatott vagy. Hanem ez abban a helyzetben is előjöhet, hogyha valaki valamiért nagyon okosnak próbál tűnni. És például csak egy sztori, ami most így hirtelen eszembe jut, a késes eladó Budaörsön. A késboltos csávó, aki alapból, hogyha a férfi vevő megy be hozzá, képzétek el, akkor egyből iszonyat tisztelettel, iszonyat partnerségben kezeli a másikat. Ha nő megy be, akkor meg egyből elkezdi ezt a lekezelő stílust, és előszedi a nem tudom mi galvánacélpengés gondolatait, amit neked tudnod kéne, mert hogyha nem tudod, akkor nem is vagy ember, és egyből azt érzi, hogyha oda nő ment be, hogy fúha, itt most le vagy nyomva, és te hülye vagy. És ez az érzés, amikor beléd jön, akkor ott vége a világnak szerintem.
2: Ja, ezt szokták autószerelők is csinálni egyébként.
0: Tehát te ezt tapasztaltad már nőként, hogy másképp állnak hozzád, mintha mondjuk ugyanazt a szolgáltatást egy pasi veszi igénybe?
2: Persze, hát hogyha ha pasis dologról van szó, mint bár nem tudom miért lehet, a kés az annyira pasis dolog, mindegy, de hogy meg ugye autókról, meg ilyenekről, akkor én is tapasztaltam már olyat, hogy azt gondolták, hogy mert én azt se tudom, hogy amúgy mi a VD40 vagy valami ilyesmi, és akkor ugye utána, amikor kiderült, hogy azért mégiscsak legalább ennyit tudok, akkor azért úgy néztek. Tehát, hogy amikor már ennyire lenézik a nőket, hogy még azt se tudják, hogy milyen motorolaj kell a kocsiba, azért az úgy...
0: Vagy azt mondják, hogy akkor kéne két új kuplung ebbe az autóba.
2: Ja, igen.
1: Hát miért nem? Az enyémben három tartok most, és mindegyik tök jól működik. De egyébként ilyen szinten vannak pedagógusok is szerintem sokszor, tehát hogy abban a helyzetben tudnak beleszorítani, hogy ők mindent tudnak, és te teljesen suta vagy az élethez, és tudhatsz ilyen helyzetbe kerülni akkor is, ha mondjuk útbaigazítást kérsz valahol. Nem tudom, hogy próbáltátok-e, de ilyenkor a helyi erők nagyon be tudnak pörögni.
0: Ja, ez nagyon jó. Én annó sokszor, hát sokszor jártunk így, igazából párszor jártunk így, nekem húgom táncolt akrobatikus rock'n'rollt, tehát az azt jelenti, hogy Észak-Dunántúl komplett falunapjait végig jártuk, tehát hogy szerintem kevés olyan falu van, ahol én nem jártam volna annó emiatt. És hát nem mindig olyan evidens, hogy hol találod a falunapot, noha azért egy falu nem szokott akkora hatalmas lenni, és általában a sportpályán rendezik, de hogy voltak olyanok, amikor így útbaigazítást kellett kérnünk, és hát akkor úgy mondják, akkor bírom, hogy és akkor ott a Mariéknál tessék jobbra fordulni.
2: Ja, igen. Mint a tök
0: egyértelműen. Ha Mariéknál, akkor persze akar egyértelmű.
1: Kedvencem, hogy menjen egyenesen 10 percet. Mivel? Hogyan? Milyen sebességgel? 10 perc?
0: 10 perc, ennyi, kész. Igen, tehát azért ott kaptunk mi is néha ilyenek, mert azt mondják, hogy a templomnál, tudod, vagy valami jól felismerhető.
1: A kocsmánál főfordulni.
0: Na jó, de ez megint más.
1: Sikerült.
0: Igen, na jó, de itt nem rossz indulatról beszélünk, meg nem arról a fajta lekezelő hangnemről, hanem hogy ő természetesnek vesz bizonyos dolgokat. Az ilyen emberekre én nem tudok haragudni, mondom, nekem az a fajta ilyen, egyrészt a sznobizmus sem szeretem, tehát hogy fú, gyerekek, az nálam nagyon-nagyon idegesítő számomra, amikor valaki ilyen sznob módon viselkedik. Meg mondom, ez a másik, amikor tényleg magas lóról beszél. Pláne úgy beszél magas lóról az illető, hogy én azt gondolom, hogy azért egy orvosnak, egy pedagógusnak, egy hivatali ügyintézőnek, nekik pont, hogy ezt a fajta partnerséget kellene építeni.
2: Én nekem volt egyébként, most eszembe jutott egy ilyen sztori, amikor még ugye a lakáshitelt intéztem, és...
1: Ja, azt a hitelügyintéző se érti amúgy. Befolytasd.
2: Nem azért, mert hogy nem értette, hanem hogy hát én ugye egyedül szerettem volna felvenni lakáshitelt, és ugye a saját bankomhoz mentem, nyilván először ott próbálkozik az ember, és akkor ilyen lenéző stílusban így mondta nekem a hölgy, hogy jaj, hát egyedül szeretnék felvenni lakáshitelt. Én meg ott így ültem, hogy mondom...
1: Nincsen ott udvarló?
2: És akkor mondtam neki, hogy igen, mondom, képzelj el. És akkor mondtam neki, jó, köszönöm szépen, felálltam, és akkor hát váltottam bankot, mert máshol nem voltak ilyen lekezelőek, akik, aminél jelenleg vagyok, ott nagyon kedvesek is voltak, meg minden, szóval ja, úgyhogy ott így megére. És akkor utána kérdezték egyébként, mert hogy miért szeretnék váltani, de aztán nem mondtam el, csak így mondtam, hogy hát...
1: És tudod, mi a legrosszabb, amikor egy olyan területen kezelnek téged le, amihez nagyon értesz, tehát ami a saját szakterületed. Biztos, hogy ilyenbe is belefutottatok már, vagy nem tudom, nekem azért szokott ilyen lenni. Most tudok egy konkrét példát felhozni, ami nem velem történt meg, de például nagyon-nagyon sokan belefutnak abba a hibába, hogy nem használják a médium kifejezést, ami ugye a médiának az egyes száma, hanem a médiák kifejezést kiejtik. Engem is zavar. De nem fogom megalázni ezt a szerencsétlen másikat, és nem helyezkedem fölé azzal, hogy ott mindenki előtt kiavítom, félrehívom, elmondom neki esetleg, de nem fogom mindenki előtt lefitymálni azért, mert ő mondjuk ezzel még nem találkozott. Vagy a másik kedvencem az ilyen, a készítek vele egy riportot. Nem, riportot nem készítesz, interjút készítesz. Tudom, engem is zavar, de nem fogom leoltani a másikat, mert véletlenül a másik szót használja.
0: Na igen, nem rég egyébként.
1: Ez minden szakmában megvan.
0: Pont én is kaptam egy kis előadást. Nem tudta az illető, hogy mivel foglalkozom, mert rendezvényen találkoztunk, és elkezdte nekem ecsetelni, hogy mire kell odafigyelni a színpadi műsorvezetésnél. Majd miután így egyébként az egész monológiának a végére értek, hogy mondtam neki, hogy hát figyelj, igazából úgy 20 éve állok színpadon, picit több, mint 20 éve, tehát, hogy egy pár ezer rendezvényt így lenyomtam már, úgyhogy nem is, hát ezret az biztos, hogy közelíti már, és akkor így nézett, hogy hát igazából ő ezt így 2 éve csinálja, és hogy körülbelül 10 rendezvényen van túl, tudod? Tehát,
1: ja, erről mindig eszembe jut apa és a hagyma.
0: Várjuk a fantasztikus történet, lesz poén?
1: Már vártam, hogy fölkonferáljátok, hogy valahogy előrébb visztek.
0: Rétül apuka és a hagyma, a hagyma története következik. Tanmese.
1: Ha valamivel meg lehet tartani a hallgatókat, akkor ez olyan sztori lesz, hogy behaltok. De tényleg amúgy jó volt. Elmentünk egy ilyen baráti körrel, egy ilyen tábortűzes sütögetésre. És apa azért úgy szereti úgy elmagyarázni a dolgokat, hogy ilyen kis tanító jelleggel, vagy ilyen oktató jelleggel, és elült János, új ismerős, és elkezdte neki magyarázni, hogy akkor a bográcshoz a hagymát, azt hogyan kell vágni, hogy így kell megfogni, így kell félbevágni, úgy, és János így végighallgatta a kis 5 perces kis előadást, hogy igen, és így bólogatott és helyeselt. És akkor végén oda terelődött a beszélgetés, hogy ki mivel foglalkozik, és akkor megkérdezte apa Jánost, és János mondta, hogy hát igazából tanárokat oktat. szót nem szólt.
2: Azt hittem séf.
0: Én is azt gondoltam, hogy az
1: persze, séf.
0: Egyébként mesterszakács vagyok. Igen.
1: Az, mesterséf, igen, és szakácsokat oktat, igen, és mondta, hogy miért nem szakítottál félbe, vagy miért nem? Mindent jól mondtál. Bologattam, igen, igen. És karácsonyra kaptunk tőle egy DVD-t, ahol lekamerázta magát, fölvette 50-féle módon, hogy hogyan lehet hagymát vágni, és ez megvan ilyen kis oktató videóban.
2: 50-féle módon lehet hagymát
1: igen,
2: vágni.
1: Igen, hogy így vágod Julienbe, úgy izébe, úgy fogod, úgy víz alatt, úgy izé.
0: Én egyféleképpen tudok hagymát vágni, bénád.
1: Ja. Írja Móni, én szerelvényboltban dolgoztam, és egész jól belejöttem, mi micsoda, viszont egyszer bent volt egy férfi, és nagyon lekezelő volt velem, hogy én most mit akarok neki segíteni nőként, na ez gyönyörű lehet az ilyen témákban. A vicces az volt, hogy végül azt vette meg, amit én tanácsoltam neki, de persze nem köszönte meg.
0: De igen, ez az, amikor...
2: Igen, amikor még elismerni se tudja, hogy neked volt igazad, mert te nő vagy. Nekem is volt egyébként ilyen esetem, egyébként szakmában, de hogy utána végül is kiderült, hogy nekem van igazam, de aztán meg lett magyarázva, hogy amúgy ő ezt tudta, csak...
0: Ja, hogy még abból is kidumálta magát?
2: Persze.
0: Na, jó van. Na, hát akkor ennyit a lekezelő bánásmódról. Ne legyetek ilyenek. Tök mindegy egyébként, hogy ti vagytok a szolgáltatók, vagy ti vagytok mondjuk az ügyfelek. Adjátok meg egymásnak.
1: Ne legyetek ilyenek csírek.
0: Adjátok meg egymásnak a kölcsönös tiszteletet.
3: Ha ezt hallod, akkor jól döntöttél.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Három perce járunk, 8:45 előtt mindenkinek vannak kedvenc sorozatai. Kinek Rokkótól és Kovitól, kinek pedig a Dr. House, na utóbbi Ádi, úgyhogy ezzel folytatjuk meg.
1: Nekem egyébként tényleg nagy kedvencem. Ti néztétek valaha? Mm-hmm. Tehát tudjátok, képben vagytok.
0: Igen, néztük. Nekem, én nem voltam olyan rajongó, hogy minden rész, de azért sok részt láttam belőle.
1: Jó, meg képzétek el, hogy Dr. House a valóságban is gyógyít. Akármennyire hihetetlen, sokan kritizálták orvosként, hogy hát ezzel az a probléma, hogy azt nem úgy kell fogni, az a betegség úgy nincsen, azt nem lehet ebből diagnosztizálni. Jó, értem, de egyébként nekem még orvos ismerőseim is kifejezetten szeretik a sorozatot, és csomószor mondják azt, hogy mennyire jó a tudományos háttere az egésznek, és ez most újra igazolódott. Képzétek el, egy ritka betegséget, kobalt mérgezést fedezett fel egy német orvos, egészen egyszerűen azért, mert emlékezett egy korábbi Dr. House epizódra. Szinte lehetetlen egy ilyet kiszűrni. Tehát tényleg lehetetlen. 100 millióból egy ilyen, tehát nagyon-nagyon ritka az eset. Bejött a beteg, ugyanolyan tünetekkel, mint a Dr. House epizódban, és akkor az orvosok vizsgálták. Itt van egyébként a tünet együttes, pajzsmirigy, alulműködés, nyelőcső, gyulladás, láz, hallás és látásromlás, majd súlyos szívelégtelenség jelentkezett, és akkor elkezdték először kezelni azzal, amivel ilyenkor szokták, de a szívelégtelenségnél kizárták azokat a dolgokat, amit ilyenkor kiszoktak zárni, és hát utána senkinek nem volt ötlete, hogy na akkor mit lehet csinálni, merre kell tovább menni, és neki beugrott az epizód, és beugrott, hogy abban bizony volt egy csípőprotézis, amit korábban beültettek a betegnek, és ez fémet tartalmaz, amiben van egy ilyen üreg, ami súrlódik, és ott leoldódnak olyan dolgok, amik kobalt mérgezést okoznak, és kiderült, hogy ennél a betegnél is korábban volt egy kerámia protézis, amit kicseréltek erre a fém és műanyag protézisre, és rájött, hogy kobalt mérgezés okozza a betegnek a baját, megmentette az életét.
0: Azért hát ez milyen kemény, ugye a 7. évad 11. része, ha valakit érdekel, akkor konkrétan ebben volt.
1: Én megnéztem, hogy teljesen képben legyek, ott idézőjelesen House-nak az anyósa, vagy hát a Kadinak az anyukája egyébként a beteg, és nem hiszik el, azt hiszi, hogy szimulál mindenki, meg próbálják így kezelni, úgy kezelni, és hát gyakorlatilag kiderül a végén, hogy ez a csípő protézis, amin az elején csak így átsiklottak, ez bizony tud ilyen fertőzést, mérgezést okozni. Milyen kemény?
2: Igen, meg egyébként ezért jó a Dr. House sorozat, mert azért tényleg az van benne, hogy amúgy meg úgy gondolkodnak rajta, hogy mik lehetnek ezek a dolgok, és nem az van, hogy elodázzák, meg nem gondolnak másra, tudod.
0: Tehát, hogy így... Nekem az jutott eszembe, a vészhelyzet kapcsán tudom azt, ott olvastam többször is, meg le is nyilatkozták a készítők, hogy ők alkalmaztak orvosi stábot a háttérben, hogy reálisak legyenek a tünetek, a kezelési módok, tehát, hogy ott annak volt ilyen úgymond tudományos háttere, meg ugyanez van például, most lehet rögni fogtok, de hogy a gyilkos elmék kapcsán is, hogy ott is egyébként konkrétan kriminálpszichológusok adták az összes kitalált történetnek a hátterét, hogy tényleg reálisak legyenek például azok a dolgok, amiket elmondanak. Tehát vélhetően azért a Dr. House-nál is nyúltak valódi szaktudáshoz. Ott is voltak orvosok.
1: És akár hiszed, akár nem, például a Big Bang Theory-nál, az agymenőknél volt egy olyan munkatárs, akinek az volt a munkája, az volt a feladata, hogy azokra a táblákra, amik megjelennek benne, és amikre Sheldon ír, meg Leonard ír, meg a többiek, ő írta föl a képleteket, hogy azok rendben legyenek. Ez ott ellenőrizte és írta. Erre volt egy munkatárs. De tök jogos, mert érted, bemegy szívelégtelenséggel egy beteg, és akkor nyilván mire gondol a legtöbb orvos, hogy koszorúér betegség okozza, mert hogy ez ebből szokott következni. De itt van az egy eset, amikor nem. És akkor itt megáll a tudomány. És azon gondolkoztam közben, hogy egyébként szerintem a magyar kórházakból is nagyon gyakran nekem az ilyen Dr. House hiányzik. Nem az arroganciája miatt, vagy nem a humora miatt, hanem valaki, aki tényleg ilyen holisztikusan átlátja az egészet, tehát aki rá tud tekinteni az egészre, és mindenhez ért. Mert mindenkinek megvan a kis szakterülete, de most ki jut el odáig, hogy itt egy ilyen csípőprotézis okozta a bajt?
2: Hát meg nem biztos, hogy pont az a baj, meg hány olyan eset van, akár a saját családunk, vagy a saját baráti körünkben is, amikor nem tudják, hogy mi baja van az embernek, és csak keresik és kutatják, nem? És akkor így egyszerűen állsz ott, hogy akkor most tényleg mi bajom van? Tehát ha már minden negatív, akkor már, de azért csak valami kell, hogy legyen.
0: És az Isten pénzét is el tudod költeni különböző vizsgálatokra, tegyük gyorsan hozzá, hogy ugye hosszú évekig turnézol egyik orvostól, mész a másik orvosig, és nem jutsz előrébb egyszerűen a probléma megoldásában.
1: És tudod, mi a durva az egészben? Van ez a professzor, Schaefer professzor, és tudjátok, miért volt meg neki ez az epizód különösen erősen? Mert ő orvostanhallgatókat tanít, és egyszer bevitte az egyetemre egy órára pont ezt az epizódot, és ezt mutatta meg a diákoknak. Tehát, hogy gyakorlatilag az oktatásban is felhasználta ő ezt a részt. Ez mekkora jó arc lehet? És nyilván lehet, hogy vannak benne hibák, vagy van, ami nem pontos, de akkor azt is lehet elemezni, hogy itt akkor mit nem csináltak jól, igen. Mi az, amire érdemes figyelni. Például most ilyen mondtad a gyilkosságot, egy gyilkossági helyszín előnyomozó mondta, hogy az a mindig ki van akadva, hogy oda csak úgy besétálnak a nyomozók, és hogy igazából ilyen fehér izébe kell öltözni, nylon ruhába, meg mindenbe, hogy semmilyen koszt ne vigyél be, ezek meg oda besétálnak mindig a tett színhelyére. Tehát, hogy ilyeneket észre lehet venni, hogy ez nem jó, de ugyanakkor meg lehet benne találni olyan dolgokat is, amik pedig megoldást nyújthatnak egy ilyen problémára.
0: Egyébként itt azért hadd büszkélkedjek el abból, vagy azzal, hogy azért hármunk közül egy valaki, és azok nem mi vagyunk, képzeld el, hogy egyetemi oktatási tananyag. Mert hogy az Andinak az egyik tévés anyagát, azt tudom jól, hogy tanítóképzésben használják, ezt ő forgatta még hosszú évekkel ezelőtt az iskola alkalmassági vizsgálatokról itt Tatabányán.
1: Büszke vagyok rád, Andi.
0: És bizony ezt az egyik egyetem tanítóképzésében használják, és ott bizony a hallgatóknak ezt levetítik.
2: Én nagyon meglepődtem ezen, mikor mondtátok egyébként, de tök jó. Én ennek nagyon örülök.
1: Mit tanultál?
2: Hogy azért tényleg...
1: Andit.
0: Mi volt a mai tananyag? Andi, miből szeretnél vizsgázni? Andiból.
2: Kénytelenek engem hallgatni.
1: Egyszer fölhúzzuk annyira, hogy itt élőadásban elkezdjen káromkodni, akkor lehet, hogy abból is lesz anyag.
2: Lehet.
0: Lesz, az NMHH-tól fogjuk kapni.
1: Na jó, figyeljetek, nagyon fontos kérdés, és erről mindenképpen dumáljunk. És a hallgatókat is kérdezem. Mi az, amit filmből tanultatok meg? Van-e olyan, amit ti filmből tudtok?
2: Biztos van.
1: Nekem van, én elkezdem, jó? Például azt megtanultam, hogy ha liftbe szorulsz, akkor fölfele kell ütögetni a plafont. Sajnos magyar lifteknél nem működik.
2: Akartam is mondani, hogy...
1: Magyar lifteknél nem működik, de hogyha Amerikában beszorulnék liftbe, én tuti kijutnék. 5 perc alatt.
0: És végig másznál ott fönn a kötélen, mint ahogy... csinálják az akciófilmekben?
1: Simán végigmásznék. Akkor autóval ugratni is filmekből tanultam, tehát hogyha egyszer olyan helyzetbe kerülök...
2: És egyáltalán kipróbáltad?
0: Autós üldözést is megtanultad? Hogy kell kigyorsításokra mész rá, nyomod?
1: És szerintem dobócsillagban is jó vagyok.
2: Igen.
0: Megvan sok a filmet néztél.
1: Simán megvan a mozdulat. És egyébként szerintem lőni is tudok. Elég jól.
0: Elméletben.
1: Megnéztem, hogy kell tartani a fegyvert, hova kell rakni az ujjadat, merre kell célozni, lőni is tudok.
0: Aha, te mi az Arnold Schwarzeneggernek a kommandóján nőttél fel, vagy az amerikai ninján?
1: Az is, ezekből mindegyik megvolt, de hogy szerintem ezek a tudások nekem megvannak pusztán azért, mert filmeket néztem. És tudod, mi igazolja mindezt? Az, hogy amikor egyszer eljutottam New Yorkba, akkor úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Tehát mindenről tudtam, hogy mi hol van, mert láttam a filmekben, és mentem, és ott volt. Tehát amit én gondolok, hogy tudok, azt tudom.
2: Még jó, hogy ott van.
1: Hát jó, de nincs még egy olyan ország, amit megnézel egy filmben. Most érted, megnézel egy filmet, amiben Oroszország van, aztán itt igazából Budapest utcáin forgatják. De New Yorkot tudod, hogy van.
0: Ja, Ádi, csak hadd kérdezzek egy valamit. Tehát miután megnézted a Harry Pottert, te elhitted, hogy tudsz varázsolni?
1: Egy kicsit.
0: Nem, azt, hát mert kicsi varázspálcával kicsit lehet, így mit gondolod?
1: Nem.
2: Azt, csak kicsit
0: ezt én is mondogattam régebben csajoknak, de nem jól hitték el.
1: Sajnos, te most nagyon félreértelmezed a dolgot, tehát te most olyan dolgokat hozol, ami paranormális, és nyilván nem fog megvalósulni. Ha én megfigyelem a technikáját, hogy hogyan kell egy dobócsillaggal úgy körbedobni téged, hogy te ne sérülj csak az alma essel le a fejedről például, akkor te bízhatsz bennem annyira, hogy odaállsz a falhoz.
2: Aha, természetesen.
1: Tudtok filmekből?
0: És még a végén vakon lőjél egy nyilvesszőt is a fejem fölé.
1: És simán. És semmit nem tanultatok filmekből?
2: Hát a MacGyverből biztos sokat tanultunk.
0: Ja, tényleg. Csak semmire nem emlékszem. Nem,
2: igen.
1: Mindennel meg tudsz oldani?
2: Igen.
1: Akkor például, hogyha nincsen a Knight Rider, akkor soha az életben nem próbálok meg úgy vezetni, hogy bebújok a pedálokhoz, és nem nézek ki, hogy úgy nézzen ki, hogy nincs sofőr. Ezt tényleg úgy csinálták.
2: És mindezt az M1-esen. Szoktad reggelente.
1: Ott nem merem. De igen, tehát biztonságosabb parkolókban. Tehát, hogyha nincsen az a film, ezt sose próbálom meg?
0: De köszönjük, ha ezt megosztottad.
1: Semmit nem tanultatok
2: biztos,
1: meg?
2: Biztos, hogy van olyan, ami onnan van, meg valamilyen filmből, de hát most így az ember nem tudja ezt.
1: Mit nézel most, Roland?
0: Hát én figyelj, például gyilkos elméket én sokat nézek.
2: Én is.
0: Nem mondom, hogy sorozatgyilkosokat elkapnék, de azért lennének ötleteim, hogy nagyjából milyen gyerekkori trauma okozza.
1: Nyomozni én frankon tudnék.
2: Lehet annál a tesztnél is ezt hoztuk elő, hogy nézzük az ilyeneket. Volt egy ilyen teszt, emlékszel, hogy mennyire vagy elmebeteg, vagy nem
0: tényleg,
2: tudom,
0: igen.
2: Tudod?
0: Igen.
1: Én például baromira tudnék kognitív interjúkat csinálni. Én is tudnék nyomozni is, abban is biztos vagyok, hogy simán elkapnám a tettest, és a másik, soha ne próbálja meg senki, meg ne is gondolkodjunk ebben, de szerintem bűnnyomokat én nagyon jól el tudnék tüntetni. Tehát én meg tudnám azt csinálni, hogy soha ne bukjak le.
2: Hát egy ilyen, ilyenből persze, igen.
0: De hát elméletben.
2: Az elméletben, igen, de is. Hogy aztán...
1: Tudom, jéggel kell, mert ezzel olvad, és akkor nincs fegyver, ezt a Kalambóból tanultam. Csak én mindent, az életemet a filmekből tanultam.
0: Igen, de lehet jégcsákánnyal is, az már az elemi ösztön.
1: Ja. Siva.
0: Az más.
1: Nagyon jó. Azt is tudom, hogy az összes amerikai telefonszám 555-tel kezdődik, egy csomó mindent megtanulsz a filmekből.
0: Na, jó van, írjatok, drága hallgatók, ti tanultatok-e bármit a filmekből, mármint ami felvállalható, mert mondjuk Ádi azt is felvállalja, amit nem kéne.
1: Körhinten nem szabad hányni, az Beethoven.
2: Hát ez...
1: Mindent tudok.
2: Mégis mindig előfordul.
0: Így van, és rafinált 10 éves gyerek otthon van, akkor nem próbálsz betörni, ez meg lesz kesetek betörők, ugye?
1: Igen, és az ablakon kimászol, akkor mindig le tudsz mászni egy fán.
0: Így van, és mindig fölfel az emelet felé futsz, ha jön a gyilkos, nem pedig ki az utcára, hiába az lenne a lopkos.
1: Persze, mert esni lehet, de fölzuhanni nem.
0: Köszönjük! Hurra!

0: Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 22 milliárd forint jut a kis települések fejlesztésére, ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Esztergomban, növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter közösségi oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrás sokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá. Esztergomban július 30-án reggel 7 óra és 12 óra között az Arany János utcában végzett betonozási munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell készülni. A munkavégzés ideje alatt az Arany János utca 1-től 3-as szám közötti szakaszát teljes szélességében lezárják a gépjármű forgalom elől. A lezárás idején az alábbi ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A Főapát utca a Kossuth-Lajos utca felől a Bottyán János utca irányába egyirányúvá válik. Ebből az irányból gépjárművel tovább továbbra is megközelíthető lesz a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda és a posta Arany János utcai gépjármű bejárója. A Bottyán János utca a Főapát köztől az Arany János utca 3-as szám vonaláig kétirányú zsákutcává válik. A postától és a polgármesteri hivataltól kihajtó járművek a Jókai utcán és a 4. Béla Király utcán keresztül érhetik el a városközpontot. A munkálatok az Arany János utca páros oldalán található járdát nem érintik, ezért a gyalogos forgalom zavartalan marad. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön, a vízvizsgálatok eredményei megfelelőnek minősülnek, újraindulhattak a szabad strandok, közölte hétfőn a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság. A Kövizik hangsúlyozta, hogy a hatósági vizsgálati eredmények megerősítik, hogy a jelentős mennyiségű úszadék növényi eredetű anyag volt, amely felhalmozódott és bomlásnak indult. A szennyező anyagot a Kövizik az észlelést követő napon péntek délután eltávolította a folyóról, az anyagot komposztáló telepre szállították. A békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivitelek üzemeltetését, valamint az élővíz csatorna vízpotlását újraindították, tették hozzá a tájékoztatásban.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben csak elvétve jelenhetnek meg felhők, és vármegyénkben csapadékra sem kell számítani, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: Mosolygós reggelt!
3: Hello!
2: Szevasztok! Hello, hello! Szép reggelt mindenkinek! 9 óra, 4 perc! Az utakon továbbra is csendrend, béke, fegyelem, totálne látok egy icipicivel erőteljesebb forgalmat, de egyébként ezt leszámítva mindenhol rend van, közben jönnek az üzenetek. Péter azt írja, sziasztok, a 2000-es évek elején a teljes második század a Black Hawkból és az elit alakulatból tanult harcolni. Na! Hát azt mondja, még a domnak felfelé húj-húj hajrá kiáltásokkal kellett rohamozni. Bevallom, nekem ez nincs meg, tehát hogy én ezt nem tudom ezekhez a dolgokhoz kötni.
3: Jó, de hogyha így van a filmben, akkor azt így kell csinálni, és amúgy ezek tök jó dolgok. És azon gondolkoztam, itt sokan mondták azt, hogy mennyire rossz az ilyen orvosos sorozat, mert akkor az emberek magukat diagnosztizálják, és mennek az orvoshoz, és már egyből feltételezik, hogy ilyen meg olyan bajuk van. Ma bezzeg, visszasírjátok ezt, drága orvosok, így AI korban, nem?
2: Tényleg, mert
3: mennyivel jobb volt, amikor még csak a Dr. House-os dolgokkal mentek be?
2: Bizony, a Dr. ChatGPT, meg a Dr. Google, érted? Az azért, hogy azt gondolom veszélyesebb tud lenni, igen, és közben egy nagyon klassz sztorit pedig megkaptunk Zsókától, egy 96 éves nagymama azt mondja, hogy azért akarják kitenni őt az idősek otthonából, mert nem bír leállni a vad bulizással.
3: De cuki, de mi a baj? A hangerő, a tombolás, a mit tudom én, illegális szerek terjesztése? Mit csinál?
2: Túlságosan hangos partikat rendez, amit az idősek otthonában nem néznek jó szemmel, és hát itt be is van öltözve egy ilyen parti szerkóban, van rajta egy ilyen vicces napszemüveg, egy flitteres lila ruha, és rajta keresztbe van ez a, meg van ez a szallag, amit a szépségkirálynők szoktak
3: viselni.
2: Na, neki egy ilyen van, csak az van ráírva, hogy birthday bitch.
3: Az de durva.
2: 96 évesen.
3: Négy kavinktorra ráissza az Algoflexet, az csapatja?
2: Figyelj.
3: Nagyon cuki.
2: Egyébként nagyon nagyot megy, Liliennek hívják a hölgyet TikTokon, illetve Instagramon is, és hát hivatalos levélben felszólította őt az idősek otthona vezetősége, hogy vegyen vissza a szobájában tartott bulikból, melyek alkalmával alkoholt is felszolgál a többi
3: Jézusom.
2: Lakónak, mert hogy sokan panaszkodnak rá a zaj miatt.
3: De mi svéd csepp?
2: Figyelj, több millióan követik. De már rendes alkoholt. Azt mondja egyébként a hölgy, hogy ő azt csinál, amit akar, havonta 12 ezer dollárt fizet azért, hogy ott lakhasson. A számoldát az nagyjából 3,8 millió forint. Mondom neked, havonta ennyit fizet, nem, azért szép nyugdíja lehet a néninek.
3: Nem lenne úgy elég az, hogy a szomszédok letekerik a hallókészüléküket arra az egy órára? Aki azt, nem akar bulizni.
2: Igen, úgyhogy azt mondja, hogy bulizhatok, ha akarok. Ma este átjönnek a barátnőim, inni fogunk és pletykálni. Nem tehetek róla. Imádok bulizni, nem tudtok megállítani.
3: Nem tudtok megállítani, ez mennyire cuki. Jaj, hát ez egy aranyos néni. Egyébként meg szerintem most miért ne, érted? Én ilyen tekintetben tök elnéző vagyok már, hogy leélte az egész életét, gondolom ledolgozta becsülettel, hogyha ennyi a nyugdíj, akkor biztosan, meg hát nyilván ez az országtól is függ, hogy hogyan meg mint alakulnak a dolgaid. Hadd élvezze azt, ami még van, nem?
2: Na jó, de lehet, hogy a többiek is szeretnék élvezni, csak picivel nyugisabban, meg halkabban.
3: Hát menjenek át, bulizzanak ők is, vagy ha azt akarják, hogy csendesebben, akkor rakják egy külső szárnyra, vagy valahova.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy 3,8 milliót fizet havonta, hát azért tényleg kaphatná egy külön épületszárnyat. Hát nyilván az Egyesült Államok, máshol persze.
3: Jó, na figyelj, én meg utána néztem a másiknak, amit mondtál, mert elkezdett érdekelni, derengett itt régről egy információ, hogy ezt mondták még idénre. Részleges napfogyatkozás lesz ugye Magyarországról látható, jól mondtad, augusztus 12-én a 60,3%-át fogja eltakarni a hold a napnak, Budapesten 19 óra 22 perckor. A lényeg az, hogy a svábhegyi csillagvizsgáló szerint, mert hogy ők mondják, a svábi mondja az infokat erről is, kell a csillagvizsgáló napszemüveg, a napfogyatkozás néző napszemüveg, tehát csak abban lehet. Ez nagyon fontos. Vagy két sörös üvegen, hogyha összerakod, mint ahogyan ezt régen megtanultuk. Ne. Amit meg én tudtam és emlékeztem, és ez tök izgalmas, hogyha teljeset akarod nézni, akkor Grönlandra, Izlandra vagy Spanyolországba kell utaznod. Magyarországról csak ilyen 60,3-as élmény élhető át. Megint az van, hogy nálunk mindig egy kicsit kevesebb, ami jár.
2: Uh-huh. Hát figyelj, például a tatabányai férfi kézisek mennek majd Izlandra, csak ők mondjuk nem augusztusban, hanem majd később valamikor ilyen, szerintem talán október tájékán. Úgyhogy hát ha kimegyünk kicsit hamarabb, akkor megvárjuk őket, megnézzük a meccset, és közben még látjuk a rendes napfogyatkozást.
3: Mondjuk abban pont az van, hogy azt nem látod. Tehát Tehát azt látod, hogy nem látod.
2: Ja, igen, hát akkor azért meg minek menjek.
3: Tehát most éjszaka kinyitod a szemed tök sötétben, akkor tulajdonképpen láttad, amiért elutaztál.
2: Aha, tök jó. Egyébként figyelj, ha belegondolsz, valamiért ezek szeretnek ilyen időpontra esni, mert emlékszem, hogy amikor volt az a bizonyos teljes napfogyatkozás, az 1999. augusztus 11-én volt, tudom, mert ez egyik volt kutyánknak, ez volt a születésnapja.
3: Annyira durva vagy, és mit felejtettél el idén, melyik évfordulót?
2: Ja, házasság évfordulót.
3: A kutyádnak a születésnapja megvan 1999.
2: Jó, hát az egy egyszeri dátum.
3: Na, arra én is emlékszem, a dátumra nem, de az apusom azt takra tudta ő is, valamiért ez így beégett sokaknak a fejébe szerintem. Én emlékszem, hogy a Teleknek a tetőjéről néztük, volt ilyen papírszemüveg, amit valamilyen újságból vettünk ki, és olyan volt, mint a régen a 3D-s filmekhez, és azon keresztül lehetett nézni, kevés ideig hunyorítva.
2: Igen, mi is. Mi azt hiszem, hogy talán otthonról így ablakból próbáltuk meg, de ugyanezzel a fantasztikusan minőségi ilyen papír szemüveggel. Ja, hát figyelj!
3: Túléltük.
2: Élmény, itt vagyunk, így van. Mondjuk te azért elég szarul látsz így, most már nem.
3: Ja, azt hiszem, hogy te egyébként elég szarul nézel ki. De itt vagyunk, élünk, bírjuk, ja.
2: Igen, na, ebben az órában pedig foglalkozunk majd az elektromos rollerekkel.
3: Hola.
2: Nem akármilyen történetből fogunk kiindulni. A felelőtlenség mintaképe. Egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei apuka, egy 20 éves fiatal srác, mondhatjuk ezt, aki a másfél éves gyerekét szállította úgy, hogy egy műanyag hintát, tehát megvan ez, drága hallgatók, műanyag piros hinta, az a kis ilyen beleülős. Na, nem túl stabil. Azt ő...
3: Mint egy szumos nadrág.
2: Ja, csak műanyaggal. És azt ő rákötözte egy elektromos rollerre, és ő azt gondolta, hogy ez tökéletes konstrukció arra, hogy egy másfél éves gyereket így szállítson. Van fönt fotó is, tehát hogyha nem láttátok, akkor a Facebook oldalunkat csekkoljátok, ott van fönt egy ilyen kis rolleres poszt, ezt tegnap direkt kiraktuk. Az alá én kommentben beraktam az eredeti fotókat, mert hogy az úriember nagyon büszke volt az ő kreativitására, tehát ez az a jó, amikor nem csak
3: hülye vagy.
2: Igen, hanem még nyilvánosságra is hozod. Kerestem a megfelelő szavakat.
3: Tudunk ilyen celebeket.
2: És igen, és ő kitette ezt magáról, hogy ha, nézzétek, én ezt nagyon okosan megoldottam, és tehát a rollernek az elejére kötözte oda a hintát, és úgy gondolta szállítmányozni a gyermeket. Na, ez ott van a képeket, nyilván úgy, hogy ki van blőrözve az úriember arca, egyébként a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség tette közzé, onnan szedtük ki a képeket, és ezeket én kommentbe odaraktam, csekkoljátok, érdemes, hát nettó felelőtlenség.
3: No, és ezt kitárgyaljuk, illetve ezen megindulva összegyűjtöttem még ilyen találmányokat, amiket büszke emberek házilag eszkábáltak, és megnézzük majd, hogy szerintünk melyikbe lehet belehalni.

nagyon sok ilyen eset van. Írjátok meg, ti hogyan viszonyultok az elektromos rollerhez, meg az elektromos rollert használókhoz. SMS és Viber számunk 0620 978 978.

Ez itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan!

0: Itt vagyunk 5 perccel, 9:45 után, és akkor, hát mondanám, hogy most célkeresztben az elektromos rolleresek, de nyilván nem általánosságban szeretnénk erről beszélni.
1: Célkeresztben hanem, egy szabolcsi férfi.
0: Hanem célkeresztben egy szabolcsi férfi, így van, egy bizonyos úriembert pécézünk, illetve az ő történetét hozzuk. A 20 éves férfit ugyanis ellenőrzés alá vonták a napokban, mert hogy hát nem akármilyen szállítási módszer talált ki arra, hogy a gyerekét hogyan vigye A pontból a B pontba. Egy elektromos roller elejére ő felkötözött egy műanyag hintát, ebbe ültette bele a másfél éves gyereket, és gondolta, hogy ez így kellően biztonságos lesz ahhoz, hogy ők így furikázzanak.
1: És a legdurvább az egészben, szörnyű, hogy ez nem olyan, mint anno a budaörsi sztori, ami beugrik ott a templomtérnél a körforgalomban, a csávó ment ilyen speedrollerrel, ami ráadásul gyors is, és azt hiszem a hátán volt ilyen hordozótáskában a kisbabája. Az is iszonyatosan bosszantó, de őt így lekapták és lefotózták véletlenül. De ez a csávó, ez büszke arra, hogy ő ezt feltalálta, és ezzel büszkélkedik, hogy mekkora ötlet, micsoda találmány, és kirakta magáról a kis pipiskedő fotót.
2: Igen, pláne, hogyha borul egyet a gyerekkel, ugye?
0: És azért valljuk be, hogy elektromos rollerrel relatíve könnyű esni.
2: Hát eléggé könnyű, igen. Bármi történhet ott is.
0: Jön egy gödör, vagy egy bukkanó, vagy egy nagyobb kő.
1: Vagy egy kicsi a kerék. Szóval mint érdemel ez a bűnös?
0: Hát a rendőrség szerint büntetést, ráadásul a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség ki is posztolta.
1: És ha húsvétkor csinálja, kapcsok egy nyuszit.
0: Nem, de ha decemberben, akkor virgácsod biztosan. A rendőrség hangsúlyozza a posztjában, hogy a roller egy személyes közlekedési eszköz, az egy felnőtt plusz egy gyermek utazás nem megengedett, és rendkívül baleset veszélyes. Az még nem derült ki, hogy indult eljárás a férfival szemben.
1: Én nagyon remélem.
0: Én is bízom benne, hogy igen, mert hogy maximálisan megérdemelni. Itt tegnap ugye tettünk ki ezzel kapcsolatban amúgy egy posztot, és például Éva azt írja ez alatt, hogy szerintem már rég kellett volna szabályokat hozni, még hány gyereknek és felnőttnek kell balesetet szenvedni, vagy kómába esni, mire csinálnak valamit, már a sebessége miatt is szabályozni kellett volna, majdnem olyan gyorsan megy, mint az autó. Igen, ugye vannak azok, amik vannak, talán 25 km/óráig tudnak menni, meg valami 50-ig?
2: Van, ami többel is, igen.
1: Igen, csak igen, az már nyilván más kategória, de vannak, akik így megpöckölik rajta, nem tudom én műtyűrt, és akkor cserébe az övék gyorsabban megy, tehát hogy elvileg mindegyiket fel lehetne pimpelni, tehát hogy még csak az sem biztosíték, hogyha látod azt, hogy valakinél egy 25-tel menős roller van, mert még azt is meg lehet bütykölni. Igen, igen, értem. Nyilván itt hősünk egy idióta. Tehát, hogy nem egy feltaláló, hanem egyszerűen egy idióta felelőtlen valaki, akinek le kellett volna vizsgázni, amielőtt szülő lesz. De vannak azok a fiatalok is, és ezt én Budapesten nagyon gyakran látom, nem tudom, nálatok is előfordul-e, hogy fogják ezeket a közrollereket, és úgy mennek vele, mintha nem lenne holnap. És nagyon sokan mennek be a sürgősségre. Most értem azt, hogy szabályozni kéne, meg hogy a felnőttek is idióták, de hogy azt látom, hogy a gyerekek simán hozzáférnek, és tiltjuk őket a szerencsejátéktól, pedig milyen klassz lenne, hogyha lehetne, de a rollertől meg nem. Tehát, hogy erről simán fölpattan mindenki.
0: Én alapvetően azt vallom, nekem ez egy ilyen alapelvem, hogy aki a közlekedésben részt vesz, jó, a gyalogosok mondjuk nem, de mondjuk valamilyen eszközzel, legyen az elektromos roller, legyen az bicikli, kismotor, mindegy, az tanuljon kreszt. Tehát, hogy
2: de
0: csak
2: a gyalogosoknak is kéne.
0: Hát nekik is kéne, én az iskolába bevenném, én tanítanám konkrétan, én a közoktatás részévé tenném.
1: Jó,
0: a közoktatást.
1: Attól, hogy tanítod a kreszt, ez egy dolog, és ez tényleg fontos, és aláírom. Attól még ne álljon fel egy 7 éves egy ilyen rollerre, vagy ne üljön föl, vagy álljon föl két 11 éves egymás előtt egy rollerre, és menjen bele.
0: Persze,
2: igen,
0: abszolút.
2: Igen. Én a múltkor nem is tudom, hogy tatám voltam, és így láttam egy ilyen, hát egy ilyen 11 év körüli gyerkőc lehetett rollerrel, és olyan egy keréken ment ráadásul, tehát hogy ilyen hihetetlen volt, és akkor így néztem, hogy vajon az mekkora sebességű lehet, és egyébként ez a nagy, tehát a 25 km feletti volt. Tehát egy 11 éves gyereknek ne adjunk már ekkora teljesítményű rollert.
0: Igen, figyelj, mi is láttunk ilyet, tehát hogy múltkor, és azért tudom, hogy hány éves volt a srác, mert Dávid ismeri, és mondta, hogy egy évvel idősebb, mint ő, tehát az azt jelenti, hogy ha Dávid 11, akkor a srác 12 éves, és ő is egy nagy teljesítményű rollerrel, és olyan sebességgel haladt, hogy így néztem, hogy öcsém, azért picit elveszíted az uralmat, vagy picit megdob bármi,
2: Igen.
0: Akkor átesel, és oké, volt rajta legalább bukós isak.
2: Ezen a kisrácon még bukós isak.
0: Na ez a másik,
2: volt.
0: Ugye? Hogy ez tehát... sem feltétlenül általános.
2: Igen, igen.
1: Én este már elektromos rollerrel olyan 20 körül mehettem, lehet, hogy kicsivel többel. Bődület. Tehát, hogy ahogy így hirtelen megállsz, és uh-huh. földbe csapódsz, az nagyon nem olyan, mint amikor mondjuk van előtted egy műszerfal, vagy bármi, ami egy kicsit is megfog, vagy tompít, hanem itt kapásból nullára kell lassulni hirtelen, és betonba az arcot. Tehát, hogy az nekem is nagy mázlim volt, és igen, mondják azt, hogy az ilyen első esésnél nő be a fejed lágya, és onnantól azért tényleg megváltozik a világ. Én ott ezt bukós isakban prezentáltam, azért nem esett jól, és kicsit úgy éreztem magam, hogy most akkor második születésnapom van.
0: Igen, meg térdvédő, könyökvédő, tehát hogy én például elektromos rollernél ezt is kötelezővé tenném. Azt írja Móni, általános iskola 5-től tanítani kellene a kreszt. Gyalogos, biciklis, mindenkinek ismernie kellene ezt a tudást, szerintem is.
1: Igen. Brutálisan sokakat visznek be, főleg így nyáron ilyen rolleres balesetek miatt. A legtöbbek tényleg fiatalok, meg turisták. Tehát, hogy akik így tényleg meglátják a rollert, úgy gyorsan odaérünk, aztán egyszerűen nem realizálják azt, hogy a kiskerék meg a nagykátyú az együtt az milyen kombót tud összehozni.
2: Egyébként a felnőttek sem feltétlenül normálisak, tehát ők se tudnak normálisan közlekedni, én is szoktam látni, sőt, még a Niki mesélte is, hogy itt a Dózsa kerti hídon is volt egy ilyen, hát azt mondta, hogy igazából ilyen borzasztó nagy teljesítményű rollerrel így crossozott az autók között ugye a srác, és igazából az a baj ezzel az egésszel, hogy itt már az autósokat is veszélyezteted, tehát, hogy eleve oké, nyilván neki lesz nagyobb baja, hogyha az autóval neki mennek, de most az autósnak is kár keletkezik a kocsijában, egyrészt másrészt ugye pszichológiailag azért ez sem éppen egy jó dolog, hogy elütök egy embert. Igazából nem az én hibám, de akkor is mégiscsak elütöttem egy embert.
1: Pontosan,
2: és
1: ez
2: meg is ijedhetnek. Mert most például egy tanulóvezető, vagy aki éppen most szerezte meg a jogosítványát, most ha elhúz mellette 220-szal egy motoros, attól is megijed, és még te is rutinosként is megijedsz, ha esetleg akkora sebességgel megy el, és akkora hanggal, de ugye nyilván te tudod uralni a kocsit, de mondjuk aki akkor ült be friss jogosítványjal, nem biztos, hogy tudja uralni azt az autót, és lehet, hogy elhúzza egy kicsit jobbra a kormányt, és akkor ott már csattanás van.
1: Igen. Amúgy én a járdán közlekedő elektromos rollereseket is kárhoztatnám arra, hogy muszáj legyen szájjal hangot kiadni. Így kéne jönni, mert ugyanis
2: hát,
1: semmi hangja.
2: Hát van rajta csengő, nekem is van rajta csengő.
1: Azt, hogy utál, amikor lecsengetnek. Ja. Kerüljön ki.
0: Na jó, de inkább csengessen, inkább jelezze. Gyerekek, ismerek olyan srácot, akit meghúztak kresszvizsgán 5-6-szor, nem is tudom. Tehát, hogy esélye nem volt, hogy eljusson arra, hogy jogsit letegyen. Tehát, hogy ő meg a jobbkész szabály, hát így finoman fogalmazva sem voltak jó barátok, és akkor csak egy példát emeltem ki, az összes többi részét a kresznek, tehát azzal se sikerült megbarátkoznia. Na de egyébként elektromos rollerre meg jazzkarizik. Mert azzal ugye mehet. Mert
2: hát
0: ott
2: mehet,
0: ugye nincs erre kötöttség.
2: Hát,
0: de
2: akkor...
0: hogy ilyen szinten nincs tisztában a kresszel. Tehát, hogy könyörgöm, azért a kressz az ugye, meg a közlekedésre azt szoktam én mondani, hogy ez egy óriási társas játék. Nyilván akkor fog jól működni, ha mindenki betartja a szabályokat. De ha valaki nincs tisztában a szabályokkal, akkor nem is tudja őket betartani.
1: És akkor van az, aki meg úgy viszi a gyerekét, hogy maga elé állítja a rolleren, és akkor úgy mennek.
0: Á, nem, az ilyenek, azok nem.
1: Akkor
0: szeretem.
1: Legalább puhára esel.
2: Na, nem is az, csak hogyha mondjuk, mit tudom én, meg tudod állni azt, hogy mondjuk akkor 10 km/h haladsz azzal a rollerrel, akkor azt mondom, hogy talán akkor az még annyira nem gáz, de aki úgy megy így gyerekkel, hogy az ugyanúgy megy a 25 km/h, mint ahogy alapjáraton ő is szokott, bár szerintem az is nagyon gáz, akkor még azt mondom, hogy az még úgy...
0: Én nem, biztos,
2: én mondjuk,
0: hogy nem
2: állnék fel, igen, én se, de hogy így...
1: Én a sajátommal nem.
0: Másével
1: bármikor. De hogy én is az esésemből a tanulságot elmondjam, hülyeség a kormányra szatyrot tenni.
0: Hát, és egy másfél éves gyereket hintával?
1: Na, mert egyébként a szatyornál én ugye úgy estem el, hogy ugye olyankor az van, hogyha kicsit elfordítod a kormányt, akkor ugye ott van rajta a többletsúly, és az elrántja abba az irányba. Uh-huh. És én nem gondoltam azt, hogy ennyire kis kormánymozdulatra ekkora erők hatnak, tehát hogy ekkora következménnyel kell számolni, és hát hogyha rárakod hintán a gyereket, mm-hmm. ott meg aztán tényleg beláthatatlan, hogy mi tud ebből kijönni. Na jó.
0: Lehet, hogy
2: hát meg
0: mozgolod,
2: mert a gyerek az nem úgy fog ülni ott, mint egy fabábó, és akkor csak ott lóg, hanem általában a gyerekek azért ficeregnek, mozognak, tehát hogy azért előfordulhat, hogy mondjuk oldalra billen.
0: Hát simán, de lehet, hogy jó volt az élő csengő, hogy megmutatok én. Na drágám, akkor most visítsá! Hogy kikerüljük a gyalogos.
1: Nagyon durva ez az egész. Képzeljétek el, összegyűjtöttem néhányat. Tényleg nagyon sok van, ezek valós otthon eszkábált és tákolt találmányok. Nézzük már meg, hogy melyikkel halnánk meg, vagy van-e benne olyan, ami tényleg zseniálisnak tűnik, mert végül is itt is egy idézőjeles feltalálóról beszéltünk. Itt van például a fúrógéppel hajtott bicikli.
2: Jaj, és azt hogy?
0: Várjál, most ezt megpróbálom elképzelni.
2: Igen, én is ez.
1: A fúrógép rá van rögzítve, annak ugye a forgófeje ott a láncos részre, és akkor tulajdonképpen az hajtja a láncot, ahogyan te húzod a ravaszt.
0: Húha.
1: Kicsit nehéz, mert ugye egy kézzel hátra kell nyúlni, hogy húzza a ravaszt.
2: Ja, elektromos kerékpár imitáció.
0: Ez nagyon beteg.
1: Ez zseni, amíg nem konnektoros fúrógéppel csinálja, mert abban az esetben necces. Szerintem ez még oké, nem?
0: Hát ez érdekes koncepció.
2: Igen.
1: Akkor, amit imádok, tényleg válogatok, mert nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. A kedvencem az a forgószékre szerelt lombfúvó, fúvóra állítva, és akkor rárakod a forgószékre, és milyen menő, hogy pörög.
2: Aj, Istenem.
0: Az egyébként kreatív. Na, erre azt mondom, hogy jó.
2: Csak nincs haszna.
0: Hát az a dolog.
2: Össze-vissza fújod.
1: Akkor itt van, szerintem ez magyar találmány, a motoros sörös láda.
0: A hat motorra szerel sörös láda?
1: De nem, motoros sörös láda. Tehát a sörös ládába raktak motort. Tehát
2: de minek?
1: Az gurul. Ráülsz a sörös ládára, azt visz.
2: Ó, anyám.
1: Akkor itt vannak, nagyon sokan csinálják a bevásárlókocsiból gokártot, mert hogy az ülés már van. Kicsit nehezen irányítható, de elvileg azt mondják, működik.
0: Dodge-em helyett el tudnám képzelni, igen, és ezzel mennek egymásnak.
1: Az viszont cuki. Raklapból erkélyhinta.
2: Jó,
1: hogy
2: hát
1: a raklapot rögzítik négy ponton, és
2: igen,
1: akkor arra lehet ülni, mint ilyen függő.
2: De abból kanapét is csináltak nagyon
0: persze,
2: sokan.
0: Hát raklapbútorok azok népszerűek.
2: Igen.
1: Na ezt ne vigyel senki, ezt az ötletet, de egyébként szerintem zseniális. Bevásárló kocsiból grillsütő.
0: Ért láttam.
2: Végül annyira is lehet, igen.
1: Csak vigyázzatok, ne a műanyagósanost használjátok.
2: Ez nagyon jó.
1: Az
2: csak a fémet.
1: Ja, annyira kreatív az ember, nem? Akkor benzines fűnyíróból hókotró.
2: Mi? Benzines?
1: Fűnyíróból.
2: Hát végül is igen, ha raksz rá az elejére. Mint az autós, aki ugye rakott magának.
0: Meg is büntették.
2: Jó,
0: is büntették rendesen.
2: Jó, szegény amúgy, de igen.
0: De ez kreatív megoldás.
2: Ez is igen.
1: Talicskából motoros jármű. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan működik. Biztos, hogy kényelmetlen, de hogy azt hogy csinálod? Tehát akkor hátra is raksz rá kerekeket, és mivel irányítod?
0: Hát biztos, hogy kell, mert egyébként meg nem elég stabil.
2: Hát viszont... de még kell rá kerék.
1: Is. Amit viszont kivádok, itt van egy csávó, aki azt csinálja, hogy irodai székeket dolgoz át, hogy lehessen vele haladni. Elektromossá alakítja őket, és akkor lehet menni az irodába.
2: Nagyon jó. Egyik irodában lát a másikba, tudod.
0: Az viszont tényleg menő.
2: Vagy így egymást irányítani, tudod.
0: Hát egyből ez jut eszébe, tudod.
1: Roland,
0: megszivatjuk a kollégát,
1: kipróbálhatjuk
0: két irodával arra.
1: Kipróbálnál 100 méteren egy gördeszkát lombfúvóval kombinálva?
0: Hát ha kellően be vagyok öltöztetve védőeszközbe, akkor talán.
1: Annyira jók vannak, tényleg, azért vannak itt jók. Hordóból grillsütő, ezek mind léteznek.
2: Trambolinból medence.
0: Trambolinból medence.
1: Azt úgy kell, hogy a
2: csak
1: fóliával...
2: Csak víz kell bele, nehogy beugorjál ezt a vízzapot.
1: Nem. Fóliával ki kell bélelni a trambolint, ugye körbe. És hát a szerkezetet ugyan nem több tonna víz megtartására tervezték, de, de egy darabig állítólag jó.
0: Egy pár percig bírja.
2: 10 percig, blubickolat.
1: Hát most eszembe jutnak, vannak ezek a házilag barkácsolt ilyen csúszó ízék, abból vannak ilyen videók, hogy ki hogyan rontja el, hogy így felszappanoznak ilyen fóliát, vagy ilyen kukázacskókat, és azon próbálnak csúszni. Az is életveszély, meg a tarzan hinták, amiket csinálnak a medencékhez, és rendre mindenki elengedi előbb a kötelet valamiért, és nagyon nagyokat koppannak.
0: Igen, meg ugye vannak ezek a saját fabrikálású ilyen közlekedési eszközök, azoknak is van ilyen vicces versenye.
1: Ja, egyébként én a fúrógépből csinálnék valamit, tehát ez nekem nagyon tetszik, ez a fúrógép irány. Lehet, hogy a grillel kombinálnám össze, és így belassítanám a kis Bosch elektromos izémet, és arra felszúrnám a nyársra a dolgokat, és akkor megforgatja magát.
0: Gyakorlatilag feltaláltad a grill gépet.
2: Na tessék.
1: Na hello.
0: Hoppácska.
1: Na hello, lehet gyűnni az ötleté.
0: Hoppácska.
2: Nekünk meg régen nem volt szánkó, vagy hát, hogy volt, csak nem kukáztuk ki ugye a pincéből, és mi kukászsákot húztunk fel, tudjátok, és akkor azzal csúsztunk le.
0: Az egy csúszásra volt jó körülbelül, aztán szétszakadt?
2: Kettőt azért le tudtunk menni vele. Volt olyan, hogy többen is ráültünk, és akkor valaki így fogta ugye az elől, valaki hátul, és
1: ezek a mai környezetbarát izék zacskók.
0: Ja,
1: nekünk sem volt pénzünk izére korcsolyára, két óvszer kellett, ezt felhúztuk a lábunkra, azt mentünk a tóra.
2: Oh,
0: hát úgyis azt mondják, hogy az óvszer biztonságot ad, nem? Mi komolyan vettétek?
2: De most csak is... 97%-ban, tudod?
0: 97, nem 99?
2: 97.
1: Hát értelmezed az életedet?
0: Igen, ezt Joey se tudta, ő is erőködött rajta, ugye a jó barátokban, ezt tudjuk.
1: Egyébként most úgyis rohadt drágák a szánkok, tehát egyébként szerintem nálunk is most egy csomóan csinálták ezt, meg vannak ezek a popsi-tepsik, arra is lehet használni a dolgot. Tehát ez jó, ezt tetszik.
0: Igen, de most már lehet ugye külön kapni csak ilyen műanyag, ilyen szánkát, amire ráülsz, bármikor hirtelen elesik a hó, akkor ezeket elviszik, és nem kapsz.
1: Igen. Annyira bírnám, most át tudnám irányítani a székedet a másik szobába. Csak így ülnél, hátradőlnél.
2: Jó, hát de hogy nem tudod itt elvezetni.
1: Távirányítóval kéne.
0: Jó, nekem meg az óvszer korcsolya ötlet. Nekem az jön be. De figyelj, abból van akkora méret, hogy ilyen 40 akárhányas lábra, jó?
1: Neked jó lesz.
0: Köszönöm.

0: Ja, igazi jó kis nyári feeling, 3:40 van, képzeletben legalábbis ott lehettünk. Saint-Tropez, pálmafák, jaktok, koktélok, csinos csajok.
1: Péli barna. Uh-huh. Nekem a koktélra mindig jött eszembe.
0: Hát, elég szar ügy. Ennyit tudok
1: ne
0: mondani.
1: Haragudj, neked meg mi a pinyakoládás túl sűrtöd?
0: Nem, nekem egy nagyon klassz óceánparti nyaralóhely mondjuk. Tényleg.
1: Tudod, még eszembe a koktélról?
0: Pálmafák, bikinis lányok, ilyesmi.
1: Az Immerer Tomi. Nekem csupa ilyen asszociációim vannak ebből.
0: Figyelj, szerintem sürgősen beszélgetnünk el, tanácson kívül.
1: Valamit újra kell gondolni. 23 fok van, tehát most már lassan ki lehet kérni az elsőt, 29 fokig melegszik ma a levegő, a hétvégén meg aztán nagyon kell koktél, de abban főleg víz legyen, mert akár 38-39 fokot is mérhetünk majd.
0: Hát az a víz, az veszélyes dolog. Hát most gondolj bele, hát víz, meg jég, hát elsüllyedt a Titanic is.
1: Meg amúgy egyrészt, másrészt meg tök szemét az, aki elissza a Velencei tótól a vizet. Ne idd el a Velencei tó elől a vizet, abba a sör úgy sem mehet.
0: Az már mindegy. Hát, hogy már lassan... mindegy. Nem, egyébként nagyon komoly ez a vízhiány, tényleg, és ugye azt mondják, hogy nem csak a Velencei tavat, hogy most már a Balaton is érzékenyen.
1: Balatonnál is gáz, a Dunánál is gáz van.
0: Hát figyelj, a Dunát láttam nemrég.
1: Láttad? Még megnézted utoljára?
0: Még van, láttam. De hogy brutál alacsony a vízszint, tényleg ez jól látható azért Pesten.
1: Igen, tehát az úszni nem tudók kezdhetnek örülni, mert most már minek megtanulni.
0: Ugye vannak ezek, amikor mondják, hogy ilyen mit tudom én, ilyen nagyon minimális vízszinteket szoktak mondogatni, de ugye azok nem a reális vízszint.
1: Igen, ez akkor a szemétség.
0: Igen, hanem vannak ilyen jelző, vagy ilyen mérő eszközök, és akkor, na, szóval az a, mit tudom én, ilyen 60 centi, az nem annyi, vagy ha mit tudom, 20, az a 20 centi nem annyi, igazából. Ezt mondjuk mondani, a hölgyek tudják.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy nálunk is lehetne ilyen, mi is mínuszból mérjük, tudod, és akkor az nem annyi.
0: Igen, és akkor lehet magyarázni, hogy a jelzőeszköz nem ott van, drágám.
1: Amúgy tényleg baromi szomorú ez a helyzet, és nyilván azért itt lehetett hallani történeteket, tehát a Velencei tó már tűnt el igazából, csak utána nagyon sok év, amíg újra. Valahogy az 1800-as években tűnt el, azt hiszem. Tehát, hogy a természet ezt idővel elvileg megoldja, csak hát ez már nem a mi életünkben. Tehát valamit azért csinálni kéne, hogy maradjon tavunk.
0: Igen, meg akkor is olyan szomorú látvány, tényleg olyan elkeserítő. Évekkel ezelőtt nyaraltunk egyszer a Velencei tónál, és hát már akkor is elkeserítő volt, és azóta csak rosszabb lett.
1: Viszont most lehet olcsón venni hajót, meg vízibiciklit, meg ilyeneket, motorcsónakot most vegyetek.
0: Mondhatjuk, hogy alig használt, ugye? Az elmúlt években olyan komoly használatra nem jött lehetőség.
1: Lehet, hogy kicsit megkarcolódott az aljuk, de az úgysem fog látszani, ha egyszer lesz víz valahol.
0: Ha egyszer lesz, igen. Na, bízunk benne, hogy javulni fog majd a helyzet. Szépen lassan egyébként pedig elköszönünk, mert hogy a mai Buenos Morgan végére érünk. Na, hát. A folytatás az abszolút a megszokott, tehát jön Zimmerer Tomi a koktéllal, aztán Bálint Lackó a délutáni csúccsal. Viszont hát ennyi volt akkor a Buenos Morgan. Holnap reggel pedig rendhagyó műsorral jelentkezünk, mész kabriózni.
1: Igen, de jó, hogy eszedbe jutott. Nagyon izgalmas lesz. Ugye a múlt héten gondolkoztam azon, hogy mennyire jó lenne egyet kabriózni, és akkor ezt összevontuk a műsorral, mert arra gondoltunk, hogy mi annyira rajta vagyunk itt a vénáján a helyi dolgoknak, hogy mi lenne, ha kimennénk egy kabrióval, és megnéznénk frissen, élőben, egyenes bejelentkezéssel a közlekedési infokat innen a környékről, és hát ez egyetlen egy dolog hiányzott nekünk, egy kabrió. És van egy hallgatónk, aki felajánlotta saját magát és szolgálatait, szóval holnap 7 és 8 óra között én kiszabadulok itt a környéken, majd lehet írni, hogy melyik részeket nézzük meg, és akkor itt többször bejelentkezem majd az órában, és elmondom, hogy hol állunk, hol haladunk, hol van dugó, hol ütköztek, mindent megnézzünk, amit meg kell.
0: Úgyhogy szágódó riporterré avanzsálódik holnap reggel 7 és 8 óra között majd Ádi. Köszönjük szépen a mai közreműködést természetesen Andinak, aki... Hát nem is tudom, mit emeljünk ki a mai mondandójából. Egyébként azt láthattátok a videóban, hogy klasszikusan Forrás kékbe öltözött ma, úgyhogy hozta a rádió...
1: Sellő lány.
0: Színeit, és sellő lány, mert ráadásul egy ilyen, hát szimpatikusan szűk ruhában van.
1: Uh-huh. Akin viszont nem feszül a blues... Na várjál, hogy legyen. De legyen nálad összkémel, vagy akinek a műfűve alatt nem nő műdínje. És Roland!
0: És itt volt velünk az az ember, akinek a koktélozásról is férfiak jutnak eszébe, és holnap kabriózni is Gyurival fog. Tép Ládán!
1: Annyira nem vagy modern. PCS.
0: Hát nem, ezek tények. Ne is haragudj, ezek tények. Aztán, hogy ki mit gondol ez alapján rólad, azt már mindenki döntse el maga.
1: Jól van, meglátjuk, mi lesz holnap reggelig. Az tuti, hogy 6 után nem sokkal jövünk, ébredjetek akkor is velünk, addig pedig hallgassatok a Forrás Rádiót. Sziasztok!
0: Buenos Morgan! Buenos
2: Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal! volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tó partján. www.hotelnautis.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot az első egyetemi PET kupán, újra látogatható a Sándor palota, ismét százan fújják Tatabányán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A fiatal felnőtteket célozta meg az első egyetemi PET kupa verseny, melynek részeként 9 csapatban magyar és külföldi egyetemisták mérték összetudásukat, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az első egyetemi PET kupát szintén a Bodrog folyón rendezték meg, összehangolva a 7. bodrogi PET kupával. Előbbi verseny július 18-án Sárospatakról indult és július 23-án Olaszliszkán zárult, míg utóbbi Olaszliszkáról fog elrajtolni augusztus közepén és Tokajnál elérve a Tiszát egész Tiszalökig tart majd. E két verseny által a Bodrog folyó 37 folyam kilométere tisztul meg, a szennyezés nem jut el a Tiszáig. A csapatok megközelítőleg 3 tonna hulladékot gyűjtöttek, ezek mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, azaz körforgásban tartható, emelték ki. Újra látogatható lesz a Sándor palota augusztus 1-én és 8-án, adta hírül a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök hétfőn a közösségi oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a nyitott kapuk programsorozatra a Sándor palota honlapján lehet regisztrálni. A Sándor palota honlapja szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklaszticista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. A programra egyéni látogatók, vagy legfeljebb 20 fős, augusztus 8-án 30 fős csoportok jelentkezését várják, olvasható a honlapon. Ezen a héten is lesz Kapcsfort társas játékparti Esztergomban a Kapcsolatok házában. Július 30-án 10 és 16 óra között várják a játékos kedvűeket. Lehet vinni saját játékot, de a szervezők is készülnek bőséges választékkal. A program ingyenes. Augusztus 1-én rendezik meg Tatabányán a Százan fújják Tatabánya város fúvós zenekarának és vendégeinek koncertjét a Zenepavilonnál 19 órától. Tatabánya város fúvós zenekara idén Komárom város egresi fúvós zenekarát és az Ambergi fúvós zenekart hívta vendégül. A díszvendég Marosi László, kétszeres Artisius díjas, fémdíjas karmester lesz, az UNESCO béke nagykövete, University of Central Florida nyugalmazott professzora. Az esemény karnagyai Szabó Ferenc és Szicsó István lesznek, a vendég mesterek pedig Anton Lotner és Marosi László. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napsütéses idő lesz, csak néha jelenhetnek meg fátyol felhők az égen, csapadékot nem jósolnak, 27 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

esetleg ma felhőt keresnétek az égen, rossz írám van, nem fogtok látni. Hello, buenos morgen, ki koktél, beköszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön David Guetta, Mérivel, Kán Kevin, Marics, Petivel. Itt lesz Brian Adams, elsőként a Criss Cross Amsterdam újdonságát hozom neked. A My Own

Vettel, mérés koilerejjel. Persze, hogy a Baby Don't Hurt Me volt a tiétek. Ha esetleg véletlenül a Hathaway-fél a What Is Love-ot fedeztétek fel benne, átjegyzem, mégsem annyira véletlenül. Cocktail 4 órában, Kevés Gyumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy velem tartasz. Tehetet egészen délután 2 óráig. A Bulvár Csokor már érkezik. Természetesen Romy Schulz lesz terítéken a következő fél órában, tuti, hogy hozom. Soha ne fogadj vesztesre, csak azért, mert úgy véled, most már végképp nyernie kell. A mai napi koktélos bölcsességemet hallottad, nem tudjuk, kitől származik, de azért neki nagyon köszönjük, mármint annak, akit nem tudjuk, hogy ki. Naked és Circo Waves rövidesen, itt lesz a Pussycat Dolls, a Glass Animals pedig most kezdi a nagyon szép lassújával. Én Tamás itt a koktélban.

Szép lassan elkezdjük a menetelést a közel 40-42 felé, hiszen 3-4 nap és már ott leszünk fent. Ez a hőkupola, tudjátok, addig viszont szinte minden nap szikrázó napsütéssel találkoztok. Izgalmas mi? Izgalmas a fenét! Mikor jön már az ősz? Na jó, ezért a mondatért ne utáljatok annyira. Robin Schulz rövidesen a Bulvár Csókorban, addig a Coldplay, Chloe Kajsa, Esze Felviden, és persze Lavision Gigi Daggal, csak slágerek közt itt a Hollywood!

Coldplay, és persze, hogy az All Fans. Jaj, de imádtam ezt a dalt. 2019 szerintem legjobb kis lemeze. Ez a Cocktail 4 órában kemés dumával, jó sok zenével, és persze, hogy Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Ígértem neked bulvár csokrot, már kapod is. Alig egy hónapja, hogy a világot sokkolta a zseniális és megosztó Oliver Free hirtelen halál a turné közben. Steve Aoki pedig a tegnapi Tomorrowland zettjének zárásaként ledobta az érzelmi atombombát, és a Robin Schulz a közös megaslágerükkel, a Miss You-val búcsúzott tőle százezres tömeg előtt. Egyébként a mindig napszemüveg mögé bújjon Robin legújabb klub pínuszai mellett, most ettől a monumentális liba bőrös megemlékezéstől hangos a nemzetközi sajtó. No, és ha szeretnétek a német ikont élőben is látni, nem kell Ibizáig repülni, augusztus 19-én a 0. napon robbantja fel a Strandfesztivált Zamárdiban, hát közvetlenül azelőtt, hogy bevenni a Pacha New York színpadát. Na, ő sem unatkozik, valószínű, hogy a repterek gyakori vendége. Na, és a Forrás Rádió vendége is, hiszen a playlistben nem egy Robin Schulz dal szerepel, sok, nagyon sok. Biffy Clyro mindjárt a klasszikkal, jön Filó is, szerinte a hajnalok a gangon egyre melegebbek, Robin Schulz pedig Klaus-szal, ha már a bulvár csokorban ő szerepelt, Old Friend, így a dal, a tavalyi évből érkezik, hozom csak slágerek közt.

Park 2010-es klasszikját vettük elő. Ez volt a Simbromance itt a Forráson. Zártam az első órát a koktélban. Nyitom ám a másodikat. Jön Sophie Ellis Bextor. Andi hírei után ilyen lesz a Freedom of the Night.

0: Magyarországon vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, rekord alacsony a Duna Budapestnél, tűzünnep lesz Almásfüzitőn, Mohácson találkoznak az éremgyűjtők augusztusban. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, 3 perc múlva 11 óra, hozom a részleteket. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Ma reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság vízügyi honlapjának reggeli adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Az önköltségi szint alá csökkent a görögdinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét, és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezetek szerint rövid távon csak korlátozott javulás várható, és az árak alakulását továbbra is az időjárás és a kereslet-kínálat egyensúlya határozza meg. Hangsúlyozták, a fenntartható gazdálkodáshoz a szezon átlagában legalább kilogrammonként 100-120 forint nettó termelői árra lenne szükség. Arra figyelmeztettek, hogy a tartósan alacsony árak hosszabb távon a hazai görögdinnye termelés visszaeséséhez vezethetnek, ezért a fogyasztókat arra kérik, hogy lehetőség szerint magyar dinnyét vásároljanak. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilko, Blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes. Mohácson tartja meg bőrzével és megemlékezésekkel egybekötött vándorgyűlését a csata 500. évfordulója apropóján a Magyar Érmegyűjtők Egyesülete augusztus 9-én Mohácson, közölte a mohácsi önkormányzat a Dunaparti város honlapján. Azt írták, az 1969-ben alakult, több mint 1300 tagot számláló MÉE felkérésére a Selyemgyár kulturális negyedben a szakma neves képviselői tartanak előadásokat, majd a Mohács csata 500 éves jubileumáról emlékeznek meg, és ezúttal is kibocsátják a vándorgyűlési emlékérmet. Az emlékérem ezúttal a mohácsi csata évfordulójára utaló verettel jelenik meg, amely az érdeklődők, gyűjtők számára ezüst és bronz kivitelben lesz hozzáférhető. A nap programjairól a részletek az éremgyűjtők.hu oldalon olvashatók.
0: Időjárás.
1: Ma napsütéses idő lesz, csak néha jelenhetnek meg fátyol felhők az égen, csapadékot nem jósolnak, 27 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Képzeljétek, Miller Dávidnak volt erotikus jelenete. Na, mesélek róla. Jó, hozom majd a Bulvár Csokorban, mindenképpen érkezik. Ez a Forrás Rádió. Benne a Koktél 4 órában kevés Duma, jó sok zene Tamással. Félix Ján mindjárt, itt lesz a Rolling Stones, Lil Mix, no meg Sophie Alice Baxter. Kezd már is a Freedom of the Night. Rádióz velem!

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, forrásrádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

tavalyi slágerlistás darab Felix Ján és Zsihart közöse a Pride volt a tiéd. Forrás Rádió, csak slágerekkel a nap 24 órájában, ebben a négyben pedig tudod, kevés dumával spékeljük mindezt, és persze Bulvár Csokorral benne egy hazai előadó, ő Miller Dávid. Érkezik nem sok.

When We Stand Together a Nickelback 2011-es kislemezével bombáztalak. Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és persze-persze Tamással. Június 28-ban, igen, nem sokára átlépünk augusztusba, aztán utána meg már kettőt alszunk és itt a karácsony. Megvan már minden? Mindent megvettél? Minden, ami ott van? Oké. A fát ne feledd, a hétvégén vásárolt be. Na jó, csak viccelek, Isten ments, nehogy már ilyen gyorsan rohanjon az idő. 1851-ben képzeljétek, elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. Oroszországban, Kaliningrádban készítették ezt, Julius Berkovszky volt az elkövető. Bánki Donát pedig jól bejelentette pont 116 évvel ezelőtt a szabadalmát a forgó ekére. Úgyhogy kedves szabolcsok, akik névnapot ünnepeltek, akár használatjátok is, boldogat nektek! A többieknek üzi, tessék köszönteni őket, örülnek mindennek is. Például a Bulvár Csókornak rövidesen benne Miller Dáviddal, Addy Greenc és Toby Mac közöse, itt lesz Kygo Dan, Team Whiskey-nál, elsőként pedig a kereskedelmi szünet után repítem Jack Jones és emelni két dalát. Where did you go? 4 dal, mutatom!

0: Live Sessionre egységes mellékhatásai, mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kovács Dávid, 2021-ben állítólag sütött a nap, jelzem, így lesz ez 2026-ban is, jó pár napig az tuti, mert hogy jön a hőkupola és a szikrázó napsütés, na meg a jó erős UV. És persze, itt a koktélban a bulvár csókor, benne az imént emlegetett Miller Dáviddal. No, képzeljétek el, alig pár heten robbant a bulvár sajtóban a hír, hogy a 30 éves színész túl van élete első kőkemény és izzasztó erotikus jelenetén. Az egyik streaming szolgáltató új Birodalom című fikciós sorozatában alakít egy szelíd informatikust, aki a Michelle Wilde-ot formáló színésznő partnereként bújt lepedő alá. Dávid a Birodalom forgatása után elárulta, teljesen elégedett a végeredménnyel, bár a komfort zónájából brutálisan ki kellett lépnie. A sorozat rendezője Kovács Dániel Richard azt is elkotyogta, hogy nem volt minden zökkenőmentes Dáviddal. A stábtagok szerint a feszültség tapintható volt, de a végeredmény igazi képernyős mágia lett. Úgyhogy hölgyeim, ha esetleg szeretnétek őt mondjuk félmeztelenül vagy valami hasonlóan látni, akkor ajánlom ezt a sorozatot. Miller Dávid a bulvár csókorban az imént, jön mindjárt Biggie Style és a Close to You, de imádom, Shakira Burnaboy-jal elhozza az idei foci VB hivatalos himnuszát, Komodo pedig Michael Shines-al közösködik. Itt repítem a Heaven-t.

Gunther Summer és a No Shame. A 6 évvel ezelőtti slágerükkel zártam ezt az órát. Cocktail 4 órában. Egészen 2-ig tölthetjük együtt az időt. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán Ed Sheerannal nyitom a következőt. Ilyen lesz az Azizám.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. 22 milliárd forint jut a kistelepülések fejlesztésére, ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Esztergomban, növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a fekete körösön. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter közösségi oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrás sokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá. Esztergomban július 30-án reggel 7 óra és 12 óra között az Arany János utcában végzett betonozási munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell készülni. A munkavégzés ideje alatt az Arany János utca 1-től 3-as szám közötti szakaszát teljes szélességében lezárják a gépjárműforgalom elől. A lezárás idején az alábbi ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A Főapát utca a Kossuth-Lajos utca felől a Bottyán János utca irányába egyirányúvá válik. Ebből az irányból gépjárművel tovább is megközelíthető lesz a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda és a posta Arany János utcai gépjármű bejárója. A Bottyán János utca, a Főapát köztől az Arany János utca 3-as szám vonaláig kétirányú zsákutcává válik. A postától és a polgármesteri hivataltól kihajtó járművek a Jókai utcán és a 4. Béla Király utcán keresztül érhetik el a városközpontot. A munkálatok az Arany János utca páros oldalán található járdát nem érintik, ezért a gyalogos forgalom zavartalan marad. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a fekete körösön, a vízvizsgálatok eredményei megfelelőnek minősülnek, újraindulhattak a szabad strandok, közölte hétfőn a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A Kövizik hangsúlyozta, hogy a hatósági vizsgálati eredmények megerősítik, hogy a jelentős mennyiségű úszadék növényi eredetű anyag volt, amely felhalmozódott és bomlásnak indult. A szennyező anyagot a Kövizik az észlelést követő napon péntek délután eltávolította a folyóról, az anyagot komposztáló telepre szállította. A békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivitelek üzemeltetését, valamint az élővíz csatorna víz botlását újraindították, tették hozzá a tájékoztatásban.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben csak elvétve jelenhetnek meg felhők, és vármegyénkben csapadékra sem kell számítani, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Hogy vagy? Ebéd meg volt? Igen, akkor jöhet a büfé, ha viszont előtte akkor jó étvágyat kívánok. No, és kívánok neked kellemes Buenos Morgan visszatekintő hallgatást, mert hogy az is jön, a Bullár csokorban pedig Zala Larson. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, és Tamás, Megan Trainor, Morione, Train, na meg Ed Sheeran!

Emlékeztek az All Over the Bass című dalra? No, pont ő énekelte. Megan Elizabeth Trainor. Énekesnő, dalszövegíró, zenész és zenei producer is egyben. Jó, és minden mellé még amerikai. Still Don't Care, így a tavalyi durranás tőle. Csak slágerek a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy itt vagy. Ez a forrás, benne a koktél, kevés dumával, jó sok zenével. Egészen 2 óráig. Tehát, hogyha utána számolsz, még van hátra 2. Buenos Morgan visszatekintő. Norvégiában egy mesterséges intelligencia szabályozást hoztak. Na, erről beszéltek, és ennek kapcsán egy-két dolgot érintettek még. Érdemes majd fülelni, higgyétek el, és most nem is a vicces rész miatt. Előtte pedig Bulvár Csokor, a megszokott módon itt lesz Zala Larsson. És persze még énekelni is fog. Soha ne fogadj vesztesre, csak azért, mert úgy véled, most már vége.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
2: No nightmares, when you can still see the light.

az van, és jó, hogy a Midnight Sun volt a tiétek. Csak slágerek itt a Forráson a nap 24 órájában, ebben a négyben pedig megpróbálnak átkísérni a munka legnehezebb részén. Például a Buenos Morgan visszatekintővel nem sokára, most viszont hozom a Bulvár Csokrot, benne pedig a hölgy, aki az imént is énekelt, ő Zala Larsson. Nos kérem, a hölgy elkotyogta, hogy a háttérben már gőzerővel tárgyalnak a saját smink márkája elindításáról. Ha minden jól megy, hamarosan Selena Gomez és Lady Gaga nyomdokaiba lép a saját kozmetikai birodalmával. A Loose Life megvan, képzeljétek el, 10 éves a dal. No de ettől függetlenül, hogyha például a Chartert hallgatjátok, akkor észrevetitek, hogy szinte az összes slágerlistán fent van. No és hogy ez minek köszönhető? Minek köszönhető az, hogy újra letarolta a világ slágerlistákat? Hát egy rajongói táncolós videónak, ami hát persze, hogy a TikTokon robbantott. Ja, és tetessék elfeledni azt sem, hogy a svéd diva augusztus 11-én kedden csap majd a húrok közé, méghozzá a Sziget Fesztivál nagy színpadán. Szóval dráma és nagy éneklés majd a színpadon. Itt az imént a Forráson, Zala Larsson, a Bulvár Csokorban, és persze énekelt is. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, addig Aura Dion, itt lesz Benzonborn, jön Meredy Brooks, no meg Mabel, és a Boyfriend hozom a kereskedelmi szünet után. Ja, lesz!

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Paul Dion és a Friends 2011-es kislemeze a hölgynek. Cocktail 4 órában, előttem pedig Buenos Morgan ugyancsak 4 órában. Roland és Ádám a két ébresztő műsorvezető, ma reggel pedig persze, hogy Andi is csatlakozott hozzájuk. A norvég mesterséges intelligencia szabályozásról dumálgattak, és ennek kapcsán egy-két sztorit felhoztak. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Igen, szóval azért én azt gondolom, hogy manapság ez egy reális veszély lehet, hogy a gyerekek annyira természetesnek veszik az AI-nak a segítségét, hogy már nem is próbálnak maguktól problémákat megoldani, hanem automatikusan ehhez az eszközhöz nyúlnak, és akkor például a probléma megoldó képességük a nullára redukálódik.
3: Igen, de az sem mindegy, hogy milyen AI-t használ az ember, mert nekem egy orvos is haverom mondta, meg a TFS-ek is mondták, igen, hogy írtak szakdolgozatot AI segítségével, vagy vizsgára készültek AI segítségével, és képzeljétek el, hogy 100%-osan úgy történt, hogy aki a fizetős, tehát az előfizetéses AI-jel csinálta meg, az átment, aki az ingyenessel, az mind megbukott.
2: Mert azt lehet, hogy jobban ki tudják szűrni, nem?
3: Nem, egészen egyszerűen csak rosszabb volt.
4: Hát meg rosszabb, szokott igen amúgy.
3: Mondjuk a tud, tehát a fizetős is tud jó nagy baromságokat összeszedni, de hogy ilyen szintű különbségek is vannak. És az is nagy kérdés ebben egyébként, hogy fér hozzá mondjuk egy elsősnek már van telefonja?
2: Hát egy elsősnek szerintem még nincs, de mondjuk otthon van számítógép, hát szülői segítséggel.
4: De van telefonjuk.
2: Hát biztos, hogy vannak, de azért ott még nem annyira elterjedt.
3: Megkérdezem az AI-t.
2: Van az elsősöknek. Tehát az elsősök többségének még nincsen. Aztán már alsó tagozat vége felé, ilyen harmadik, negyedik, ott már azért úgy előfordul, hogy ott már azért egyre több gyereknek van. Sőt, szerintem negyedik végére már mindenkinek van.
3: Oké, neked van akkor a gyereked, aki már használhatja az AI-t. Használhatja az AI-t?
2: Használhatja az AI-t.
3: És előbb használhatja az AI-t, mint mondjuk lehet Facebookja? Tehát, hogy ez már ugye sokat beszéltünk arról, hogy hol van a szabályozás, hogy ezt 13 évnél húzzák meg. Szerinted az AI előbb lehet a kezében, mint hogy lehessen Facebook profilja?
2: Szerintem igen.
3: Oké, a 13 évesen a hanyadikos valaki?
2: Hetedikes. Ugye
3: hetedikes, tehát akkor nagyjából ott húzzák meg ők a határt, ahol a Facebookra is fölmehet majd Norvégiában.
2: Igen, onnantól kezdik el ugye bevezetni az AI-t. És mondjuk azt, hogy tanári felügyelettel, én azt gondolom, hogy 13 évesen már rengeteg diák többet tud az AI-ról, mint a tanárok.
3: Uh-huh. Azt írják itt, hogy 9-11 éves kor, a 4.-5. osztályban már a norvég gyerekek 94%-ának van saját mobilja. Tehát akkor mondjuk 4.-5. megkapják azt az eszközt, amin elvileg ott lehetne az AI, de nem lehet, illetve nem használhatják.
2: Úgy is használják, tehát szerintem ezt nem lehet teljesen visszaszorítani. Én a fokozatos bevezetését, meg azt, hogy megtanulják tudatosan használni, azt én minél korábbra tenném.
4: De ez bármire vonatkozik, pontosan. Ez a közösségi oldalak használatára is vonatkozik. Tehát az a probléma, igen, hogy ugyanúgy nem lehet ezt sem ellenőrizni, mint ahogy azt sem tudod ellenőrizni, hogy most a gyerek használja-e a Facebookot vagy sem. Ráadásul már olyan applikációk is vannak, amiben elrejthetsz a másik applikációt, vagy de bármi meg más, persze.
2: Na, én ezt meg most tanulom.
3: Ez
2: meglátod?
3: Olyan, mint amikor a Egri csillagokba belerejted a képregényt, vagy a Playboyt.
4: Hát hasonló alapon működik egyébként.
3: Ez a típusú probléma megoldás. De hogy lehet ezzel lebukni? Tehát mit tudom én, ott van a földrajz dolgozat, és akkor felteszik a kérdést, hogy mi Magyarország főváros, és akkor beírja a gyerek, hogy Budapest, és hogyha akarod, adok további lokációkat, amiket érdemes meglátogatni. Így lehet lebukni?
2: Nem tudom, hogy lehet lebukni, hát lehet, hogy olyan szófordulatokkal, tehát ilyen tipikus, ilyen AI-os válaszmintákkal, és akkor abból ismerik fel.
3: Egyébként nagyon jó a kérdés, amit feltettél nekem. Én is gondolkozom ezen. Budapest.
2: Ja, valami ilyesmi. Igen.
1: Buenos Morgan! Minden

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform irod a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Veszélyes potencianövelőket vontak ki a forgalomból, az érkező újabb hőhullám miatt sokan kereshetik fel majd a vízpartokat. Tehetséggondozó programot indít a Kereskedelmi és Iparkamara. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az érkező újabb hőhullám miatt sokan kereshetik fel a vízpartokat, gyermekek és szüleik hűsölnek a strandokon, tavaknál és a nyílt vizek mellett. Racsné Galambos Gréta rendőrőr nagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője a fürdőzés szabályaira hívta fel a figyelmet.
2: Nagyértékű mobiltelefont, nagyértékű készpénz, bankkártyát jobb, hogyha otthon hagyunk, vagy hogyha viszünk magunkkal egyéb tárgyakat, akkor használjuk a strandnak az érték megőrzőjét. Semmiképpen nem jó taktika az, hogy a törölközővel letakarjuk a hátizsákot, aminek a belső zsebében ott van a pénztárcánk. Kocsi kulcs is ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogyha autóval érkezünk a strandra, akkor azt is az értékmegőrzőbe tegyük el. Alkoholos befolyásoltság alatt ne fürdőzzünk, mély vízbe csak az menjen, aki valóban jól tud úszni. Gyerekeket vízparton, vízben felügyelet nélkül ne hagyjunk, csak úszni tudó gyereket engedjünk a mély vízbe, de azt is csak felügyelet mellett, és hát a nyílt vizek, élő vizekről ne is beszéljünk, hiszen az még nagyobb veszély rejt magában, mint egy strand. Csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad fürdőzni.
1: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő 3 elemből áll: tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Olyan étrend kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított és vont ki a forgalomból a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak. A vizsgálatok során a Muna, a Gold Power Strong és a Marathon Plus Rapid növényi komponenseket tartalmazó étrend kiegészítő termékekben mutatta ki gyógyszerhatóanyagot, közölte a hatóság az MTI-vel. Közleményük szerint a kifogásolt készítményeket jellemzően étrend kiegészítőként, illetve férfi egészség támogatására szolgáló termékként kínálták a fogyasztóknak. Felhívják a figyelmet, hogy a természetes és gyógynövény alapú vagy étrend kiegészítő megjelölés önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék biztonságos vagy kockázatmentes lenne.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű, a szél időnként megérénkül, 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen napos idő várható, 33 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Van egy új hírem, az utolsó órában sem fogtok unatkozni. Érkezik a Eurodance Cascada, a Bulvár Csokorban ők szerepelnek. Hello Cocktail 4 órában Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Chris Cross Amsterdam, Louis Capaldi, Wattles és persze az Offenbach, kezd már is a My Way. Én Tamás, rádiózz velem!

Ugye Alexander Stantől a Mrs. Saxovit megvan mindenkinek. Nos, annak a feldolgozását Chris Cross Amsterdamtól és Élártól kaptátok. Ez volt a Mr. Light to Me Cocktail 4 órában. Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz.

Juicy és persze Derek Martin. A 2012-es kislemeze Happy volt a tiétek. Csak slágerek itt a forráson. Ebben a négyben pedig kevés dumával spékelem mindezt. A bulvárcsokor jön ám, a Cascada benne, a következő fél órában kapod. És hogy ma mit kapsz? Hát például magas koncentrációban a csalánfélék pollenjét. Ezen kívül amit még érezhetsz, az a gombáké. A többi alacsony tartományban van, és azt lesem éppen, hogy sehol nincs a parlagfű. Na jó, hát ennek egyenlőre örülünk. Fog majd támadni augusztusban a 100%. Azért figyelitek, akkor jön a parlagfű, amikor a perszeidák. Hát persze, hogy nincs összefüggés közöttük. Na, bocsánat a szóviccért. Viszont nem kell bocsánatot kérnem a dalainkért. Félix Ján a Cascadával mindjárt, ha már a bulvár csokor, ugye? KSI Tom Grennan, Alan Walker Soranával, John Newman pedig most. Csak slágerek közt küldöm. Itt a Waiting for a Lifetime!

Nagy újdonság, Félix Ján és a Kaszkada. Na meg a Boy U Turn mi volt a tiétek? Csak slágerek közt érkezett. Ez a forrás benne, a koktél 4 órában. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Az utolsó csapdossuk. A 2000-es évek Eurodance királynője, a Kaszkada, pontosabban Natalie Holler érkezik. Alig néhány napja robbantotta fel az Instát a posztja, amiben beavatta a rajongókat a brutális hétvégi menetrendjébe. Délelőtt még az Egyesült Királyságban a Summer Bob's Sheffield színpadán nyomta a sót, majd, mint egy igazi díva, azonnal felpattant egy magánrepülőre, hogy az esti órákra már Korzikára érjen, és fellépjen a La Kermesse fesztiválon. No ez ám a popstar logisztika, ugye? No és miközben a klubok még mindig a 20 éves Everytime We Touch ritmusaira tombolnak, a trió nem pihen. Július elején dobták ki a legújabb fülbemászó kislemezüket, Utopiát, ami már is elárasztotta a streaming listákat. No és tessék kapaszkodni, hazai rajongóknak nem kell a világ végére utazniuk, szeptemberben ugyanis ingyenes koncertet ad a Kaszkada a makói Hagyma Fesztiválon. Úgyhogy a központi tér, kérem, egy hatalmas szabadtéri retro diszkóvá válik. Bulmács Akkor, benne pedig a Kaszkada. Jön a Stardust, egy nagy klasszikot hozok 98-ból, érkezik Méringer Marci is, no meg a Magic, a Rude megvan, mármint a Rude című dal, nem az a Rude, bocsánat. Hozom csak

Martin Jensen így nyomja a Solo Dance-et, csak szólóban, persze, csak slágerek közt küldtem, ez volt az utolsó dal ebben az órában és magában a koktélban is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet, 10 órától mostanáig a 4 órásat kevés dumával, jó sok zenével hallottad, fogod holnap is, érkezem ugyancsak 10 órakor, addig tedd el a poharat, akkor pedig vedd elő, töltögetjük. A folytatás hozza Bálint Lackót, egészen 6-ig veletek a délutáni csúcsban, utána pedig én érkezem, jövök az amerikai kedvencekkel a Forrás Charterben, valamint DJ Jello a Light Session 2 órájában. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Shakira kezd az Utópia 2-ből a Zoom-val, én pedig holnap győzök!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perce járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn. Jövő évtől megszűnik a szakképzési centrumokban a kancellári munkakör. 7. lett a férfi törcsapat. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Benyújtotta a szakképzési centrumokban a kancellári munkakört január 1-jével megszüntető törvénymódosítást a kormány kedden az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható a szakképzésről szóló törvénymódosítása alapján jövő év január 1-től a szakképzési centrum főigazgatója nem csak a centrum részeként működő szakképző intézmények alapfeladatainak ellátásáért felel majd, hanem a kancellári munkakör megszűnése miatt annak feladatai, a szakképzési centrum törvényes és szakszerű működés való felelősség is a főigazgatóhoz kerülnek. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett előterjesztés azt is tartalmazza, hogy a főigazgatók, valamint a kancellárok megbízatása december 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján kedden. Mint írták, Budapesten a János hegyen a kora délutáni viharos szélben óránkénti 85 km-es szelet mértek. Ezzel megdőlt a fővárosi legnagyobb széllökés napi rekordja. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord óránként 83 km-es szél volt, amit még 2019-ben mértek szintén a János hegyen. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete várja az önkéntes véradókat ezen a héten is. A szabadságolások miatt nagy szükség van a vérre. Csolnokon a Művelődési Házban július 30-án délután 3 órától 6 óráig nyújthatjuk karunkat, valamint július 31-én a Dona Közösségi Házban délután 3:30-tól este 6 óráig. Ne feledjék, a kivért ad, életet ad. És végezetül sport, a 7. helyen végzett a magyar férfi törcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely, Mihályi Andor összeállítású válogatott ott az algériaiak és a lengyelek legyőzése után a negyed döntőben kikapott a hongkongiaktól, így az 5.-8. helyért folytatta szereplését. Első ellenfele az orosz válogatott volt, amely a 8 között az amerikaiakkal szemben maradt alul. Az egy éve bravúrral bronzérmes magyarok nem tudták megszorítani ellenfelüket, 15 találat különbséggel kikaptak. A 7. helyért aztán már nem kellett vástra lépniük, mert a másik ágon az egyiptomiak sérülés miatt visszaléptek, így a dél-koreaiak jutottak tovább, a magyarok pedig ellenfél nélkül maradtak.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű, a szél időnként megérénkül, 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen napos idő várható, 33 fok lesz a csúcs.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És mindig a legtöbb slágerekkel egyben. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. Itt a Forrás Rádióban kezdődik a délutáni csúcs 4 órán keresztül velem, a slágerekkel, az információkkal, ami leginkább a közlekedési információkat jelenti. De a slágerek a lényeg, úgyhogy ebben az órában Sophie Tuckerrel, illetve egy Szakács Gergővel is találkozhatok. Az indítódal pedig Shakira nevéhez fűződik, jön már is a Zoo!

0: unod a szürke hétköznapokat, színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend, az üzenet.

0: Szakács Gergő, van-e még itt a Forrás Rádióban? Van-e még jó pillanat? Persze, vidám pillanatban sosem elég, filmekből pedig rengeteget tanultunk. Szakács Gergő után pedig, hát ezzel megyünk tovább. Egy sírem pedig van, jó kis Zafirt hoz nekünk, mindjárt itt a Sapphire.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nagyon fontos kérdés, és erről mindenképpen dumáljunk. És a hallgatókat is kérdezem. Mi az, amit filmből tanultatok meg? Van-e olyan, amit ti filmből tudtok?
3: Biztos van.
2: Nekem van, én elkezdem, jó? Például azt megtanultam, hogy ha liftbe szorulsz, akkor fölfele kell ütögetni a plafont. Sajnos magyar lifteknél nem működik.
3: Akartam is mondani, hogy...
2: Magyar lifteknél nem működik, de hogyha Amerikában beszorulnék liftbe, én tuti kijutnék 5 perc alatt.
4: És végig másznál ott fönn a kötélen, mint ahogy csinálják az akciófilmekben?
2: Simán végig másznék. Akkor autóval ugratni is filmekből tanultam, tehát hogyha egyszer olyan helyzetbe kerülök...
3: És egyáltalán kipróbáltad?
4: Autós üldözést is megtanultad, hogy kell kigyorsításokra mész rá, nyomod.
2: És aha, szerintem dobócsillagban is jó vagyok.
3: Igen.
4: Megvan sok a mozdulat. Filmet néztél.
2: Simán megvan a mozdulat. És egyébként szerintem lőni is tudok. Elég jól.
4: Elméletben.
2: Megnéztem, hogy kell tartani a fegyvert, hova kell rakni az ujjadat, merre kell célozni, lőni is tudok.
4: Aha, te mi az Arnold Schwarzeneggernek a kommandóján nőttél fel, vagy az amerikai ninján?
2: Az is, ezekből mindegyik megvolt, de hogy szerintem ezek a tudások nekem megvannak pusztán azért, mert filmeket néztem. És tudod, mi igazolja mindezt? Az, hogy amikor egyszer eljutottam New Yorkba, akkor úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Tehát mindenről tudtam, hogy mi hol van, mert láttam a filmekben, és mentem, és ott volt. Tehát amit én gondolok, hogy tudok, azt tudom.
3: Még jó, hogy ott van.
2: Hát jó, de nincs még egy olyan ország, amit megnézel egy filmben. Most érted, megnézel egy filmet, amiben Oroszország van, aztán itt igazából Budapest utcáin forgatják. De New Yorkot tudod, hogy van.
4: Ja, Ádi, csak hadd kérdezzek egy valamit. Tehát miután megnézted a Harry Pottert, te elhitted, hogy tudsz varázsolni?
2: Egy kicsit.
4: Nem, azt, hát, hogy... kicsi varázspálcával kicsit lehet, így mit gondolod?
2: Nem.
3: Azt... Csak kicsit
4: puffogtad. Ezt én is mondogattam régebben csajoknak, nem jól hitték el.
2: Sajnos, te most nagyon félreértelmezed a dolgot, tehát te most olyan dolgokat hozol, ami paranem normális, és nyilván nem fog megvalósulni.
4: Paranem normális.

0: a parkolókban. Tehát, hogyha nincsen az a film, ezt sose próbálom meg.
1: De köszönjük,
0: ha ezt megosztottad. Semmit nem tanultatok
2: biztos,
0: meg.
2: Hogy van olyan, ami onnan van, meg valamilyen filmből, de hát most így az ember nem tudja ezt.
0: Mit nézel most, Roland?
1: Hát én figyelj, például gyilkos elméket én sokat nézek.
2: Én is.
1: Nem mondom, hogy sorozatgyilkosokat elkapnék, de azért lennének ötleteim, hogy nagyjából milyen trauma, gyerekkori trauma okozza.
0: Nyomozni én frankon
2: tudnék. Lehet annál a tesztnél is ezt hoztuk elő, hogy nézzük az ilyeneket. Volt egy ilyen teszt, emlékszel, hogy mennyire vagy elmebeteg, vagy nem tudom, tudod.
1: Igen.
0: Én például baromira tudnék kognitív interjúkat csinálni. Én is tudnék nyomozni is, abban is biztos vagyok, hogy simán elkapnám a tettest, és a másik, soha ne próbálja meg senki, meg ne is gondolkodjunk ebben, de szerintem bűnnyomokat én nagyon jól el tudnék tüntetni. Tehát én meg tudnám azt csinálni, hogy soha ne bukjak le.
2: Hát egy ilyenből persze, igen.
1: De hát elméletben.
2: Az elméletben, igen. De hogy aztán...
0: Tudom, jéggel kell, mert ez elolvad, és akkor nincs fegyver. Ezt a Kalambóból tanultam. Csak én mindent, az életemet a filmekből tanultam.
1: Igen, de lehet jégcsákánnyal is, az már az elemi ösztön.
0: Ja. Siva.
1: Az más.
0: Jó. Azt is tudom, hogy az összes amerikai telefonszám 555-tel kezdődik, egy csomó mindent megtanulsz a filmekből.
1: Na, jó van, írjatok, drága hallgatók, ti tanultatok-e bármit a filmekből, mármint ami felvállalható, mert mondjuk Ádi azt is felvállalja, amit nem kéne.
0: Körhinten nem szabad hányni, az Beethoven.
2: Hát ez...
0: Mindent tudok.
2: Mégis mindig előfordul.
1: Így van, és rafinált 10 éves gyerek otthon van, akkor nem próbálsz betörni, ez meg lesz esetek betörők, ugye?
0: Igen, és az ablakon kimászol, akkor mindig le tudsz mászni egy fán.
1: Így van, és mindig fölfel az emelet felé futsz, ha jön a gyilkos, nem pedig ki az utcára, hiába az lenne a lókos.
0: Persze, mert esni lehet, de fölzuhanni nem.
1: Köszönjük.
3: Buenos morgen, minden hétköznap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nicki Minaj és a Starships itt a Forrás Rádióban csak slágerek közepette, és ilyen slágerek mellett közlekedünk, mert hogy természetesen folyamatosan figyeljük az autópályát, meg a térséget is, persze, de hát az autópálya azért. Vagy őszintén, amíg a felújítást tart, bizonyosan kiemelkedő marad, úgyhogy ezzel azért meglehetősen sokat foglalkozunk. Na de, amit röviden tömören el tudok mondani, csak a szokásos tatabányok között kicsit lassul, egyébként pedig Budapest felé viszonylagosan jól járható. Komáromnál is van egy kisebb lassulás, de igazából ezen ne akadjatok fenn oly nagyon. Úgy néz ki, hogy azért ez nem tűnik vészesnek, a főút is jól járható, úgyhogy jó utat és kellemes, balesetmentes utat kívánok mindenkinek. Selena Gomezzel és az In the Dark-kal pedig már is megyünk tovább.

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, slágerek között pedig információk is elhangzanak. Így lesz ez most is, nem sokára jönnek a hírek. Előtte viszont egy hazai kedvenccel folytatjuk a nagy slágerek mellett, ami ugye mondjuk a No Doubt nevéhez fűződik, vagy éppen az Imagine Dragonshoz. Előtte Morion szerkezik, és a végtelen.

0: Hírek, infók, ezek következnek most itt a Forrás Rádióban, természetesen, mint mindig, most is Kittivel, aztán pedig folytatjuk David Guettával, jön mindjárt a Baby Don't Hurt Me, jól ismert feldolgozás, mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nyár, napsütés, élmények, irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint a készpénzes fizetés lehetőségét fenn kell tartani a parkolásnál. Mélyponton van a magyarok kölcsönfelvételi szándéka. Egy kutatás szerint a vendéglátóhelyek száma jelentősen csökkent 6 év alatt hazánkban. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a fővárosi tapasztalatokra hivatkozva arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkoló automaták leszerelésének megállítását és a készpénzes fizetés lehetőségének meghagyását. A FEOSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy egyre több panasz érkezik a július 1-től hatályos fővárosi parkolási rendelet miatt, különösen a parkolóórák kiiktatása kapcsán. Megfogalmazásuk szerint nem kényszeríthet egy közszolgáltatás sem arra senkit, hogy telefont, okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért, közel 2/3 nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján, derül ki egy nemzetközi reprezentatív kutatásból. A kutatás Magyarország mellett 9 országban országonként mintegy 1000, 18 és 75 év közötti válaszadó bevonásával készült májusban. Idén a magyarok 64%-a mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban nem kért kölcsön, szemben a 2025-ös 49,9%-kal. Ez 5 éves mélypont, 2022-ben még 57%-nak nem volt szüksége plusz pénzre. A pénzügyi intézményektől való kölcsönfelvétel továbbra is korlátozott a magas infláció miatt, megemelkedett kamatok miatt. Tavaly évvégén 41.852 vendéglátóhely működött hazánkban, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest. Mindez az ágazat jelentős strukturális átalakulását eredményezte az egyik bank legfrissebb ágazati elemzése szerint. Horthy Flóra az elemzésben kifejtette, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi vendéglátóhelyeket érintette. Az elemzés rámutat a vendéglátás költség szerkezetét, döntően az élelmiszerárak, a bérköltségek és az energiaárak határozzák meg. Az élelmiszerbér és energiaköltségek egyidejű emelkedése jelentős költségsokkot okozott a vendéglátó vállalkozások számára. Mindez arra utal, hogy a vendéglátásban megfigyelhető áremelkedős jelentős része költségoldali kényszerekből fakadt. Tűzünnep lesz Almásfüzítőn az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes program kínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilko blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra már nem kell számítani, a szél több felé élénk, helyenként erős lehet. 26 és 29 fok között mérünk. Szerdán csak kevés fátyol vagy gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést. Országszerte száraz nyári idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.

Ti a forrást hallgatjátok csak slágerekkel, ez volt az iméntiekben Michael Schulte és a Beautiful Reason, egy csodálatos ok, így dalformájában arra, hogy miért tartsatok velünk a folytatásban is. Én a Speedy Motion egyébként Nick Dől, aztán itt aztán még Molnár Tamás a Holnaptól című dalával, és Tate McRae-t is meghallgatjuk mindjárt.

0: A következőkben a Buenos Morgan legjobb pillanatai közül válogattunk. Egy ilyen jön most a következő percekben is, Fura találmányok címszóval. Aztán pedig megyünk tovább Nikoval és Vinzel és egy klasszikus 2013-as dallal, amelynek címe Am I Wrong?
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Képzeljétek el, összegyűjtöttem néhányat, tényleg nagyon sok van, ezek valós otthon eszkábált és tákolt találmányok. Nézzük már meg, hogy melyikkel halnánk meg, vagy van-e benne olyan, ami tényleg zseniálisnak tűnik, mert végül is itt is egy idézőjeles feltalálóról beszéltünk. Itt van például a fúrógéppel hajtott bicikli.
3: Jaj, és azt hogy csinálj?
4: Várjál, most ezt megpróbálom elképzelni.
3: Igen, én is ez.
2: A fúrógép rá van rögzítve annak, hogy a forgófeje ott a láncos részre, és akkor tulajdonképpen az hajtja a láncot, ahogyan te húzod a ravaszt. Húha. Kicsit nehéz, mert ugye egy kézzel hátra kell nyúlni, hogy húzza a ravaszt.
3: Elektromos kerékpár imitáció.
4: Ez nagyon beteg.
2: Ez zseni, amíg nem konnektoros fúrógéppel csinálja, mert abban az esetben necces. Szerintem ez még oké, nem?
4: Hát ez érdekes koncepció.
2: Igen. Akkor, amit imádok, tényleg válogatok, mert nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. A kedvencem az a forgószékre szerelt lombfúvó, fúvóra állítva, és akkor rárakod a forgószékre, és milyen menő, hogy pörög.
3: Aj, Istenem.
4: Az egyébként kreatív. Na, erre azt mondom, hogy jó.
3: Csak nincs haszna.
4: Össze-vissza fújja, de.
2: Akkor itt van, ez szerintem ez magyar találmány, a motoros sörös láda.
4: A hat motorra szerelt sörös láda?
2: De nem, motoros sörös láda. Tehát a sörös ládába raktak motort. De minek? Az gurul. Ráülsz a sörös ládára, azt visz.
3: Ó, anyám.
2: Akkor itt vannak, nagyon sokan csinálják a bevásárlókocsiból gokártot, mert hogy az ülés már van, kicsit nehezen irányítható, de elvileg azt mondják, működik.
4: Dodge sem helyett el tudnám képzelni, igen, és ezzel mennek egymásnak.
2: Az viszont cuki. Raklapból erkélyhinta. Jó, hát a raklapot rögzítik az négy ponton, az és igen. Akkor arra lehet ülni, mint ilyen függő.
3: De abból kanapét is csináltak nagyon
4: persze,
3: sokan.
4: Persze, hát raklapbútorok idején, azok népszerűek.
3: Igen.
2: Na, ezt ne vigyel senki, ezt az ötletet, de egyébként szerintem zseniális. Bevásárlókocsiból grillsütő.
4: Ért láttam.
3: Végül annyira is lehet, igen.
2: Csak vigyázzatok, ne a műanyag ósanost használjátok.
3: Ez nagyon jó.
4: Az
3: csak a fémet.
2: Ja, annyira kreatív az ember, nem? Akkor benzines fűnyíróból hókotró.
3: Mi? Benzines?
2: Fűnyíróból.
3: Hát végül is igen, ha raksz rá az elejére. Mint az autós, aki ugye rakott magának.
4: Meg is büntették.
3: Jó,
4: is büntették
3: szegény amúgy, de igen.
4: Akkor, de ez kreatív megoldás.
3: Ez is igen.
2: Talicskából motoros jármű. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan működik. Biztos, hogy kényelmetlen, de hogy az hogy csinálod? Tehát akkor hátra is raksz le kerekeket, és mivel irányítod?
4: Hát biztos, hogy kell, mert egyébként meg nem elég stabil.
3: Hát viszont... de még kell rá kerék.

0: Amit viszont kívánok. Itt van egy csávó, aki azt csinálja, hogy irodai székeket dolgoz át, hogy lehessen bele haladni. Elektromossá alakítja őket, és akkor lehet menni az irodába.
1: Nagyon jó.
2: Na jó, egy irodába
1: lát a másikba, tudod.
2: Az viszont tényleg menő.
1: Vagy így egymást irányítani,
2: tudod. Hát egyben ez jut eszébe, tudod. Roland, megszivatjuk a kollégát. Megköltöztetjük két irodával arra.
0: Kipróbálnál 100 méteren egy gördeszkát lombfúvóval kombinálva?
2: Hát ha kellően be vagyok öltöztetve védőeszközben, akkor talán.
0: Annyira jók vannak, tényleg, azért vannak itt jók. Hordóból grillsütő, ezek mind léteznek.
1: Trambolinból medence.
2: Trambolinból medence.
0: Azt úgy kell, hogy
1: a fóliával... Csak jó, csak víz kell bele, nehogy beugorjál ezt a vízzapott.
0: Nem. Fóliával ki kell bélelni a trambolint, ugye körbe. És hát a szerkezetet ugyan nem több tonna víz megtartására tervezték, de egy darabig állítólag jó.
2: Egy pár percig bírja.
1: 10 percig, blubitkor.
0: Hát most eszembe jutnak. Ja. Egyébként én a fúrógépből csinálnék valamit, tehát ez nekem nagyon tetszik, ez a fúrógép irány. Lehet, hogy a grillel kombinálnám össze, és így belassítanám a kis Bosch elektromos izémet, és arra felszúrnám a nyársra a dolgokat, és akkor megforgatja magát.
2: Gyakorlatilag feltaláltad a grillgépet.
1: Na tessék.
0: Na hello. Hoppácska. Na hello, lehet gyűnni az ötleté.
2: Hoppácska.
1: Nekünk meg régen nem volt szánkó, vagy hát, hogy volt, csak nem kukáztuk ki ugye a pincéből, és mi kukászsákot húztunk fel, tudjátok így, és akkor azzal csúsztunk le.
2: Az csúszásra volt jó körülbelül? Ne, kettőt
1: azért le tudtunk menni vele. Volt olyan, hogy többen is ráültünk, és akkor valaki így fogta ugye az elől, valaki hátul, és
0: ezek a mai környezetbarátizék zacskók.
2: Ja,
0: nekünk se volt pénzünk izére korcsolyára, két óvszer kellett, ezt felhoztuk a lábunkra, azt mentünk a tóra.
2: Hát úgyis azt mondják, hogy az óvszer biztonságot ad, nem? Mi komolyan vettétek?
1: De most csak is... 97%-ban, tudod.
2: 97? Nem 99? 98.
1: 98.
0: Hát értelmezed az életedet?
2: Igen, ezt Joy se tudta, ő is erőkönyödött rajta, ugye a jó barátok van, ezt tudjuk.
0: Egyébként most úgyis rohadt drágák a szánkok, tehát egyébként szerintem nálunk is most egy csomóan csinálták ezt, meg vannak ezek a popsi tepsik, arra is lehet használni a dolgot. Tehát ez jó, ez tetszik.
2: Jó, nekem meg az óvszer korcsolya ötlet. Nekem az jön be. De figyelj, abból van akkor a méret, hogy ilyen 40 akárhányas lábra jó?
0: Neked jó lesz.
2: Köszönöm. Buenos morgen, minden hétköznap.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A helyzet továbbra is változatlan, itt a Forrás Rádióban pedig természetesen megyünk is tovább ezen információkkal. A közlekedésben jelenleg az M1-es környékére fókuszálunk, ott úgy néz ki, picit sűrűbb a forgalom most ugyan, de nem vészes, jól járható mindkét sáv. A terelés előtt azért kisebb dugóval mindenképpen találkoztatok, mint mindig nagyjából most is, úgyhogy azért erre készüljetek. A főút is jól járható, itt nálad a mai nap egy picit kényelmesebben tudtok utazni a környéken. Ha és amennyiben közlekedési infótok van, 0620 918 918. Köszi, balesetmentes jó utat!

0: Az óra pedig véget is ért, a legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk a továbbiakban is, mégpedig Madonna és a Love Sensation jön, kit és a hírek után mutatom!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
5: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.téber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Gyenge szélben, hőségben rajtolhat a kék szalag, szigorúbban fogja büntetni az utcai vizelést a brüsszeli önkormányzat, az olasz tengerek felmelegedése elérte a 40 méter mélységet. 3 perccel járunk 4 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Augusztus 11-én reggel 7 órától augusztus 17-én 16 óráig az Esztergom Főapát utcában közműépítéshez kapcsolódó munka miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kerül sor. A munkavégzés ideje alatt a Főapát utca teljes szakaszát a gépjármű forgalom elől lezárják. A munkavégzés a járdát gyalogos közlekedés nem érinti. A Botján János utca és Főapát utca kereszteződésében a Botján János utcán közlekedőkre vonatkozóan kihelyezik a balra kanyarodni tilos, kivéve építési forgalom közúti jelzőtáblákat, a Főapát utca és Botján János utca kereszteződésében pedig kihelyezik a mindkét irányból behajtani tilos, kivéve építési forgalom közúti jelzőtáblákat. Az 58. kék szalag Raiffeisen nagydíj vitorlás versenyen gyenge szélben, hőségben rajtolhatnak a hajók csütörtökön, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT kedden az MTI-vel. Azt írták, a balatoni vitorlázás legnagyobb eseménye alatt az időjárást egy Magyarország fölé húzódó anticiklon alakítja majd, amely nyugodt viszonyokat, valamint gyenge vagy mérsékelt szelet eredményez. A nagydíj idején rendkívül meleg és száraz légtömeg uralja majd a Balaton térségét. Közölték azt is, hogy a több száz hajó és több ezer résztvevő biztonsága, valamint folyamatos tájékoztatása érdekében a Hungaromet Nonprofit ZRT idén is speciális balatoni időjárás előrejelzésekkel támogatja az eseményt. Brüsszel önkormányzata augusztus 1-től a bírságok összegének emelésével fokozza küzdelmét a hulladék illegális lerakása ellen, és szigorúbban fogja büntetni a nyilvános utcai vizelést. A belga főváros tisztaságáért felelős tanácsos jelentette be, hogy jövő hét elejétől bárki, aki illegálisan hulladékot helyez el közterületen, a jelenlegi bírság kétszeresének megfizetését kockáztatja. Az illegálisan lerakott hulladék köbméterenkénti büntetése 500 euróról 1000 euróra emelkedik, emellett a korábbi 500 eurós büntetés helyett 1000 euró büntetést kell fizetnie augusztus 1-től a graffitizőknek, továbbá az eddigi 250 euró helyett 400 euró büntetést azoknak, akik közterületen vizelnek. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezete jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest. A hőség azonban a mélyebb vízrétegekben is érezteti hatását. A jelentésben arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás a tengeri növény és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezet.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is napos komoly felhős idő várható, számottevő csapadékra már nem kell számítani, a szél több felé élénk helyenként erős lehet, 26 és 29 fok között mérünk, szerdán csak kevés fátyol vagy komoly felhő zavarhatja meg a napsütést, országszerte száraz nyári idő várható.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi szépen az infokat, Kitti, nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. Igen, a Forrás Rádiót és a délutáni csúcsot hallgatjátok. Nem tévedés, nem ámítás, nem csalás, nem tudom, mit tudjak még. A lényeg, hogy itt vagyok, még ti is itt vagytok, és persze hozok nektek kiváló dalokat. Többek között Sam Smith-szel, Rácz Gergővel, és ahogyan ígértem, Madonnával, az ő újdonsága pörög, itt van a Love Sensation.

0: Elvis Lajdal, itt a Forrás Rádióban csak slágerek között. Jön egy kis bonuszporgen, visszakacsintunk, és aztán utána innen folytatjuk, mégpedig Felix Kartallal jön mindjárt a The Way.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hát mondanám, hogy most célkeresztben az elektromos rolleresek, de nyilván nem általánosságban szeretnénk erről beszélni.
3: Célkeresztben egy szabolcsi férfi.
2: Hanem célkeresztben egy szabolcsi férfi, így van. Egy bizonyos úriembert pécézünk, illetve az ő történetét hozzuk. A 20 éves férfit ugyanis ellenőrzés alá vonták a napokban, mert hogy hát nem akármilyen szállítási módszer talált ki arra, hogy a gyerekét hogyan vigye A pontból a B pontba. Egy elektromos roller elejére ő felkötözött egy műanyag hintát, ebbe ültette bele a másfél éves gyereket, és gondolta, hogy ez így kellően biztonságos lesz ahhoz, hogy ők így furikázzanak.
3: És a legdurvább az egészben, hogy ez nem olyan, mint anno a budaörsi sztori, ami beugrik ott a templomtérnél a körforgalomban, a csávó ment ilyen speedrollerrel, ami ráadásul gyors is, és azt hiszem a hátán volt ilyen hordozótáskában a kisbabája. Az is iszonyatosan bosszantó, de őt így lekapták és lefotózták véletlenül. De ez a csávó, ez büszke arra, hogy ő ezt feltalálta, és ezzel büszkélkedik, hogy mekkora ötlet, micsoda találmány, és kirakta magáról a kis pipiskedő fotót.
4: Igen, pláne, hogyha borul egyet a gyerekkel, ugye?
2: És azért valljuk be, hogy elektromos rollerrel relatíve könnyű esni.
4: Hát eléggé könnyű, igen. Bármi történhet ott is.
2: Jön egy gödör, vagy egy bukkanó, vagy egy nagyobb kő.
3: Vagy egy kicsi a kerék. Szóval mint érdemel ez a bűnös?
2: Hát a rendőrség szerint büntetést, ráadásul a Szabolcs-Szatmár-Bereg rendőrség ki is posztolta.
3: És ha húsvétkor csinálja, kapcsok ki nyuszit.
2: Nem, de ha decemberben, akkor virgácsod biztosan. A rendőrség hangsúlyozza a posztjában, hogy a roller egy személyes közlekedési eszköz, az egy felnőtt plusz egy gyermek utazás nem megengedett, és rendkívül baleset veszélyes. Az még nem derült ki, hogy indult eljárás a férfival szemben.
3: Én nagyon remélem.
2: Én is bízom benne, hogy igen, mert hogy maximálisan megérdemelni. Én alapvetően azt vallom, nekem ez egy ilyen alapelvem, hogy aki a közlekedésben részt vesz, jó, a gyalogosok mondjuk nem, de mondjuk valamilyen eszközzel, legyen az elektromos roller, legyen az bicikli, kismotor, mindegy, az tanuljon kreszt.
4: Tehát, hogy csak és kizárólag.

0: képét, hogy maga elé állítja a rolleren, és úgy mennek.
1: Á, nem, az ilyenek, azok nem.
0: Akkor szeretem. Legalább puhára esel.
2: Na, nem is az, csak hogyha mondjuk, mit tudom én, meg tudod állni azt, hogy mondjuk akkor 10 km per órával haladsz azzal a rollerrel.
1: Én nem biztos, hogy nem állnék fel.
2: Igen, én se, de hogy így...
0: Én a sajátommal nem.
2: Más, de hát
0: másével bármikor.
3: Buenos Morgan, minden hét.

Változások nem nagyon vannak az autópályán, sőt, leginkább a nem van az, ami érvényes, vagy legalábbis a nincs olyan szép magyarosan kifejezve, a nem van az annyira nem adja vissza. De a lényeg, hogy nagyjából ugyanaz van, ami eddig, nyugodtan, jó tempóban haladható kisebb torlódások mentén az M1-esen is, a térségben pedig a főutak is zavartalanul megközelíthetőek, használhatóak és haladni is lehet rajtuk. Kerisszel és a Trikmivel pedig mi már is folytatjuk itt a délutáni csúcsban.

Na, a helyzet az, drága hallgatók, hogy hamarosan a hírek és az infók ideje is elérkezik és beköszönt, addig is viszont van rengeteg időnk. Például Mary Frozzal, Yaminával, vagy éppen Iman Beckkel. Előtte pedig ajánljuk a kertes házat. Fehér Andorral közösen ugyanis Lemen Prala, hát egy nagyon jó kis dalt készített még az év elején, úgyhogy ezt hallgatjuk most meg, itt a délután.

0: Fél délutáni csúcsot hallgatjátok mindig veled, csak slágerekkel. A következőkben pedig a hírekkel, infokkal Kitty jön, aztán Pumax és a Headlights érkezik.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, köszöntöm Önöket. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata. Utolsó állomásához érkezik a Szép Szavak, Szép Hangok a Könyter udvarán elnevezésű program Komáromban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A közlemény szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Hozzátették, a hőség okozta rosszulétek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás elsősorban vízfogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. Ajánlották, hogy a legmelegebb 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, valamint a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MTI érdeklődésére. Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult köteles a vadász területén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élőhelyének őrzéséről gondoskodni. Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld gazdálkodása, vad jó minőségű ivóvízzel történő ellátása, a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése. Utolsó állomásához érkezik a Szép Szavak, Szép Hangok a Könyvtár udvarán elnevezésű program Komáromban. A Jókai Morvárosi Könyvtár hangulatos udvarán komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. Július 31-én pénteken 18 órától Róna Széki Dorina olvas fel, akit az Ernagy Dorina Band kísér.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható a folytatásban is, gomoly felhőkkel, melyek estére feloszlanak, csapadékra alapvetően nem kell számítani, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő, holnap túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, 34 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi az infókat, Kitti, nagyon szép délutánt mindannyiótoknak, ti a Forrást hallgatjátok csak slágerekkel. A következőkben pedig megyünk is tovább, természetesen továbbra is a legjobbakkal, és ha már a slágerekre beszélünk, akkor ezek között felidézhetünk olyan nagy neveket ebben a listában, mint például Julia Michaels, vagy éppen Musiman, de itt van Pumax, vagy igen, és kezdünk már is vele, meg Martin Millerrel. Itt a Headline.

0: Csokkó, Bája Alex és a Slepita Forrás Rádióban, csak slágerek. Jönnek egy picit a visszatérő percek, ugyanis most a Buenos Morgenből hozunk nektek egy aprócska részletet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: És akkor beszélgessünk arról, ami mindenkit érdekel, Oswald Marika. Mert az előbb Andi eszembe juttatta.
3: Na, erre kíváncsi vagyok, és ebből hogy jössz ki jól? Andiról jutott eszedbe az Oswald Marika? Miért Andi cigány kerekezett? Csak én nem láttam.
2: Barométeresőre áll. Nem, arról van szó, hogy Andi itt mesélt a hírekben, remélem ti is figyeltetek, mert tök jókat mondott arról, hogy mennyire veszélyben van a dinnye termesztés. És akkor mi így elkezdtünk beszélgetni Rolanddal, hogy én még idén nem vettem olyan igazán jó dinnyét, ízben volt jó, de túlkásás volt az állaga, akkor volt én is, aminek rossz volt az íze, de az állaga volt nagyon király, de hogy idén valahogy ez így nem megy nekem eddig. És Andi mondta most, hogy most bíznak benne, hogy majd fellendül a dinnye termesztés, de hogyha nem, akkor majd jövőre rosszabb lesz. Na, és erről jutott eszembe, tudtad, hogy Oswald Marika otthon termeszt dinnyét?
3: Azt hagyjál, hogy én nem tudtam. De hogy te ezt honnan tudod?
2: Na ugye? Követni kéne talán a Blikket?
3: Erről cikkez?
2: Nem, erről videó van.
3: Tényleg, van róla videó?
2: De azon csodálkozom csak, hogy nem az volt a cím, hogy Oswald Marika mutogatja dinnyét. Tehát, hogy biztos, hogy az ő helyükben valami ilyesmi cikket találtam volna hozzá.
3: Az a szom.hu, tudod, a szom.hu, de ők nem szoktak az Oswald Marikáról.
2: Furcsa címeket szednek.
3: Igen, ők az Opitz Barbie-ról. Hát ugye hozzák ezeket a mindenféle hashtag csecs címeket.
2: Na de engem ez teljesen lenyűgözött. Én tudtam, hogy lehet ilyet, de hogy nagyon sok víz kell hozzá, meg nagyon-nagyon gondosan kell intézni a dolgokat, de mondta, hogy neki mettelen az anyukája is csinálta ezt a kertészkedést ilyen nagy üzemben odahaza, de tök szimpatikus volt az egész sztori, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy ezek szerint, hogyha van az embernek kertje, és megfelelően bánik a kertjével, akkor ott tud dinnyét termeszteni, tehát hogyha neked mondjuk nem műfőved lenne, vagy egy részt kivágnál belőle, és ott ültetnél, akkor te tudnál dinnyét a hátsó kertben növeszteni.
3: Hát én lehet, hát azért.
2: Ez a világon a legcoolabb dolog.
3: Hát vannak ilyen dinnye termesztő földek azért lent mondjuk Békésben, elég sokan foglalkoznak ezzel.
2: Igen, csak gondolom szénnél kell locsolni, nem? Tehát, hogy ez valószínűleg itt nálad akkor nő neki, hogyha hagyol locsolnád.
3: Hát kérdezed a tatabányai panelparasz gyereket, érted, aki dinnyét a boltban lát, szóval, hogy
2: nem veled kéne megbeszélni.
3: Halvány dunsztom nincs tényleg, de
2: drága
3: működik.
2: Hallgatók, van bárki közöttetek, aki dinnyét termeszt? Már hogy nem ilyen nagyban, hanem csak kicsiben, tehát hogy így hátul a kertjében.
3: Szerintem ebben a térségben ez nem annyira elterjedt. Mondom, inkább Nyírség, meg Békés megye, ott tudom, hogy ott azért így termesztenek dinnyét.
2: Vannak földek, de hogy te meg tudod magadnak csinálni hátul, ez a világ csúcsa.
3: Igen, csak ott nem énekelnek olyan jó operettet, mint az Oswald Marika.
2: Valaki küldött nekem dinnyeföldet, vagy mi ez, nem? Mónika küldte, de ő a tökét. Vagy mi ez? Ez tök?
3: Nem, és a Panna küldte ráadásul, de mindegy, tehát hogy hagyjuk is, hogy csak Mónika, a nevet rontod el.
2: Én nem, a Mónika küldött tököt.
3: Jaj, tényleg, de Panna is közben, többen is küldenek.
2: Panna mit küldött?
3: Nálunk van dinnye is, azt írja.
2: Tényleg?
3: Na, tessék.
2: Az
3: egy dinnye.
2: Tök alakú dinnyéd van, Mónika.
3: Egy másik Móni is ír. Buenos Morgen, fiúk, ti hol éltek? Szatyorban? Én nem is, de ismerősöm is termeszt dinnyét, tököt, paradicsomot, meg szinte mindent is.
2: Ez milyen király?
3: Móni. Értem, Móni, én lakótelepen nőttem fel, tehát hogy érted, tehát hogy nekem a kertemben is műfű van.
2: Annyit még írjatok már meg, hogy ez kell bármi extra kunst, vagy ez simán ott nő, tehát hogy többet kell locsolni? Kell vele külön törődni, vagy ez úgy magától?
3: Miért, akkor megpróbálnád ott kint a balkonon a kis erkélyen nevelgetni a dinnyét?
2: Hát ezzel kezdenék, és aztán átállnék disznóra. Tehát, hogy így szépen fokozatosan akarom megtanulni a dolgokat.
3: De jó, mert egyébként a disznót azt tartott kint a lépcsőházban is, nem? És akkor ő gyakorlatilag az egész lakóközösségnek a totemállata.
2: Hogy beindultak a hallgatók? Figyelj, mindenki a dinnyével büszkélkedik. Ú, ezek nagyon szépek, Tündi. Szépek a dinnyéid. Oda néz, milyen jó.
3: Hát én nem tudom, mi van itt a térségben. Te ennyien termesztetek tényleg dinnyét?
2: Ez tök vagány. Mert nálunk paradicsom van, ami nagyon jó. Tehát a házi paradicsom nagyon jó, az apánál, meg nálunk meg a csilit ültettünk, és az is nagyon finom, azt én eszem. Ez mocsai dinnye, kérlek, a Tündéje.
3: Figyelj, én kezdem elszégyelni magamat a kis műfűvemmel.
2: Azt, amit dicsekednek, de már régóta mondom, hogy emiatt szégyelhetnéd magadat. Most jutottunk el idáig?
3: Pedig nagyon klassz holland pázsit tényleg, tehát egy minőségi ide.
2: Ki tudja egyébként, minő alatta? Nézd be majd így, biztos,
3: hogy bele vagyok én is dinnyével, csak nem láttam. Tele vagy,
2: de tudod, mi kell gombákkal?
3: Ja, azzal, hogy ne.
2: Azt a szőleje is van.
3: Na jó van, itt folyik a mezőgazdasági műsor.
2: Meg a nyálam.
3: Meg Ádi nyála is.
2: Banánja van valakinek?
3: Jó, mi lesz a következő?
2: Mangó,
3: vagy mi?
2: Hát de most se tényleg minden
3: papaja
2: van. Meleget, napfényt kapnak, teraszon paradicsom, de jókat küldtök. Hallod, megtelt az SMS-val. Kéne nekünk ilyen agrárovat. Nagyon rajta vannak a hallgatóink.
3: Bálint gazda után szabadon Ádi gazda.
2: Felfedezzük azt, hogy mi hol nő meg terem. Azért ez nagyon kemény, hogy és akkor leszeded otthon, és nem kell mérlegre rakni, hogy meg tud mennyi a súlya, meg beütni egy zacskóval vetted, hanem csak beviszed a lakásba, ezt megeszed.
3: Tök menő, valóban.
2: Büszke vagyok rátok. Gália dinnye. Hallod?
3: De mi, gál lakótelepi?
2: Nem, gália dinnye te.
3: Ja?
2: Ez egy dinnye fajta.
3: Azt én mondom, hogy gáli. A gáli, én is gáli vagyok.
2: Persze, hogy ilyen futódinnyét tudsz a panel falán, nem?
3: Hát meg is lepődtem, én is ott nőttem fel, gáli a dinnye, érted? Na mindegy.

0: tonight.
1: Ez még mindig a Forrás Rádió csak slágerekkel, a következőkben pedig még mindig a közlekedési infók, ami még mindig a megnyugtató jellegét hordozza magával. Még mindig jól tudtok közlekedni az autópályán és a környékbeli főutakon, mellékutakon is egyaránt. Szóval én azt mondom, hogy minden rendben van, de ha mégis másként látnátok, 0620 9185, ha pedig slágerekre vágytok, akkor is a legjobb helyen vagytok, mert hogy Peggy Gou-val és az It Goes Like Na-na-na-val folytatjuk.

Drága hallgatók, ez volt már a délutáni csúcs, én pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, most viszont jön a Charter Zimmerer Tomival, aztán pedig mivel kedv van, DJ Elóval a Light Session. Ezt kívánok nektek, jó szórakozást!

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva. Üdvözlöm Önöket. Nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén. Hőségben gyermekeket, házi kedvenceket soha ne hagyjunk a parkoló autóban. Tehetséggondozó programot indít a Kereskedelmi és Iparkamara. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Nagyon fontos, hogy ilyen melegben gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjunk a parkoló autóban, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergomvár megyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Hogyha egy autót kint hagyunk a tűző napon a 35 fokban, akkor néhány perc alatt akár a kinti hőmérséklet duplájára is növekedhet az autó belsejében a hőmérséklet, néhány percen belül végzetes is lehet. Gyermeket, állatot rövid időre sem szabad benne hagyni, sem lehúzott ablakkal, sem sehogy máshogy, hiszen sokan gondolják azt, hogy csak beugranak a boltba, pár perc alatt megjárják, ez a pár perc is elegendő ahhoz, hogy a benti hőmérséklet olyan magasra szökjön, hogy egészségkárosodást okozzon annak a személynek vagy állatnak, aki bennmaradt az autóban, illetve hát nem tudjuk kiszámítani, hogy mennyi idő alatt intézzük el a bevásárlást, az ügyintézni valónkat, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak magunkra, hanem a velünk együtt utazókra is figyeljünk oda.
1: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő három elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék, a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI megkeresésére kedden közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot a 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2 órakor már csak 28 cm volt.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható a folytatásban is, gomoly felhőkkel, melyek estére feloszlanak, csapadékra alapvetően nem kell számítani, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő, holnap túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, 34 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Welcome, my friends.

Most itt a zene és a slágerlista, örülteknek sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, kedv van, jönnek az amerikai kedvencek, majd a visszatek rovat is, no meg DJ jó újdonsága, az End of Beginning, mert hogy a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a kö-

0: 20. éten DJO és az End of Beginning. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne tessék feledni, jön a visszatek rovat is, Meredith Brooks lesz itt veletek. A következő órában már hozom a Bitch című dalát. Érkezik DJ Ello is, a Light Session 2 órájában 8 és 10 óra között kapjátok. Előtte pedig Bruno Mars és a Hello Kitty esete, ígértem, úgyhogy mindenképpen hozom a történetet. Shakirával és Burna Boy-jal is találkoztok. Na meg itt lesz Teddy Swims, a vadonatúj slágeréről tuti mesélek. Andi pedig legjobbjaink, Newig és a Let Me In mindjárt, de Chemical Brothers pedig kezdi a blokkot a Go-val. Az Apex című filmbetét dala ez. Ma a 19-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!
1: No time to rest.

Teddy Sims, az újdonság, a Mr. Noida volt a tiéd. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagy, benne a chartert hallgatod az amerikai kedvencekkel. Gondolom nem árulok el újdonságot Teddy Simsről, ha közlöm finoman, hogy nem fél kiénekelni a legmélyebb fájdalmát, hát például a Lost Control is emlegethető ezügyben. No és pontosan ez történik most is, az énekes a napokban dobta ki a legfrissebb Break Up in Reverse című dalát, a premierrel egy időben pedig ledobta a bulvár bombát, szakítottak a barátnőjével, Rachel Wright-tal, alig egy évvel azután, hogy megszületett a közös kisfiúk. Teddy sajtóközleményében teljesen őszintén vallott a helyzetről, elmesélte, hogy a szakítás így lett az egész hamarosan érkező új albumát. A dalhoz készült klip is zseniális lett amúgy, de egyben szívbe markoló is, miközben Teddy egy üres szobában énekel, a háttérben egy bulldozer rombol le egy házat, visszafelé játszva. No, ajánlom nektek Break Up in Reverse, hát a címében is benne van, hogy visszafelé. Teddy Sims, tehát az imént, Sam Fender és Olivia Nin pedig már is érkezik, Rain Me In, így a dal, az amerikai listán a 10.

0: Yes-es csávóka a 16. pozícióban a szívemmel. Te a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy, ez az amerikai lista Dave és Thames közösével. A Rain Dance a 15.
1: Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

Fly címmel a 14. helyen. Apropó Shakira, a kolumbiai pop királynő egyszerűen nem tud leállni a rekordok döntögetésével, a nigériai szupersztárral Burna Boy-jal közös himnuszuk a napokban felért a Billboard globális slágerlistájának a legtetejére. Ezzel ez az első olyan hivatalos világbajnoki dal a történelemben, amelyik megkaparintotta a number one helyet. Az énekesnő egyébként a fellépések mellett a színfalak mögött is imádnivaló, a próbák szünetében személyesen hívta meg a netes szenzáció ugandai Geldo Kids tánccsapatot, hogy csatlakozzanak hozzá a színpadon, miután a New Jersey koncertjén már hatalmasat mentek együtt a háttérben. Szóval Shakira csípője az idei évben sem hazudik. A hangulat a tetőfokán volt, nem tudom, emlékeztek-e a döntő halftime showjára. Mozgott az a csípő rendesen? Alex Vanon csípőjére ez nem igazán mondható el, viszont énekelni nagyon tud, az tuti, itt a Fever Dream az amerikai listán.

Alex Warren a 13. helyen, ez volt a Fever Dream, te a chartert hallgatod az amerikai listával, köszönöm, hogy itt vagy. Harry Styles érkezik már is, az American Girls a 12.

ez a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! A vendéglátó helyek száma jelentősen csökkent 6 év alatt hazánkban. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint a készpénzes fizetés lehetőségét fenn kell tartani a parkolásnál. Mélyponton van a magyarok kölcsönfelvételi szándéka. 7 óra lesz 3 perc múlva, a részleteket Nemes Kittitől hallják. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a fővárosi tapasztalatokra hivatkozva arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkoló automaták leszerelésének megállítását és a készpénzes fizetés lehetőségének meghagyását. A FEOSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy egyre több panasz érkezik a július 1-től hatályos fővárosi parkolási rendelet miatt, különösen a parkolóórák kiiktatása kapcsán. Megfogalmazásuk szerint nem kényszeríthet egy közszolgáltatás sem arra senkit, hogy telefont, okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért, közel kétharmaduk nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján, derül ki egy nemzetközi reprezentatív kutatásból. A kutatás Magyarország mellett 9 országban országonként mintegy 1000, 18 és 75 év közötti válaszadó bevonásával készült májusban. Idén a magyarok 64%-a mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban nem kért kölcsön, szemben a 2025-ös 49,9%-kal. Ez 5 éves mélypont, 2022-ben még 57%-nak nem volt szüksége plusz pénzre. A pénzügyi intézményektől való kölcsönfelvétel továbbra is korlátozott a magas infláció miatt, megemelkedett kamatok miatt. Tavaly évvégén 41.852 vendéglátóhely működött hazánkban, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest. Mindez az ágazat jelentős strukturális átalakulását eredményezte, az egyik bank legfrissebb ágazati elemzése szerint. Horthy Flóra az elemzésben kifejtette, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi vendéglátóhelyeket érintette. Az elemzés rámutat a vendéglátás költség szerkezetét, döntően az élelmiszerárak, a bérköltségek és az energiaárak határozzák meg. Az élelmiszerbér és energiaköltségek egyidejű emelkedése jelentős költségsokkot okozott a vendéglátóvállalkozások számára. Mindez arra utal, hogy a vendéglátásban megfigyelhető áremelkedős jelentős része költségoldali kényszerekből fakadt. Tűzünnep lesz Almásfüzítőn, az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes program kínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilko blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Este legyengül a szél, nyugodt csillagfényes éjszaka valószínű. Szerdán szélcsendes, napsütéses, tovább melegedő időre lehet készülni. A hőmérséklet holnap reggel 17, délután pedig 34 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

és a Homewrecker. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert keddévén, persze, hogy az amerikai kedvencekkel, és mindjárt a Visszatek rovattal is. Egészen sokáig repülünk Meredith Brooks daláig, itt lesz majd a Beach. Érkezik DJ Yellow is a Light Session 2 órájában, Bruno Marsot pedig összerakjuk Hello Kittyvel. Na, hogy tesszük mindezt, kiderül nem sokára, várjátok meg. Addig legjobbjaink Zala Larson mindjárt, Pink Panthers pedig ugyancsak Zala Larsonnal közösködik, a Stateside érkezik, ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

0: 12-en, Amerika kedvenc slágerei. Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig. A 8.
1: No nightmares when you can still see the light.

A nyolcadik Zala Larsson, a Midnight Sun volt a tiétek, a hetediken pedig Bruno Mars lassújával találkoztatok, imádom ezt a dalt, tiszta libabőr vagyok, amikor hallgatom, Risky Tal, így anóta ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy, maradj mindenképpen, mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, ez van ma a szerda, a hazai legjobbak, csütörtök internet péntek dance chart, és ha már emlegettem az amerikai listát, 1997 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten Melody Brooks dala volt az első, éme, It's a Beach.

Jungle újdonságával jelentkeztem Someday, Somewhere címmel. Kedd amerikai lista itt a charterben. Köszönöm, hogy itt vagy. Bruno Mars készülődik, nem sokára hozom. Most azonban kettő darab Olivia a folytatásban. Az első a Rodrigo, a Drop Dead a hatodik.

I Need In újra, mert hogy nem olyan rég még a Man I Need-et hoztam, most a So Easy-vel a negyedik ezen a héten az amerikai listán. Ez itt a Forrás Charter, köszönöm, hogy itt vagy, az amerikai lista pörög. Nos, hölgyek urak, az Uptown Funk 16-szoros Grammy-díjas királya Bruno hivatalosan is megérkezett az Egyesült Királyságba a hatalmas The Romantic Tour elnevezésű világkörüli turnéjával. No nem apró Zell, a legendás Wembley stadionban már fel is lépett, egészen a mai napig 6 teltházas gigakoncertet dobott. Amúgy ez a turné az idén megjelent The Romantic című negyedik szólóalbumát ünnepli. A hangulatot pedig a színpadon kívül is a maximumra pörgeti. A divat és popkultúra rajongók most teljesen megőrülnek, ugyanis a koncert sorozattal párhuzamosan megnyílt egy szuper exkluzív Hello Kitty Bruno Mars pop-up bolt London, Soho vagy Soho negyedében. A szigorúan limitált merchandise cuccokért pedig már most kilométeres sorok kígyóznak az utcákon. Hello Kitty, meg Bruno Mars együtt, apukám. I Just Might, így a dal, mármint Bruno Mars

0: Az első ezen a héten a Dracula, a Tame Impala és Jenny közös. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a hazai kedvencek, valamint Cara Delevingne, aki történelmet írt a Playboy nyomtatott címlapján. Láttam a képeket. Hát, hogy is mondjam, nem mondom. A történet tehát holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Átadták a Vértes Erdő ZRT megújult ifjúsági szállását és nomádtábor helyét. Kutyasétáltatással kapcsolatos program indulhat augusztusban Tatabányán. Két új feketeöves mestert avattak a Fighting Campo Pokorni tímnél. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 28-án, kedden este 8 órakor. Ünnepélyesen átadták a Vértes szívében található Mindszentpusztai ifjúsági szállást és nomádtábor helyet. A korábban leromlott állapotú épület együttes környezete és a turistaház a fejlesztés eredményeként korszerű, biztonságos és természetközeli szállás és táborhelyé alakult. Az országos kék túra útvonalán fekvő létesítmény elsősorban fiatalokat, vándortáborozókat, természetjárókat és erdei programokon résztvevő közösségeket fogad majd. Mindszentpuszta nem csak természeti környezete, hanem múltja miatt is figyelemre méltó. Első ismert okleveles említése 1440-ből származik, később pedig az Eszterházi uradalom erdészeteként működött. Érdekesség, hogy a közelben 2014-ben egy régi kőépítmény máig nem teljesen tisztázott eredetű maradványait fedezték fel. A térség különleges botanikai értéke az erdei Ciklámen helyi állománya is, amelyet Láng Gyula 1906-ban dokumentált először. Emellett Mindszentpuszta csendes erdei környezete, az itt áthaladó kék túraútvonal és pecsételőhely miatt régóta ismert állomása a Vértesben járóknak. A beruházás célja ezért az volt, hogy megalapozza a további fejlesztéseket, a helyszín ismét rendezetten és a jövőben hosszú időn át használható bázist biztosítson az aktív kikapcsolódáshoz és az ifjúsági programokhoz, miközben megőrzi egyszerű erdei jellegét. A megújulás első lépéseként a Vértes Erdő ZRT 2021-ben az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ támogatásával a Téli Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program keretében megvásárolta az érintett ingatlanokat. A most lezárult beruházás az ifjúsági táborhely fejlesztési program támogatásával valósult meg. A munkálatok a turistaház épületére és teljes környezetére kiterjedtek. Megújultak a közművek, az áramot elektromos földkábel kiépítésével biztosították az ingatlanhoz. Rendezték a vízellátáshoz, a szennyvízkezeléshez és a csapadékvízelvezetéshez kapcsolódó rendszereket, a területet pedig alkalmassá tették sátortáborok fogadására. Kültéri vízvételi és elektromos áramcsatlakozási lehetőségeket is kiépítettek, korszerűsítették a vízes blokkokat, a konyhát és a meleg vízellátást, felújították a szobákat és a közösségi tereket, valamint új bútorokkal és tárolókkal látták el az épületet. A környezetrendezésekor a biztonságra és a természeti értékek megóvására is figyelmet fordítottak, eltávolították a veszélyessé vált fákat, helyükre facsemetéket ültettek. Az ünnepélyes átadáson köszöntött mondott Györök Lajos, a Vértes Erdő ZRT vezérigazgató helyettese, Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője, valamint Nagy Bálint, az élő környezetért felelős minisztérium erdőgazdálkodási főosztályának főosztályvezetője. Kutyasétáltatással kapcsolatos program indulhat augusztusban Tatabányán. Ennek részleteiről beszélt rádiónknak Molnár Zoltán, a Tatabányai Polgárőrség elnöke.
2: Az Országos Polgárőr Szövetséggel közösen most már egy éve dolgozunk ezen a programon, mert azt tudjuk, hogy 77 ezer polgárőr van az országban, de még mindig nem vagyunk elegen, és most kitaláltunk mi a kutyás tagozat és így Tatabánya közösen egy olyan programot, hogy kutyasétáltató polgárőr vagy kutyasétáltató bűnmegelőző személy, még a pontos nevét nem tudjuk, de jövő hónaptól már szeretnénk megkezdeni Tatabányán egyelőre, és hogyha Tatabányán bevált ez a program, akkor országos szintre szeretnénk kiterjeszteni. Ez arról szól, hogy hát aki kutyát tart, az tudja, hogy hát naponta minimum háromszor le kell, hogy vigye a kutyáját reggel, délbe, este. Ez az alapkövetelmény, szóval ez azt jelenti, hogy a karosszékbe otthon ülők is levennek a város területére, és megsétáltatják a kutyájukat. Mi ezt szeretnénk kihasználni arra vonatkozóan, vonatkozóan, hogy ha már úgyis lemegy a kutyájával, és tényleg megsétáltatja a kutyáját, elvégzi a kutyus a kis egészségügyi dolgait, akkor eközben ez a kutya sétáltató nyitott szemmel járjon, és hogyha esetleg szabálysértés vagy bűncselekményt észlel, vagy mondjuk azt olyan rollerest, aki nem megfelelően közlekedik, akkor lesz egy központi telefonszám, itt Tatabányán ez az én számom lesz, ami hívható, és akkor ezt a jelzést, hogyha én megkapom, akkor majd én eldöntöm, hogy akkor a rendőrhatóságot kell értesíteni, a közterületfelügyeletet, vagy esetleg elég lesz a polgárőrség is, vagy milyen intézkedés igénye lesz a bejelentés. Ezért cserébe a polgárőrség, mert mindenki azt mondja, hogy ingyen senki nem csinál semmit, de ezért a polgárőrség itt Tatabányán egyelőre az biztosítja, hogy a kutyával rendelkező kutyasétáltatók, akik csatlakoznak ehhez a programhoz, nekik ingyen képezzük a kutyájukat. Hát nekem is van egy kutyaiskolám, én nem kérek érte semmit. Van egy másik kutyaiskola, aki azt mondta, hogy 50% kezdőpénzt ad, és van még egy jó hírem a tatabányaiaknak, hogy van Szabó Viktória gazdikócsunk, egy országosan elismert kutyás szakember, aki azt mondta, hogy havonta egyszer lejön Tatabányára, és ingyen is bérmentve ad mind a gazdiknak, mind a kutyusoknak oktatást. Hát egyelőre ennyivel tudunk kedveskedni, hogyha beindul a program is működik, akkor természetesen országos szintre fogjuk ezt kiterjeszteni. Hát ezt szeretném én augusztus elején, annyi, hogy van egy szerződés, amit a jogtanácsosunk írt, még ezt kell megnézetnünk több hely, hogyha mindennek megfelel, akkor augusztus elején mindenféleképpen el fogjuk kezdeni. Ez úgy fog működni, hogy lesz ilyen szerződés, a polgárőreink sétálnak az utcán, és akkor látnak kutya sétáltatókat, akkor adnak nekik egy tájékoztató fizetet, amiből meg tudnak győződni arról, hogy mégis pontosan miről szól a program, amennyiben egyetértenek vele, aláírják a szerződést, és már is nyilvántartásba vétel után teljesíthetik ezt a önkéntes közterületi szolgálatot.
1: Ezen a héten is lesz Kapcsford társas játékparti Esztergomban, a Kapcsolatok házában. Július 30-án 10 és 16 óra között várják a játékos kedvűeket. Lehet vinni saját játékot is, de a szervezők is készülnek bőséges választékkal. A program ingyenás. És végül sport. Két új feketeöves mesterrel bővült a Fighting Campo Pokorni Team közössége. Bak Eszter és Füle Ferenc a csapat nyári edzőtáborát lezáró egésznapos vizsgán kiváló eredményt ért el. Így mindketten megszerezték az egydanos mesterfokozatot. A két sportoló közel 15 év munkájának és kitartó felkészülésének köszönhetően jutott el a feketeövig. A danvizsga során egyebek mellett 30 menet küzdelmet teljesítettek, ezzel tudásukat és állóképességüket egyaránt bizonyították. Sikeres vizsgájuk után Bak Eszter és Füle Ferenc a Fighting Campo szenszeje lett. A 2026-os nyári edzőtáborban vizsga felkészítő és küzdelmi edzések, valamint szabadidős programok és közösségi események várták a résztvevőket. A tábor egyik edzését Szenszei Pokorni Ádám négy danos mester tartotta, aki Thai box technikákat oktatott a csapat tagjainak. A tábor végén a színes öves tanítványok is számot adtak tudásukról, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották Hit Taler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

0: Rádió Mix műsora hétköznap este 8 és 10 óra között.
1: Y me preguntó si tengo muchas novias.

Budapeste is legyen tánc! Ez a Live Session este 8-tól 10-ig. A lemezjár

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Forrás Rádió, mindig veled! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órán. Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense,

0: cseremény.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rérő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: jöjjön egy hazai kedvenc. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Hétvégén megnyomom, oh, pénteken, szombaton, oh, a parti a temp-

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Jöjjön egy újabb magyar sláger, Forrás Rádió.